Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a hero. Gyere, kopi!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Eső és lehűlés érkezik, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
3: Időjárás.
4: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: És már itt is van vendégünk, méghozzá vonalban, mert hogy a Dunaharaszti Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség lesz majd, felvételi lehetőség, méghozzá a Vidéki Tehetség Centrumban, illetve hát erről majd mindjárt beszélünk, hogy ez egészen pontosan mit is jelent, mert hogy itt van velünk a vonalban dr. Szit Melinda, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékén egyetemi docensű, illetve a Budapest és Vidéki Tehetség Centrumok szakmai vezetője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: No, hát szeptember 12-én 11 órától Dunaharasztin a Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség van, de mire beszéljünk erről, hogy mi ez a lehetőség, és mekkora gyerekeknek szól mindez?
4: Akkor rögtön a korosztállyal kezdeném, hiszen ez volt az utolsó kérdés. Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni. A modern táncművész, színházi táncművész és néptáncművész szakra, amire szintén Csabáéknál van lehetőség felkészülni, nekik pedig 14 éves korban 8. osztályban lehet jelentkezni ezekre a szakokra, úgyhogy most már így tulajdonképpen ezeket tulajdonképpen az összes szakirányra tudnak előkészíteni a Csabáék, hát a fő cél az előkészítés természetesen, tehát nem itt fogják megtanulni a csinyárdínyát az egész szakmának, de azt, amire elő kell készülniük egy sikeres felvételihez, azt igen. Úgyhogy ez a fő cél, ezért is vannak ezek a vidéki tehetségcentrumaink országszerte most már 13, hogy összegyűjtsük a tehetséges gyerekeket, tehát a jelentkezőkből, és segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy valóban van értelme a professzionális pálya felé fordulni, vagy nincs. És akkor maradhatnak nyugodtan az amatőr szférában, hiszen bárki táncolhat akárhány éves korig, tehát itt nem ez a kérdés, de abban mindenféleképpen segítséget tudunk nyújtani, hogy mik az erősségek, mik a hiányosságok, tudunk-e rajta fejleszteni, tehát hogy valóban meg tudjuk-e segíteni azt, hogy ő egy sikeres professzionális pályát fusson majd be. Ez a célja felvételének is.
2: Ugye azt említetted, hogy több, nem csak Dunaharasztin, hanem az országban több helyen is van. Erről már korábban beszéltünk, de ha valaki esetleg nem tud róla, ugye a vidéki tehetségcentrumoknak valahol tulajdonképpen az is a célja, hogy helyben van, nem kell bejárni a fővárosba, ugye ismeri már mondjuk, aki oda jár egy ideje, az oktató, tehát sokkal lazább, rugalmasabb tud ezen.
4: Lazábbiasabb, rugalmasabb, igen, tehát tulajdonképpen mindenki ugyanazt a programot tanítja, tehát ebben az a nagyszerű, hogy a tanterv az adott. Tehát ezért nem kell eljönni Budapestre már ilyen kiskorban, hanem amikor úgy látjuk, hogy valóban megvan az a potenciál egy gyermekben, hogy el tudja kezdeni, akkor már Budapest. De addig nyugodtan maradhat a szeretett oktatóval, a szeretett helyen, tehát ez a családnak is lényegesen egyszerű, tehát azért nem kell eljönnie Budapestre, hogy ugyanazt a tantervet megkapja.
3: Illetve ugye arról már sokat beszéltünk, hogy te azért ilyenkor már kiskorban ugye ezeken a felvételiken látod, hogy tényleg ki az, akiből akár ugye később mondjuk tényleg profi táncos lehet.
4: Igen, hát potenciált látok, aztán ugye az élet sok mindent eldönt, mert nyilván, hát hogy is mondjam, varázsgömböm nincsen, tehát nem tudom megjósolni, hogy hova fut ki, de abban meg tudom segíteni, hogy elkezdje. Mind a családot, mind pedig a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen én vagyok bizonyos szempontból az összekötő szál, az egyetem és a vidéki tehetségcentrumok szülők, tanárok, gyerekek között, akivel egy picit megkönnyítjük a kommunikációt, tehát nem tűnünk olyan messzi és elérhetetlennek, hogy ez egy kicsit riasztó legyen. Úgyhogy így általában, hiszen mi nagyon sok programot szervezünk a gyerekeknek, eljöhetnek előadást nézni nyílt napokra, illetve mindig van egy nagy közös előadásunk Budapesten, és akkor is betekintést nyerhetnek az egyetem munkájába.
2: Hogy néz ki maga itt a felvételi, ami ugye Dunaharasztin lesz, méghozzá, hogy beszéltük szeptember 12-én 11 órától, egyébként a művelődési házban lesz majd. Hogy néz ki maga a felvételi, mivel kell készülniük az odaérkezőknek?
4: Hát először is mindenféleképpen hozzanak magukkal váltóruhát, mert volt olyan, aki megint utcai ruhába, és hát nem tudott mozogni benne, hogy egy. Tehát egy kis leggings póló, tehát nem kell balett felszerelésre jönni. Egy kis pamut leggings póló, egy zokni, a hajukat, ha összefogják a lányok, megköszönöm, de remélem annyi, nagyon sok fiú fog érkezni.
2: Hát egyről biztosan tudok egyébként, hogy van egy erős bázis, egy kis fiú a Homer csapatban, ugye ő fel is lépett a bemutatón nyáron.
4: Igen, a zombi.
2: Zombi, igen.
4: Igen, a zombi, már ismerem, mert voltam náluk kurzust tartani, úgyhogy már egész jól tudom a neveket is, akik oda járnak, de hát nyilván várunk még sok-sok fiút, de bárkit, tulajdonképpen kislányok és fiúkat várjuk meg szeretettel, úgyhogy ennyivel kell egyelőre készülni. Mi fog történni? Meg fogom nézni az adottságaikat, ízületi tágságot, rugalmasságot, lábfejnek a mozgás terjedelmét, tehát egy picit így felmérem őket, és utána pedig lesznek olyan kis játékos, tulajdonképpen ők azt fogják érezni, hogy játszunk, hogy nem is olyan komoly ez. Olyan koordinációs gyakorlatokat fogunk csinálni viszonylag játékba ültetve, aminél én már látni fogom az egyensúlyát, a térérzékelést, a ritmust, tehát ilyenekre leszünk kíváncsiak, de hát szerencsére ezek nagyon jól fejleszthetők. Azonban vannak olyan genetikai adottságaink, amiknél már azért nekem jeleznem kell a szülőnek, hogy megnyilván ártani nem akarunk. A klasszikus balett az nagyon speciális képességeket igényel, de hogyha tudjuk fejleszteni, akkor az nagyszerű, és ezért is hagyunk időt a gyerekeknek, tehát nem azt mondjuk, hogy nem, és soha többet, de akkor is tudunk segíteni, hogy hogyan, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul egy gyermek, és akkor utána szépen folytatjuk a munkát.
2: Hát igen, meg azért itt a lelki vonulat is fontos, tehát hogy úgy gondolom az is cél, hogy hiú reményekben vagy ábrándokban ne tartsátok a gyerekeket, hogy akkor igen, tehetséges, hogy aztán kiderül később, hogy igen, de viszont nincs olyan adottsága, ugye, és az meg...
4: Igen, mert akkor már ártunk, tehát igen. Nagyon fontos, hogy ez felelősség, hogy egyik szülő sem szeretné, hogy a gyereke sérüljön már kiskorban, mi meg végképp nem akarunk kárt okozni. És azt hiszem ez a kulcs szó az egészben, hogy nem eltiltani akarjuk ettől a pályától, hiszen amatőr szinten, ahol nem ugyanaz a követelmény, mint professzionális szinten, bárki balettozhat, mert ott a saját adottságán belül tudja ezt valósítani, és nem tesz vele senki erőszakot. Viszont nyilván az iskolában, már nálunk az egyetemen, hiszen egyetem, de ugyan 10 éves kortól már ott van a gyerekek, sőt az előkészítő már óvoda, tehát mondhatjuk, hogy óvodától a diplomáig el tudjuk őket kísérni, de hát ez nagyon-nagyon fontos döntés, és ezt mindenféleképpen azért jó, hogy ezt személyesen meg tudom a szülővel beszélni, nem egy levelet kap, hogy ezért és ezért nem alkalmas a gyerek, hanem meg tudom neki mutatni, hogy miért nem, vagy miért igen, az a másik. De hát nyilván olyan eset is van, hogy valakinek kiválóak az adottságai, de később kiderül, hogy nincs benne annyi potenciális tehetség, hogy ezt
2: nagyon sok összetevős, igen.
4: Igen, nagyon sok összetevős, de hát ebben is tudjuk őket támogatni, és nekem még hála a jó Istennek nem volt ebből olyan mérő konfliktusom, hogy már pedig egy szülő akkor is bebizonyítja, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy senki nem akar alapvetően ártani a saját gyerekének, ez egész biztos, mert itt azért egy mentális, pontosan amit említettél, hogy a hiú ábrádból való csalódásból azért nem mindenki tud könnyen felépülni, szóval azért erre is
2: figyelnünk kell. Igen, és ahogy te is fogalmaztál, valóban azért nagy felelősség van azért rajtatok, hogy hogyan döntötök. Ugye szeptembertől már indul is tulajdonképpen a képzés, tehát hogy akkor itt szeptember 12-én megkapják a gyerekek, a szülők az értékelést, és akkor indul is. Hogy fog ez kinézni? Tehát, hogy most akár Dunaharasztin, de az országban bárhol máshol, tehát heti szinten lesznek majd a tehetségcentrumnak órái?
4: Igen, Csabáéknál is, én meg a pontos órarendjüket nem tudom, de nyilván ez 12-ére kiderül.
2: Egyébként a Homer Balett Studi oldalán képzeld el, már kint van, mert volt szerencsém nekem összerakni, úgyhogy mindenki meg tudja már nézni ott az órarendet.
4: Már akkor akár azt is meg tudják nézni, de egy héten kétszer van mindig órájuk, ez egészen biztos, és különböző helyeken nyilván, ahogy az órarendet meg a termet tudják a kollégák bérelni, másfél vagy egy óra. Én úgy tudom, hogy egy Csabáék kétszer másfél óra.
2: Igen, hétfőn 16:30-tól 18 óráig, és kedden szintén 16:30-tól 18 óráig.
4: Hát akkor már még több információtok van. De amit köszönök, mert akkor ezt most én is tudom, de ezt úgy kell elképzelni, ez a másfél óra hirtelen olyan soknak tűnhet, de nem az, mert nyilván a balettmesterek pontosan tudják, kell a bemelegítésre idő, kell az adott gyakorlatok gyakorlására idő, kell az új tananyag átadására, tehát vagy akár már koreográfiák betanulására, mert évvégén mindig van egy közös ünnepünk Budapesten, ahol összegyűlik mind a 13 vidéki tehetségcentrum és a budapesti tehetségcentrum növendékeihez közel 400 gyerek, és akkor ott egy bizonyos tematikára felfűzve csinálunk egy nagy előadást, ahol mindenki bemutathatja a témához kapcsolódó koreográfiáját.
2: Oké, no, hát azt gondolom, hogy úgy nagy vonalakban összefoglaltunk mindent, és akkor te is személyesen, azért legtöbbször itt tudsz lenni Dunaharasztin, de úgy tudjuk, hogy most is itt
4: leszel. Bemutató vizsgákon is, amit hát nem vizsgák, hanem én betekintek félévkor is évvégén mindig az órákba, és aki éppen negyedikes vagy nyolcadikos, akkor ezek az utolsó májusi balett, vagy május vége balett óra felvételéjük már a Táncművészeti Egyetemre. Nyilván, aki szándékozik egyáltalán felvételizni, tehát én folyamatosan nyomon követem őket, és hát engem is bármikor utol lehet érni, úgyhogy mindenkinek állok rendelkezésre.
2: Még a végén egy záró kérdés, hogy akinek esetleg nem sikerül a tehetségcentrumba bekerülni, ugyanúgy járhat például akár Dunaharasztin Hommer Csaba oktatóhoz egyéb órára, tehát hogy nem a tehetségcentrumon belül, ugye?
4: Persze, természetesen, tehát pontosan ezt szoktuk ajánlani, hogy semmi gond, de akkor nyugodtan be tud iratkozni ezekbe a csoportokba, mert hát a Csabáék éjjel-nappal csinálják, úgyhogy akkor oda be tudnak csatlakozni.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést dr. Szit Melindának, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének egyetemi docensének, egyébként pedig a Vidéki Tehetség Centrumok szakmai vezetője is, és akkor tehát, ahogy elhangzott, Dunaharasztin akár személyesen is lehet vele találkozni a következő felvételén, szeptember 12-én, 11 órától a Művelődési Házban. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot!
4: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. Mutat.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor, a hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétkes szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szent Miklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szent Miklósiak.
6: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mármint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
5: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
7: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
5: Egész hónapban tart a tüdőszűrés Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a cifraszűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang

0: este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör sportágainak bemutatkozásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süsfelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

Jó reggelt kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak. Kezdjük is a süs felnapot az ébresztő műsorunkat friss közlekedési információkkal. Arra hívja fel a figyelmet az Útinform, hogy jelenleg erősödik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, méghozzá az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve 31-es főúton Maglódnál is jelenleg lassan tudtok autózni, valamint itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan az 51-es úton is. Jelenleg térségünkben lassú a haladás, de nem csak ott, hanem egy

0: Egyébként a Gerinc úton Sziget-Szent Miklóson is jelenleg lassan tudtok haladni, valamint a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakasza is lassan autózható, van egy kis torlódás a Petőfi Sándor utcában is, szokásosan nagyjából a Temesvári utcától kezdve tudtok lassabban autózni. Aztán erősödik a forgalom Szigethalmon a Műúton is, különösen a gyártelepi Hévátjárónál tudtok jelenleg lassabban autózni, illetve Tököl főútján is élénk forgalmat látok a térképen. Vezessetek óvatosan, ha pedig van közlekedési infótok, akkor azt a Viberen tudjátok elküldeni. 0620 95 95 107. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Szerda van, szeptember 9-e, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. A mai napon az Ádámok ünneplik a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig. Na de nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak ehhez a mai naphoz, szeptember 9-éhez. Ezen a napon ünnepelné a születésnapját, méghozzá a 95-et Latinovics Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Ő volt tulajdonképpen a színész király. Latinovics sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta egyébként a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felőrölte teljesen az idegeik. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy tulajdonképpen öngyilkos lett. A szegény legények, a hideg napok, Isten hozta, Őrnagy úr, Szimbád és még rengeteg alkotás fűződik az ön nevéhez. Több mint 50 filmben játszott, legemlékezetesebbet az Isten hozta, Őrnagy úr és a Huszárik Zoltán rendezte Szimbád szerepében alakított. Ott egyébként ma lenne tehát 95 éves. Aztán ezen a napon hunyt el Móricz Virág író, méghozzá 31 évvel ezelőtt, 1995-ben. Móricz Zsigmond lánya volt, és Móricz Lili az ő testvére. 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. Aztán ma lenne 198 éves Lev Tolsztoj, orosz író. Ő írta ugye a Háború és békét, illetve az Anna Kareninát. A régi időszámítás szerint augusztus 28-án született egyébként, ez a mostani számítás pedig pont szeptember 9-ére esik. Minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik őt, amit ugye említettem, a Háború és béke, illetve az Anna Karenina című művei miatt van ez így. Ezeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. Aztán ma lett 69 éves Mucsi Zoltán, vagyis Kapa, Jászai Mari díjas színész, illetve érdemes művész, Isten éltesse sokáig. Ezen kívül Hugh Grant is a mai napon ünnepel születésnapot, 66 éves lett. Az Igazából szerelem, a Keserű méz, azt gondolom ez a két alkotás abszolút olyan, amit mindenképpen Hugh Grant nevéhez kötünk. Meg hát egyébként még számos más filmben szerepelt. Aztán 42 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon Máté Péter énekes, illetve zeneszerző, 1984-ben hunyt el. 37 évesen szívroham következtében egyébként. A 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt, feleségével Dékeny Saroltával, valamint az Express együttessel is együtt dolgozott. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta pedig több mint 20. Aztán még egy picikét maradunk a szülinaposoknál is, mert hogy 44 éves lett a mai napon Péter Szabó Szilvia, a Nox együttes egykori tagja, énekesnője, Isten éltesse őt is sokáig. Végezetül pedig 45 éves lett a mai napon Julie Gonzalo, argentin születésű színésznő, leginkább Parker Lee és Shelby szerepeiről ismert, egyébként nekem az egyik karácsonyi, nagy kedvenc karácsonyi filmem a Kelekótya karácsony, amiben Jamie Lee Curtis és Tim Allen az ő szülei. és ugye arról szól, hogy a lányuk hazatér méghozzá a leendő vőlegényével, vagy már vőlegényével, arra nem is emlékszem, de hogy akkor mutatja be a szüleinek, és hát ugye abban az évben a szülők nem szeretnének karácsonyi partit adni, pedig ugye ez ott abban az utcában hagyomány, hogy mindig náluk van a karácsonyi parti, és akkor hirtelen gyorsan néhány óra alatt kell egy partit megszervezni, amikor is ugye megtudják, hogy a lányuk mégis hazajön, mert ugye sokáig úgy volt, hogy nem jön haza karácsonykor. Egy nagyon vicces film egyébként, nagyon megható is, úgyhogy érdemes megnézni, akár idén karácsonykor szerintem biztos, hogy lesz rá lehetőségetek, hogyha még nem láttátok, tehát Kelek útja karácsony Julie Gonzálóval, aki a mai napon egyébként 45 éves lett. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 9-én a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood közöses szól az Éden, aztán pedig jövök is vissza és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is, ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk.

Ez volt az Éden, Metzger Viktória, Miss Mood és Nagy Bogi közöse. Itt a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában a sűs felnapban. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 9-e van, szerda reggel. Nézzük is meg, hogy ma reggel milyen témákkal foglalkozunk. 7 óra után mutatom majd egy összeállítást. Készített a múlt heti Szigetszentmiklósi képviselőtestületi ülés után Patek Edina kolléganőnk egy interjút Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós város polgármesterével, és ugyan a hét elején, hétfőn ugye nálunk járt itt a stúdióban a polgármester úr, viszont jó néhány témát nem tudtunk érinteni vele, viszont jó pár témát Patek Edina kolléganőnk érintett vele múlt héten a képviselőtestületi ülés után, úgyhogy ebből hozunk egy összeállítást majd 7 óra után, aztán 7:30 és 8 óra között pedig hozunk nektek egy rövid részletet a ma esti Szigetszelet című riportműsorunkból. Ezúttal Mayer Nóra kolléganőnk van Porondon, úgyhogy kiderül, hogy mivel készül majd. Hozunk egy kis ízelítőt 7:30, illetve 8 óra között az esti adásból. Aztán szó lesz a Szigetszentmiklósi Lecsófőző Fesztiválról is. Hát már nem kell olyan nagyon sokat aludni, mert hogy egyébként szeptember 19-én szombaton lesz a Kéktó Szabadidőparkban a Lecsófőző Fesztivál, és a témával kapcsolatban érkezik hozzánk Ladányi Sándor és Somkúti Bak Adrián. 8 óra után ők beszélnek majd erről. Aztán pedig 8:30 után Jakab Gergely, az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek a készítője lesz a vendégünk, mert hogy a Szigetszentmiklósi Városnapokon lesz még egy utolsó vetítés a Nádasdi Filmszínházban. Ezen kívül pedig lesz több helyen még itt a térségünkben, a héten a Titkos Kert vendéglőben Szigetszentmiklóson, de lesz majd jövő héten Dunaharasztin a Laffert kúriában is, úgyhogy ha még nem láttátok a filmet, akkor még lesz néhány lehetőség, hogy megtekintsétek. 9 óra után pedig Flaneke Mese kolléganőnk is beül hozzánk egy jó kis beszélgetésre. Tudjátok, Emese mindig szokott nekünk néhány jó kis sztorit hozni az életéből is akár. Hát ez a mostani is majd egy ilyen lesz, úgyhogy 9 óra után ő lesz a vendégünk. Tartsatok velünk akkor is, de egyébként itt vagyunk délelőtt 10 óráig a mikrofonok mögött. 0620 95 95 107, ez a Viber számunk. Nyugodtan bármelyik témánkhoz szóljatok hozzá. Egyébként a beszélgetéseket videós formában is közvetítjük a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, a Facebook oldalunkon, illetve tudjátok a YouTube csatornánkon is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
7: Időjárás.
8: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Erős a forgalom jelenleg a Budapest környéki utakon, több helyen is torlódásra kell számítanotok a főváros irányába, különösen az M1-es autópályán Tatabánya, illetve Budaörs között kiépített terelésben, de az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópálya Gödöllő előtt és a bevezető szakaszán is jelenleg torlódás van, valamint az M1-es autópályán Értől is lassulásra kell készülnötök. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton, mert tulajdonképpen nem is Dunaharasztitól, hanem picikét lejjebb Taksonytól is gyakorlatilag már torlódásra kell készülnötök. Ezen kívül arra szólva lehet autózni a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, szokásosan a Rákóczi utcától kezdve lépésben tudtok haladni Csepel irányába. Lassú a haladás a Gerinc úton is, Sziget-Szent Miklóson, illetve a gyártelepi Hévát járónál is jelenleg torlódást látok. A Hunyadi utcában, Tökölön, illetve Tököl főútján is élénk a forgalom, és lassú a haladás az 510-es úton is. Igazándiból Dunaharaszti után már a Soroksári után alakult ki egy elég komoly torlódás. Ha van közlekedési infótok, akkor azt várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Somogyi Beti és Bredák Szandi. Sziget-Szent Miklós város önkormányzata 2026. szeptember 3-án tartotta rendes nyilvános képviselő testületi ülését. Az ülés után egyébként hétfőn vendégünk volt Nagy János, Sziget-Szent Miklós polgármestere. Ezt a beszélgetést vissza tudjátok nézni és hallgatni is, hiszen ott van a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Viszont nem minden képviselőtestületi ülésen elhangzott témáról, napirendi pontról tudtunk polgármester úrral beszélgetni, de a helyszínen akkor ott járt Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk, és több témát is sikerült átbeszélni a város vezetővel. Ezt az interjút mutatjuk most nektek.
5: Most első körben össze is vonunk két napirendi pontot, ez az 5. illetve 6. számú volt. Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör beszámolója és elszámolása a 2025. szeptember 1-től 2026. június 30-áig tartó időszakra nyújtott működési támogatással. A 6. számú pedig a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör kérelme. Polgármester úr elmondta az ülésen, hogy a testnevelési órák céljára fordított igénybevétel az nagyjából a fele volt, itt ami a beszámolóban olvasható volt, illetve 21 millió forint volt az a kérelem, amit benyújtott a sportkör elnöke. Elfogadta ezt a képviselőtestület?
6: Ja, röviden összefoglalva, ennek az az előzménye, hogy amikor épült az iskola és a kézilabda sportcsarnok, akkor kötetődött egy háromoldalú szerződés önkormányzat, tankerület és a sportegyesület között, amiben az szerepelt, hogy majd a tankerület fizeti a rezsiköltségét a csarnoknak, hiszen ott lesznek a tornaórák. Aztán telt múlt az idő, és ha mondhatom ezt, hogy némi zsaroló pozíció után, hogy a gyermekek tudjanak tornaórára járni, az önkormányzat magára vállalta azt, hogy kifizeti azt a rezsiköltséget, ameddig az iskola használja a csarnokot tornaórák céljára. Az elmúlt időszakban ez az összeg folyamatosan növekedett, míg eljutottunk oda, hogy már az idei évben 21 millió forintot kért az egyesület. Az előterjesztésben egyébként jeleztük is, hogy ez már nem csak arról szól. Viszont ameddig ez a tankerületi vezetés van, ami még a mai napig fennáll, addig ugye a jelenlegi helyzet miatt az önkormányzat rá van kényszerülve arra, hogy erre a célra támogatást biztosítson az egyesületnek, viszont így az egyesület is jól jár, hiszen sokkal több támogatást kap, mint amennyi járna a szerződés alapján, de mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekek a legfontosabbak, illetve mellette így a sportoló diákok is kapnak tulajdonképpen támogatásszerűen némi önkormányzati finanszírozás plusz pénzt. Nem beszélve arról, hogy tudjuk, hogy ma már Magyarországon a TAO finanszírozott egyesületek eléggé nehéz helyzetben vannak, így minden fillérre szükségük van. A képviselőtestület elfogadta a beszámolót is, annak ellenére, hogy ugye nem csak arra a célra ment el az a pénz, amit az önkormányzat biztosított, illetve a következő tanévre is megszavaztuk ezt a támogatást, de megjegyeztem, hogy hamarosan tankerületi vezető cserje lehetséges, ugye nyilván ez függ attól, hogy kik fognak pályázni, és ezúton szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy van lehetőség még pályázni tankerület vezetői pozícióra, éljenek a lehetőséggel, mutassák meg, hogy ők hogy mit csinálnának másképp, mint a jelenlegi tankerület vezetés. És én itt említettem azt is, hogy abban az esetben, ha lesz változás tankerület szempontjából, akkor talán a tankerület és az egyesület között ez a szerződés alapján a kifizetés tud működni, de mindaddig az önkormányzatunk tulajdonképpen rá van kényszerülve arra, hogy fizesse ezt a költséget, tehát mind a két napirendi pontot elfogadta a testület.
5: A hetedik számú napirendi pont a Sziget-Szent Miklós 9740/2 helyrajzi számú ingatlan Csepel felőli kapujának áthelyezése. Magán az ülésen is nagyon sok lakó megjelent, de összesen 107 lakó írta alá azt a kérelmet, amit benyújtottak, hogy ők saját finanszírozásból áthelyeznék ezt. Mit is jelent pontosan ez a terület számukra, milyen előnyökkel vagy milyen hátrányokkal jár mindez, illetve hogy döntött a testület?
6: A Nóra Sétány és környékén lakók, egy nagyon jó lakóközösség. Szerintem példás hozzáállásuk van a városrésszel kapcsolatos tevékenységük bemutatásával. Hát ugye volt egyetlen egy bejelentő, akinek nem tetszett, hogy ott van egy kapu. Ez a kapu már évtizedek óta ott van, ugye nincs mindenkinek kulcsa hozzá egyébként, viszont rendkívül fontos az, hogy a közbiztonság romlásának köszönhetően egy olyan kerítésre szükség van a város határunkon, hiszen esténként ott nem mindenki járna szívesen éjszakánként, és a képviselőtestületből volt két nagyon hangos tag, akik minden áron ezt a kaput szerették volna nem engedélyeztetni, hogy Sziget-Szent Miklósi oldalon vagy oldalra átkerüljön. Tulajdonképpen a napirendi pont arról szólt, mivel Csepel közigazgatási területéhez tartozik, és nem Csepelnek volt a kapuval kapcsolatban határozata, engedélye, hanem még régebben a Sziget-Szent Miklósi önkormányzatnak, ezért egy métert körülbelül arrébb kellene tenni a kaput, és ha minden maradhat a régiben, a közbiztonság érdekében is hozzáteszem. Ugye, nyilván, mikor kiderült, és már egy előző testületi ülésen Gyurcsik Józsefnek volt egy nagyon ottani lakóközösség ellenes hozzászólása, a lakók úgy gondolták, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a kapu ott maradni tudjon, illetve nagyon örülök annak, hogy bölcsen döntött a képviselőtestületnek a többsége, hiszen csak hárman nem támogatták azt, hogy ott nyugalomban tudjanak lakni a Sziget-Szent Miklósiak, és itt már próbálkoztak mindennel azok a képviselők, akik nem akarták támogatni a kapunak az áthelyezését, de szerencsére győzött a józanész, és mindenféle rossz híreszteléssel ellentétben az nem egy lezárt terület, ahhoz nem csak az ottani lakóknak van lehetőségük eljutni, hanem bárki, bármelyik Sziget-Szent Miklósinak, tehát én úgy gondolom, hogy bolhából csináltak ezek a képviselők elefántot. Ez is jól tükrözi azt, hogy mielőtt bármelyik képviselő kiáll bármilyen érdek mellett, azért jól járjon utána, és ne csak egy-két ismerőse elmondása alapján hozzon ítéletet, vagy pedig munkálkodjon. A lényeg az, hogy a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a lakók költségéből a kapu átkerülhet a Sziget-Szent Miklósi területre, és a kapuk karbantartási feladata is a lakókra hárul. Ezúton köszönöm a lakosságnak, hogy bevállalták azt a feladatot, ami adott esetben a város feladata lenne.
5: A 14. számú napirendi pont fedezett kiegészítés biztosítása a 2026 évi út- és járda karbantartási feladatok ellátására. Ez is kapcsolódik egy másik napirendi ponthoz, méghozzá a hitelfelvételhez, átcsoportosítással oldották meg végül ezt a feladatot. Mi lesz a későbbiekben akkor így az út- és járda karbantartással, ha mondjuk szükség lesz erre a feladatra, milyen összeget tudnak majd erre szánni?
6: Ezek a napirendi pontok is egyébként, és az itt elhangzott viták alapján is bátran kimerem jelenteni azt, hogy annak idején, mikor a jelenlegi képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a hivataltól elveszik például az út- és járda karbantartási feladatokat, ez nem csak problémásabb ennek a menete, hanem sokkal több lakossági panasz is érkezett a munkákkal kapcsolatban. Nem működik rugalmasan. Én önkormányzati képviselőként is szoktam panaszkodni, és a mai testületi ülésen is elmondtam, hogy elegem van abból, hogy pont az én választókerületemben szenvednek hátrányt azok a lakók, akik ott laknak, és felsoroltam pár utcát, ahol hiányolom az út és járda karbantartási feladatokat. Konyha nyelven ez a kátyúzás például, vagy a patka készítése, felújítása. Sajnálatos módon itt volt is olyan képviselő, aki keverte a szezont a fazonnal, konkrétan Gyurcsik József útaszfaltozásokról beszélt, holott ez karbantartási feladat, tehát kátyúzás és a patkázásnak a része, de ezt már megszoktuk. Az én félelmem az, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, amikor elfogy ez a keretösszeg, vagy kevesebb van, akkor ugye a munkát ellátók ugye igyekeznek a maradék keretösszeget úgy beosztani, hogy az év végéig elegendő legyen. Mit eredményez ez? Hogy prioritási lista kerül majd az elvégzendő feladatoknál, aztán a végén majd ott járunk, hogy ahol kisebb kátyú van, azzal nem fogunk foglalkozni, mert a nagyobb kátyú már annyira balesetveszélyes, hogy már többen bejelentették. Én ezt szerettem volna elkerülni, így az én javaslatom az volt, hogy 20 millió forintot biztosítsunk majd a közösségi költségvetés sorából erre a célra, hiszen a lakóknak nem mondhatjuk azt, hogy most azért nem kátyúzzuk le az ön utcájában az utat, mert spórolnunk kell a pénzzel, hogy évvégéig kitartson. Nem hatotta meg ezt a képviselőtestület többségét, így a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem fog pótfedezetet biztosítani. Egyébként a júliusi adatok alapján az éves keretösszegnek a 78%-át már elköltötték út és járda karbantartási munkálatokra, ezért már érződik az augusztusi munkálatokon, hogy kevesebb ilyen feladatokat láttak el, pont azért, hogy amikor, és pont most jön majd az esős időszak, az az időjárási körülmény, ami miatt ugye romlani fognak még jobban az útak állapota. Én úgy gondolom, hogy nem jó döntést hozott a képviselőtestület, de ez a demokráciának a szépsége, hogy a többségi döntés mentén kell működni. Nyilván majd a későbbiekben engem fognak megkeresni, és engem fognak szidni azok a lakók, akik a bejelentett úthibát nem látják majd felújítani, de lehet ez egy politikai húzás is a képviselők részéről.
5: A 16. számú napirendi pont ismét egy fedezett kiegészítés biztosítása a Csokonai utcai parkoló megépítéséhez. Itt néhány kérdés felmerült a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. Mik voltak egészen konkrétan ezek a kérdések, illetve beszéljünk a konkrét felújításról, fejlesztésről is, hogy az megvalósulhat-e majd.
6: Volt némi értetlen, bocsánat, érdeklődés az ügyben, hogy most akkor Szigeti Vízművek is fölvesz műszaki ellenőrt, és az önkormányzat is, hát a képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat biztosítja majd a műszaki ellenőrt, és ugye a Szigeti Vízművek fogja elvégezni parkolónak a megépítését. Én azért sajnálom mindezt, mert annak idején, mikor előterjesztettem a területnek a megvásárlását, ez egyébként a gimnáziummal szemben lévő nagy terület, ahol parkolót szeretnénk majd építeni, és már régóta várják nem csak az ott lakók, hanem az ott dolgozók is. Tovább húzódott ez az ügy, és jól látszik, hogy mivel a képviselőtestület többsége annak idején ezt kihúzta a hivatal alól, és ezt is áttette a Szigeti Vízműveknek, lelassult a folyamat, folyamatosan ugye ilyen-olyan adminisztratív problémákba ütközünk. Én merem állítani azt, hogyha ez a hivatalnál maradt volna ez a feladat is, akkor már rég kész lenne ott a parkoló, de jobb később, mint soha, úgyhogy a mai napon arról döntött a képviselőtestület, hogy a kátyúzási feladatból fogjuk átcsoportosítani azt a plusz pénzt, amiből eddig már elkészülhetett volna, de most ugye ezt az emelt összeget abból fogjuk kiegészíteni, és akkor remélhetőleg következő interjúban már arról beszélhetek önöknek, hogy elkezdődött a parkoló megépítése, vagy átadtuk a parkolót, de nagyon sajnálom azt, hogy a képviselőtestület annak idején úgy döntött, hogy ezt ne a hivatal végezze ezt a feladatot, vagy koordinálja, mert biztos vagyok benne, hogy már rég kész lett volna az a parkoló is.
3: 2026. szeptember 3-án tartott a Sziget-Szentmiklós-város önkormányzata rendes nyilvános képviselőtestületi ülését. Az ülés után Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk Nagy Jánost, Sziget-Szentmiklós-város polgármesterét kérdezte. Ezt hallhattátok az imént itt, a Süsfelnapban.

0: A Keg Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand.
6: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szent Miklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szent Miklósiak.
9: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontos fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
8: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra, a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
10: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
8: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Sziget-Szent Miklósi Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Sziget-Szent Miklósi együttesek mellett a térségből, így Ráckevéről vagy éppen Százhalombattáról oldaláról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
10: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt, Szigetszent Miklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még 100 halombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
8: Egész hónapban tart a tüdőszűrés Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra Szűrt mutatja be, a kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken, a diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás általános iskola

0: karsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedetlenek.
1: Időjárás.
0: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Köszöntelek benneteket, Patek Edina vagyok, a következő néhány percben pedig a térség legfrissebb programjait ismerhetitek meg.
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettivel.

0: friss közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében történt egy baleset. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták. Ezen kívül pedig még mindig erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Több helyen is lassulásra, illetve torlódásra kell számítanotok a főváros irányába. Ilyen például az M1-es autópályán a Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben, illetve az M2-es autóúton Dunakeszitől is jelenleg lassan tudtok autózni, valamint az M7-es autópályán Érttől, illetve az M3-as autópályán Gödöllő előtt és a bevezető szakaszon kell számítanotok torlódásra. Itt a térségünkben pedig, ha szétnézünk, hát még mindig araszol a forgalom jelenleg a Gerinc úton, Szigetszentmiklóson, valamint a gyártelepi Hévátjárónál is továbbra is lassan tudtok autózni, illetve torlódás van a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán, úgy látom a térképen, hogy már a Rákóczi utcától kezdve araszol a kocsisor, ugyanilyen lassú a haladás a Lehel utcában, illetve a Petőfi Sándor utcában is Szigetszentmiklóson, ott nagyjából egyébként a Temesvári utcától kezdve kell élénkebb forgalomra számítanotok. Jó hír viszont, hogy az M0-as déli szektorában én úgy látom, hogy mind a két irányban jelenleg zavartalan a közlekedés, ott folyamatosan tudtok autózni, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. A Süsfelnap, szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Szeptember 9-e van, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Ma este 8 óra után lesz a Sziget Szelet című riport műsorunk. Ezúttal nem én készítettem nektek adást, hiszen tudjátok, Mayer Nóra kolléganőmmel felváltva vagyunk, a jövő hét lesz majd az enyém. Ma viszont ők készülnek nektek egy jó kis beszélgetéssel. Az iskola kezdés kapcsán testmozgás, illetve annak a fontossága és a szerepe a gyermekek mindennapjaiban. Ez lesz a fókusza, illetve a fő témája a ma esti Sziget Szelet című riport műsorunknak. És természetesen most is hoztunk nektek egy kis ízelítőt az esti adásból. Hallgassuk meg együtt.
5: A helyszín ezúttal a Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidő Park. Nem véletlen a helyszín választás, hiszen hát mégiscsak szabadtéren vagyunk. Itt ez a csodálatos futókör, amelyet nagyon sokan használnak. Foci kosárlabdapályák, amelyek közül most egyet éppen felújítanak. Háttérben a játszótér, a tagball, a fitnesspark és sok-sok egyéb olyan dolog, amely mozgásra ösztönözhet felnőttet és gyereket is. És most már az iskola kezdés után vagyunk, és elég nehéz lehet talán a gyerekeknek visszaülni az iskolapadba, üléssel tölteni a nap nagy részét. A többi között ezekről beszélgetünk Fülöp Mónika gyermek és felnőtt fitness instruktorral és férjével, Fülöp Istvánnal, aki látássérült tapasztalati szakértő. Itt a tanév. Mit kezdhetnek ilyenkor a gyerekek magukkal? Kicsit talán kötöttebb keretek közé szorulnak, hogyha csak az iskolára gondolunk, hiszen ott bizony ülni kell.
6: Tanácsokat lehet adni, abból tele a padlás, én azt gondolom. Igazából azt kell megnézni, hogy mi az, ami a család életébe úgy beleilleszthető, hogy az ne legyen újdonság a gyerekek számára, és főleg mi az, amit apa és anya is csinál, mert azt a gyerkőcök is sokkal szívesebben fogják csinálni. Ne legyen ez egy kényszer, hogy jó, eljött a szeptember, akkor most el kell kezdeni tanulni, be kell menni leckét írni, dolgozatot írni, tehát a gyerekeken már annyi stresszfaktor van, tehát ha meghallják azt a szót, hogy szeptember, szerintem már a haja égnek áll mindenkinek.
5: De a szülőknek is.
6: Akartam mondani, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. Ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy rettegünk ettől a szeptembertől, már eleve úgy indulunk neki augusztus végén, hogy úristen, eljön a dolog, hogy mi lesz itt, és akkor még a gyerekre megpróbáljuk a mozgás is ráerőltetni, szerintem akkor ott összeomlik a rendszer. Úgyhogy nem kellene ezt ennyire így kihegyezni, hanem egyszerűen egy picit próbáljuk ezt a szeptembernek ezt a rossz fennhangját egy kicsit úgy tompítani, hogy nem történik itt semmi probléma, tehát nem fordul ki a világ a sarkából, hanem egyszerűen csak bejön az ősz, és akkor hogyan tud a mi családunk is szépen átállni az őszi hangulatra úgy, hogy ez mindannyiunk számára élvezetes legyen.
7: És még mindig jó az idő, tehát ki lehet használni a szabadtéri lehetőségeket. Egyébként itt ezen a Kéktón a barátaimmal mi voltunk az elsők, akik az első focikupát megnyerték a 80-as években. Valamikor 86-ban, 87-ben. Ilyen öregek vagyunk már mi, legalábbis én. Úgyhogy Ide ki lehet jönni, mozogni, de hát a Kisduna partján élünk, neki lehet állni, sétálgatni. Mi is szoktunk olyat, hogy fősétálunk innen Dunaharasztira, vagy hogyha olyan kedvünk, akkor fősétálunk Soroksárig.
6: Igazából ez, hogy a mozgás, kicsit mindenki úgy gondol rá, hogy a mozgás akkor az legyen egy cél, vagy egy kötelezően letudandó feladat. De ez nem így van, hiszen a mozgás ez az életünknek a része. Lehet az egy, tényleg elmegyünk együtt, még jó idő van, ahogy említette István is, menjünk el egyet fagyizni. Ha van rá lehetőségünk, már pedig én azt gondolom, hogy hétvégén azért van rá lehetőségünk, ne autóval induljunk neki, hanem akkor gyalog. És szépen elsétálunk, közben beszélgetünk, csivitelünk, nem az iskoláról, nem a dolgozatról, hanem úgy csak szépen beszélgetünk, érdeklődünk a gyerekektől, hogy mi újság, hogy vannak, tehát tényleg kapcsolódjon a család. Tehát a mozgás nem egy stresszfaktor, hanem az életnek egy természetes része, mint a fogmosás.
5: Beszélünk azért majd a tervezett, úgymond, és jól felépített különböző mozgásformákról és sportokról is a későbbiekben, mert az is azért nagyon fontos. Biztosan sok olyan szülő hallgathat most bennünket, akinek a gyermeke jó eséllyel valamely egyesületben, itt-ott sportol, van egy kedvenc sportja, elfoglaltsága, és akkor abban szép eredményeket ér el, vagy ha nem is ér el eredményeket, legalább kedveli azt a mozgásformát, amit végez. Viszont mielőtt még erre térnénk, maradva itt a szabadidős mozgásnál, hogy erre húzhatok egy ilyen, lehet, hogy nem is létező kategóriát. Azért a mai kor gyerekének könnyű lehoznia úgy egy napot, hogy tulajdonképpen nagyon ki sem mozdul a négy fal közül, hogyha csak a különböző kütyükre, táblagépekre, videójátékokra és ilyesmire gondolunk, akkor mindig az indulás vagy kimozdulás okozza a nehézséget. Mik a tapasztalataitok?
6: Lehet, hogy nem leszek népszerű azzal, amit most mondani fogok, de ha megnézzük, akkor honnan indul ez a dolog? Tehát ki adta a gyerköcnek a kezébe azokat a kütyüket? Korlátok nélkül. A szülő milyen példát mutat? Tehát, hogyha én leülök és elkezdem nyomkodni, nézegetni én is a kütyüimet, akkor miért mondom a gyerköcnek, hogy menjen ki? Neki mi lesz abban a motivációja, hogy már pedig menjél ki, mert tök jó kint biciklizni. De miért, anya, te biciklizel? Hát én nem, de nekem nincs rá időm, mert. Szóval ez így nem működik. Úgyhogy egy picit ezt is úgy visszafordítanám, hogy a példamutatás, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint hogy erővel próbáljunk valamit letuszkolni a gyerekek torkán. Mert hát lássuk be, hogy indokot mi magunk felnőttek a legkönnyebben tudunk tanálni arra, hogy nekem miért nincs időm arra, hogy bozogjak. És a gyerek látja ezt a példát, és olyanok, mint a kis szivacs. Tehát nekik apa, anya, az Isten, és őt követjük. Ha anya is bent van, akkor én miért menjek ki? Milyen titok fog itt történni, amíg én kimegyek? Bezeg anya, nyomkodhatja a telefon? Tehát azt azért lássuk be, hogy a gyerkőcöknek most egy sokkal nagyobb pozitív élményt, endorfin, dopamint ad az, hogy ők telefonoznak, játszanak. Tehát ők már az online világot tekintik kicsit természetesnek, ami borzasztóan hangzik, de ki lehet őket onnan is robbantani, hogyha megkapja azt a pozitív dolgot, vagy azt a megerősítést, hogy kint tök jó játszani a barátokkal, a haverokkal, akkor bizony könnyebben el fog tudni csábulni arra, hogy ő igenis kimenjen. Amellett, hogy persze nyilván ő, ha szereti az online világot, ott is fog tudni játszani, viszont megtalálja önmaga, saját maga azt a célt, hogy ő akkor miért menjen ki a barátokkal a természetbe.
5: István, neked évek tapasztalata áll a hátad mögött, hogyha csak arra gondolunk, hogy gyerekeknek edzést tartani, mozgásra bírni őket. Mindezt egyébként itt jegyzem meg, és lehet, hogy lövöm le a poént, a Covid kellős közepéről indulva egészen majdhogy nem mostanáig, online formában. Na, ez sem egy egyszerű történet.
7: De vannak pozitív példák. 2020 tavaszán, ugye, amikor lakatot raktak itt ránk, akkor néhány srác, ami elkezdtünk online mozogni. Többen kérdeztek, hogy hogy lehet online edzeni, ráadásul thaiboxot oktatni. Gyönyörűen szépen dolgoztak. A fiúk hetente kétszer-háromszor, attól függ, hogy a későbbiekben hogy értek rá, hogy engedte az iskola. De az iskolai felméréseken úgy tűnt, hogy ment. Tehát az elsők között voltak felmérőkben, fekvőtámasz és a többi, amit éppen fölmértek a testnevelés órákon. Na, ügyesek voltak, én magam meglepődtem, hogy így is működik, nem kell nekünk itt kijönni és egymást nézegetni. Itt egy telefon, túloldalon egy telefon, és megcsinálták, amit kellett.
6: Igazából a kütyűnek lehet ilyen haszna is, tehát használhatjuk erre is tulajdonképpen, és nagyon jól működött, és tökéletesen föl lehetett így is építeni a srácoknak az akkori életkorához és a tudásukhoz az edzést úgy, hogy az iskola végeztével egy olyan állapotot érjenek el, amit elértek, mert ez tényleg túlzások nélkül mondhatom, hogy nagyon zseniálisak a srácok.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riport műsorunkkal. A folytatásban pedig maradjatok velünk, ez továbbra is a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. A következő fél órában a Szigetszentmiklósi Lecsófőző Fesztiválról beszélgetünk. Maradjatok velünk!

0: most a vad éjszakán. A Keg Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni.
6: Időjárás.
7: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Szerintem nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk így reggel 8 óra után néhány perccel, hogy torlódás hátán itt a Csepel-szigeten. A nullás déli szakaszán viszont most jelenleg zavartalanul tudtok közlekedni, ennyit a jó hírről. Viszont a Soroksári úton a főváros irányában végig araszolva tudtok csak közlekedni. Egyébként már Dunaharasztiról a főútról is ugyanezt tudom elmondani, ahogy Dunaharaszti másik oldalán az 51-es út és a Németi út találkozásától is a főváros irányában torlódás van, viszont az 51-es Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán most olyan óriási nagy dugót nem látunk. Aztán ahol még nagy torlódásra kell készülni, az a Gerinc út Szigetszent Miklóson, a Petőfi Sándor utca, illetve a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakasza, valamint hogyha Tökörről érkeztek Szigethalom vagy Szigetszent Miklós felé, akkor ott is a Hunyadi utcában erős forgalomra számítsatok. Egyébként az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében történt egy baleset, a 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, így itt torlódik a forgalom. Aztán, mondjuk ez most nem ide tartozik, de az Útinform írja, hogy Makó rendezik a hagyományos hagymafesztivál, de miatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik, és csak azért gondoltam elmondani, hát ha mondjuk valakinek jó kis program, ötlet lehet hétvégén Makón a hagymafesztivál. Na jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 11 perce járunk reggel, 8 óra után szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Izzanak a kameráink a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ami nem jelent mást, mint hogy vendégeink vannak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Lecsófőző családi nap lesz Szigetszent Miklóson, a Kéktó szabadidőparkban szeptember 19-én. Na ezt a témát és ezt a programot fogjuk jól átbeszélni és kivesézni, van miről beszélni, hiszen rengeteg program, kiegészítő program lesz majd. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Sonkúti Bak Adriánt, a szervező az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület képviselője, a rendezvény egyik szervezője és háziasszonya, valamint szeretettel köszöntjük Ladányi Sándort, szintén szervezőt az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesülettől, hiszen ugye ez az egyesület szervezi ezt a rendezvényt. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mi lesz a lecsófőzőn? Csak nem lecsó. Na jó, szóval, hogy nézzük meg tényleg, hogy fog felépülni ez az alkalom, milyen programokra lehet készülni. Ki kezdi?
4: Először is ugye azt akkor mindjárt előjáróban elmondom, hogy a csapatok 9-10 és 10 óra között érkeznek.
0: Uh-huh. Ja, mert hogy csapatok csinálják a lecsót.
4: Hát, hogy ne, uh-huh. Így van, csapatok csinálják a lecsót, mint ahogy eddig mind a 6 alkalommal. És szóval 9-10 között érkeznek. Azt azért most is elmondom, hogy a színpad mögött kell regisztrálni ott az öltözőnél. Ott mindenki megkapja az ellátmányt, meg azt is, hogy melyik lesz a sátor helye. És utána lehet készülni, fölállítani a sátrat, és előkészülni a lecsófőzésre. Akarsz kérdezni valamit?
0: Nem, csak most gondolkoztam azon, hogy azt mondod, hogy ugye ott lehet regisztrálni, de azért valami előregisztráció van, vagy
3: az már megtörtént.
0: Ja, hogy az már vége, az már lezárult.
3: Igen, azt nyár elején elkezdtük hirdetni, és lehetett jelentkezni e-mailben, úgyhogy most már, hála a jó Istennek, egyre több csapat van minden évben, úgyhogy meg is telt a kék tó a helyekkel, és a csapatok már meg is kapták a részletes tájékoztatót arról, hogy fog kinézni ez a 19-i program.
5: Jó, ja, csak azért, ez már csak egy ilyen kis becsekkolás, hogy minden csapat megérkezett, és hogy igen, ott vagyunk egy bejelentkezés.
3: És megkapják, ugye, ahogy Sanyi is említette, az ellátmányt, a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, ahogy minden évben, és akkor el lehet kezdeni építeni a sátrat.
0: Csak ezt láttad az arcomon, hogy ezt szerettem volna itt tisztázni, hogy nehogy az legyen, hogy valaki úgy csak úgy oda megy, hogy hello, akkor én jöttem regisztrálni, igen. Aztán kiderül, hogy nincs is rajta a listán.
4: Arra sajnos már nincs mód, mert lezárult a regisztráció 6-án egyrészt, másrészt pedig 60 csapat gyűlt össze.
0: Úgyhogy
4: 60 féle lecsót lehet majd kóstolni, megenni. Nem irigylem a zsűrit egyébként. Talán majd arról is beszélünk, hogy kik lesznek a zsűriben többek között. És azt gondolom, hogy közben programok is lesznek, és szerintem az egész napot ki fogjuk tölteni jó programokkal.
3: Biztos is.
0: beszéljünk akkor a programokról, aztán visszatérünk a lecsóhoz, jó? Hát, ha valaki még, nem tudom, most korog a pocakja, úgyhogy adunk neki még lehetőséget, hogy valamit így magához vegyen reggel, aztán lecsózunk egy kicsit, de nézzük meg, hogy milyen programok lesznek, hiszen rengeteg, hát ugye ez egy családi nap, tehát ebből adódóan gondolom kicsiknek, nagyoknak lesznek színes programok.
3: Így van, így van. Mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot. Lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a szenyior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tai chi bemutatónk, BMX bemutatónk, akik egyébként a srácok tavaly is voltak, és nagy sikert arattak a fiatalok körében. Lovas kocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele. Lesz sörpong, erről majd Sanyi fog tudni bővebb tájékoztatót
5: adni. Azt is sokan szeretik?
3: Én még életemben nem sörpongoztam, de lehet, hogy ha lesz
0: itt az ideje.
3: Igen, ha lesz egy kis idő, akkor ki fogom próbálni. Lesz néptánc, a napraforgó néptánc együttes fog érkezni hozzánk, ugyanúgy, ahogy tavaly, hozzák a szotyolákat és a kicsiket, úgyhogy ki is lehet majd, reméljük, ki is lehet majd próbálni. Lesz egy kis táncházott a bemutatójuk végén. Kint lesz az Ádám Jenő Musical Studio, nagyon jó előadással készülnek. Lesz Styler Dance Company, egy csapata is kint lesz, ők egy hip-hop táncbemutatóval készülnek nekünk. Lesz retro DJ Anthonyval, retro diszkó.
0: Igen, látom, hogy a Morrison's 2 DJ-je. Úristen, eszembe jutottak a tini korom buliai.
3: Az enyém is. Igen. És sokak nagy örömére kint lesz az idén a Divina Machina, és ők is fognak zenélni. És az egész napos programok között pedig a hajfonás, az arcfestés, az autószimulátor lesz most kint, Vidám Park lesz, és a rendőrség és a tűzoltóság is kiköltözik, és a rendőrségnek az idén lesz egy nagyon-nagyon érdekes programja, amit szintén szeretnék kipróbálni, de hát nem tudom, hogy az idő engedni fogja-e. Hoznak egy ilyen nagyon speciális szemüveget, amit hogyha felveszünk, akkor az imitálja nekünk, hogy milyen az, hogyha ittasan vezetünk. Uh-huh. És ez...
5: Hát, és akkor ki lehet próbálni, hogy
3: pontosan igen, reagálnál. Tehát hogy ez egy nagyon jó figyelemfelkeltés, felhívás arra, hogy miért nem jó, hogyha ittasan vezetünk, hiszen gondolom itt majd szimulálni fogja nekünk azt, hogy a reakcióidőnk milyen, meg bizonyos szituációkra hogyan reagálunk.
0: Hmm. Ez nagyon érdekes, ez fontos, egyébként. Igen. Bízunk benne, hogy ebben senkinek nincs tapasztalata, viszont tényleg azért az ember olyankor egy kicsit bátrabb tud lenni, mint egyébként, és akkor ide nekem a világot, de ez fontos, hogy akkor ezt így ki tudják majd meg tudják tapasztalni. Na térjünk egy picit vissza a lecsóra, 60 féle lecsó, el se tudom képzelni, hogy gondolom, hogy egy csomó mindenkinek lesznek különleges lecsói. A múltkor beszélgettünk Dolhai Andrással egyébként, ő a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a vezetője, és ugye úgy tudom, hogy ők is egyébként, ők a HEPESZ, ők is beneveztek erre a családi napra, és például ő elárulta nekünk a kis kulisszatitkot, hogy ők halas lecsót fognak készíteni. Én sem, tehát egy elképzelni nem tudom, milyen kreatív ötleteket fognak a csapatok kitalálni.
5: Mert hogy halas lecsót készítenek.
0: Ilyen különlegességekre is lehet ezek szerint
4: számítani. Biztos, hát biztos van, akinek elindik. Egyébként nagyon komoly zsűri lesz a lecsófőzőn. Én nem tudom, hogy fogják a 60 lecsó közül eldönteni.
0: Biztos megvan már erre a praktika.
4: Az első vagy a második, de ugye, ha elmondhatom, hogy többek között Angler Zsolt színész lesz a zsűri egyik tagja, akinek ugye főzős műsorai is vannak, mert ő egyébként szakács is, meg cukrász is, mellékesen, amellett, hogy színész. Ugye ott lesz még a kis Sándorné, aki élelmezés vezető volt, ő mindig tagja a zsűrinek, tehát ő kihagyhatatlan ebből, mert hát évtizedeken keresztül ezzel foglalkozott. A teljesség igénye nélkül lesz más is, de 5 vagy 6 tagú lesz a zsűri, úgyhogy lesz feladatuk, lesz munkájuk bőven, mire végigkorsolják ezt a sok lecsót, szerintem jól is laknak vele.
0: Tuti.
4: Úgyhogy
3: És úgy, nagyon és értékes nyeremények
4: nagyszerű díjak lesznek.
0: Na igen, hát ez egy verseny azért, amellett, hogy igen, családi nap, meg jó hangulat, nyilván azért valamilyen szempontból mégiscsak versenyeznek. Milyen díjak lesznek, mire lehet számítani?
3: Nem mondjuk el, hogy milyen díjak lesznek. Nem, ez meglepetés. Ez meglepetés.
4: Elmondhatjuk.
3: Igazából volt már erről, igaz készült már erről egy kis videó, amit meg is osztottunk, hogy nagyon értékes nyeremények lesznek. Többek között lesz egy grillsütő, ugye, ha jól tudom.
4: Gázos grillsütő.
3: Igen, az lesz az első helyzet.
0: Jó, tehát akkor ilyen kategóriájú nyereményekre lehet számítani.
3: Szampot is lehet nyerni. Úgyhogy tényleg mondom, hál' Istennek évről évre tudunk terjeszkedni, és ezáltal a díjak is évről évre változnak.
5: És a látogatók közül, aki szeretné így megkóstolni a lecsókat, akkor van lehetőség mondjuk vásárolni belőle, vagy ez hogy fog kinézni?
4: Igen, nem lesz külön főzés is, igen, és ha valakinek gusztusa támad a lecsóra ott éppen, akkor vásárolhat is, persze, de én úgy gondolom, hogy ott a sátraknál is, ha valaki jön, akkor a korlátozottan, de megkínálják nyilván.
5: Tehát kis kóstolót kaphat.
4: Egy kis kóstolót kapnak, így van. Ott a díjak között sok díj lesz, mert ajándékkosarak lesznek, vásárlási utalványok, szabaduló szobába hat fő részére utalvány, tehát rengeteg olyan dolog, amit az ember szívesen használ. Arra kíváncsi leszek, hogy egy csapat hogy áll majd a szápra, de az már az ő dolguk lesz.
0: Hát majd beosztják, hogy egyik hétvégén itt, másik. Egyébként, ha már itt tartunk a csapatoknál, egységes létszámban, vagy változó, hogy hány létszámú, illetve hát beszéljünk arról is, hogy ha jól értjük, meg hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez akár egy tök jó csapatépítőnek is felfogható, akár baráti társaság, akár kollégális viszony.
3: Abszolút. Voltak tavaly kifejezetten cégek, akik csapatépítő tréningként használták ki ezt a napot, és együtt jöttek. Tehát volt ilyen, és az idén is, ha jól tudom, van ilyen a csapatok között.
0: Hát most figyeljetek, egyébként kimondhatjuk, hogy egy költséghatékony, ám bár egy tök jó program, egy csapatépítésre.
5: Jó, és koncertekkel, programokkal.
3: Igen.
0: Azt mondtátok, ugye, hogy kapnak egy alapellátmányt. Ilyen szempontból milyen szabályok vannak? Tehát, hogy bármit felhasználhatnak, beletehetnek, ti adtok egy alapot, de hogy onnantól kezdve mindenkinek a saját kreativitására van bízva?
4: Az a szabály, így hogy van. Nincs szabály.
0: Aha.
4: Hát mindenki olyat csinál, amire úgy gondolja, hogy az a legfinomabb, és amivel úgy gondolja, hogy ő első is lehet. Aztán majd a zsűri eldönti. Persze, abszolút kreatív. Tehát ki hogy szokta a lecsót csinálni? Nyilván többféle van, többféleképpen készítik el. Sok alkotórészet ettünk, mert sok helyen lecsót, én imádom például, és abszolút helye válogatja, hogy hol, hogy
0: hát igen, most például nálunk, nekem anyukám mindig kétfélét készített, mert apukám a tojásos lecsót szerette jobban, én meg a rizses lecsót szerettem jobban, és akkor nálunk így
5: például kétféle. Nekem például anya mindig rakott bele cukkinit, tehát én tényleg szerintem a lecsó az az étel, amit annyiféleképpen lehet variálni, hát halasról még nem hallottam.
0: Én se.
5: Ha oda keveredünk, megkóstoljuk.
3: Cukkini az ugye a francia lecsónak.
0: Ja, ez a ratatúj, ugye? Tényleg. Na, hát akkor tényleg nagyon színes program lesz. Nagyon bízunk benne, hogy jó idő is lesz, illetve még visszatérve egy picit arra, hogy a csapatok nem csak egy kis alap hozzávalót kapnak, hanem nekik biztosítjátok a helyet is, tehát hogy fel lesz osztva már, mire odaérkeznek a csapatok, hogy ki hol kapja majd meg a kis standját?
3: Erre van a regisztráció, ugye, hogy odaérnek a csapatok, mennek a regisztrációs pulthoz, és ott megkapják az ellátmányt, és meg is van nekik a kijelölt helyük, megkapják talán a számukat is. Ugye? Igen, a számukat.
4: Titkos számot. Így van.
0: És akkor az eredményhirdetés is ezen a napon történik ott a helyszínen, ugye? Tehát a Kéktó szabad időparkban. Igen.
4: Délután 4 órakor lesz az eredményhirdetés, addig programok lesznek, úgyhogy...
0: És akkor mit mondtatok, mikor kezdődik
4: hát
0: maga?
4: A lecsófőzés körülbelül olyan, mert 9 és 10 11. között lehet regisztrálni, hát olyan 11 körül felállítják a sátrat. Ki hogy kezdi el a lecsófőzést? Azt gondolom, hogy ez utána már rájuk van bízva.
0: Lecsófőző családi nap Szigetszent Miklóson szeptember 19-én a Kéktó szabadidőparkban sok-sok kiegészítő program lesz, Divina Machina koncert, de retro diszkó is lesz, ugye beszéltük itt, hogy lesz arcfestés, vidámpark, hajfonás, autószimulátor, lesznek néptánc csoportok is, sörpong, ja sörpong, arról még mondjuk nem beszéltél, sörpong. Te nagy sörpongos vagy?
4: Én baromira nem vagyok sörösen. Nem vagyok sörösen, de tudom, hogy sokan fogyasztanak sört, és tehát ennek az a lényeg, hogy ki lesznek téve így háromszögbe vagy kör alakban a poharak, és akkor a pingponglabdával be kell találni. Aki ott nyer, az a Csesőrsátortól, mert hogy az is lesz, kijönnek Csesőr különlegességekkel, onnan kapnak ajándékot, ilyen különleges sörcsomagokat fognak kapni, aki ezen részt vesz, és aki ezen nyer.
0: Nekem egyébként ez a sörpongról mindig az ilyen amerikai pita, meg ezek a régi ilyen amerikai filmek jutnak
5: ezt. A gólyatáborban az egyetem tessék. Előtt, szerintem az ilyen gólyatáborok közkedvelt játéka ez a sörpong.
3: Akár. Ugye már a gimnáziumi osztálykirándulásoknak
5: is. Akkor ott is, igen.
4: Most már csak azt jelentik, hogy általános
0: nem, ott még Bambi pong volt, vagy
3: Bambi pong, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük akkor a beszámolót, és hát akkor mindenkit várnak szeretettel a lecsófőző családi napra. Ugye arról már beszéltünk, hogy a csapatok már megvannak, de akár kóstolni, vagy akár bármilyen programot kipróbálni van lehetőség. Nagyon szépen köszönjük Somkóti Bak Adriennek és Ladányi Sándornak, az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület a szervezője az eseménynek, Adrien és Sándor pedig szintén a szervezői, illetve Adrien ugye a házi asszonya is. Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük.
4: Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szent Miklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szent Miklósiak.
8: Ennek idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
7: Egész hónapban tart a tüdőszűrés Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a cifraszűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handben a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
9: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, még pedig a Handben a kertben program lesz, ahol is Víg Levente levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program. Most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a handpan szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárok

0: Információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadássorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

Jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Szerintem nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk így reggel 8 óra után néhány perccel, hogy torlódás hátán itt a Csepel-szigeten. A nullás déli szakaszán viszont most jelenleg zavartalanul tudtok közlekedni, ennyit a jó hírről. Viszont a Soroksári úton a főváros irányában végig araszolva tudtok csak közlekedni. Egyébként már Dunaharasztiról a főútról is ugyanezt tudom elmondani, ahogy Dunaharaszti másik oldalán az 51-es út és a Németi út találkozásától is a főváros irányában torlódás van, viszont az 51-es Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán most olyan óriási nagy dugót nem látunk. Aztán ahol még nagy torlódásra kell készülni, az a Gerinc út Szigetszent Miklóson, a Petőfi Sándor utca, illetve a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakasza, valamint hogyha Tökörről érkeztek Szigethalom vagy Szigetszent Miklós felé, akkor ott is a Hunyadi utcában erős forgalomra számít.

0: Nyitsatok. Egyébként az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében történt egy baleset. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, így itt torlódik a forgalom. Aztán, mondjuk ez most nem ide tartozik, de az útinformírja, hogy Makón rendezik a hagyományos hagymafesztivál, de miatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik, és csak azért gondoltam elmondani, hát ha mondjuk valakinek jó kis program, ötlet lehet hétvégén Makón a Hagyma Fesztivál. Na jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 4 perc múlva 3:49 van. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Én akkor néha úgy érzem magam, hogy így, mint a benyomtak volna rajtam egy gombot, hiszen nem ezeket már egy álmunkból fölkeltenek, és csak így el tudjuk mondani. Na de, ami változó, az mindig a vendégünk, meg a témánk. Nagy szeretettel köszöntjük Jakab Gergelyt, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotóját, illetve hát most készül egy újabb rövid film is. Erről is mindjárt beszélgetünk. Jó reggelt!
3: Szia. Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat. Szerintem én is így jelentkezem be mindig, úgyhogy megnyomtam a gombot.
0: Hát mondjuk nagyon más, hogy nem is lehet. Maximum annyit, is. Hogy, és még a nézőket, mert ugye szoktuk mondani, hogy a mi rádiónk az, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Hát ugye már nem először jársz nálunk. A dokumentumfilmet, ami elkészült az egykori halászkertről, már nagyon úgy nem is elemezzük, sokszor beszéltünk már róla. Aki esetleg még nem hallott róla, meg tudja hallgatni a korábbi beszélgetéseinket, ha a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára beírja Jakab Gergely, vagy Lakihegy Rádió, akkor így megtaláljátok. De most újabb alkalmak jönnek a film életével kapcsolatban, illetve hát nem kicsit átírta azért a ti történeteteket az, hogy időközben Nádasdy András sajnos elhunyt, ugye ő a Nádasdy Filmszínháznak a tulajdonosa is, ahol ugye már vetítettétek a filmet, meg hát egyébként is kapcsolatban álltatok vele folyamatosan így a film kapcsán is. Ez mennyiben írta felül itt a halászkertes film történetét, vagy a vetítés folyamát?
4: Maga a film történetét kevésbé, bár így, hogy készíteni fogunk róla, illetve hát készülőben van, és lassan el is készül a portréfilm róla. Ez egy új, nem tudom, irányt nyitott a mi kis életünkben, mert én, amikor elkészítettem az Emlékek a partról című filmet, akkor megfogadtam, hogy nem csinálok többet filmet, tehát ez így elég.
0: Így szokott ez lenni.
4: Aztán
0: az élet megfelülírja.
4: Itt vagyok, és igazság szerint András nagyon támogatta végig a filmünket, és nagyon sok mindenben számíthattunk rá, úgyhogy megdöbbentett minket a hirtelen halálhíre, és utána pár nappal már összeültünk a srácokkal, és mondtam, hogy akkor amit felvettünk vele riportot a dokumentumfilmhez, ott ugye abban a riportban nem csak a halászkert Árpád-strand történetéről, vagy a Kisduna történetéről mesélt nekünk, hanem gyakorlatilag a teljes élet történetéről, illetve bekapcsolva maradt a mikrofon egyes vágóképeknél, és ott elég őszintén beszélt még akár a művészetéről, akár bizonyos küzdelmeiről is. Nagy szerencse, hogy bekapcsolva maradt a mikrofon, és hát ezekből a töredékekből, meg amiket elmondott nekünk, és nem került be a filmbe, ezekből gondoltam, hogy akkor állítsuk össze egy ilyen vágatlan interjút, amit feltöltünk aztán a YouTube-ra, és ahogy ez lenni szokott, elkezdtünk rajta dolgozni, és ez megint kinőtte magát egy nagy projekté, tehát most már minden is van benne, nem csak az az interjú, amit mi elkészítettünk, hanem rengeteg plusz archív felvétel, a családtól kaptam, Super 8-as felvételektől elkezdve fotókon át mindent.
0: Úgy, van erre időd?
4: Teljes portréfilm.
0: Mert hát, hogy ugye nincs. Azért az Emlékek a partról című filmet azt mennyi ideig csináltátok? Ugye hárman készítettétek, ha jól emlékszem. Mennyi idő volt?
4: Hát kevesebb kevesebb, mint egy év a bruttó, de hogyha megnézzük, hogy a terepmunka plusz a vágás, akkor az akkor igen, tehát kb. Egy év mondjuk az egész.
0: Na most erre van pár hetetek konkrétan.
4: Igen, de ezt már azért elkezdtük, tehát most ilyen 80-90%-os készültségi fokon áll, és be fogjuk tudni fejezni, mert néhány pótforgatás van még, de azok ilyen vágóképek, úgyhogy meg lesz bőven október 11-e előtt, meg is kell, hogy legyen, mert én szeretném a családnak is először megmutatni, hogy ők is jóvá hagyják, utána pedig még van egy-két technikai dolog, hogy moziban is bemutatható legyen, úgyhogy elég jól állunk vele. Hát, hogy mikor van időnk, nyilván munka után mellett, hétvégén, meg amikor hagyják a gyerekek egyéb családtagok.
3: De akkor, ha jól értjük, az a terv, hogy október 11-én, ez egyébként ugye a Miklósi Városnapoknak a hétvégéje is tulajdonképpen, akkor igen, lesz majd bemutatva.
4: Igen, ez fontos, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert fontos megemlítenem, hogy van egy Mi Helyünk Egyesület, ugye ezt Tóth Pál talán, aki sokszor is volt, igen, már, igen, már itt elmondta.
0: Meg
4: hogy
0: ő talán a filmben is benne van, ugye?
4: A filmben is. Szerepel. Van egy Mi Helyünk Egyesület, ahol lelkes, amatőr és profi témához értő emberek kutatják Sziget-Szent Miklós történetét, történelmét, és ezen egyesületen belül a városnapokra két programmal készülnek. Az egyik Takács Zoltán fotóművész, nagyon tehetséges fotóművész, egy kiállítással készül október 9-én 18 órakor a Fészek Teázóba, és a másik program pedig az Emlékek a partról című film utolsó vetítése lenne október 11-én, és ez kiegészülne a Nádasdy Andrásról szóló rövid filmnek a bemutatójával, premierjével is, illetve lesz még egy harmadik program, amiről majd még beszélek.
0: Igen, milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a rövid filmet?
4: Nagyjából egy 30-40 perc körül között. Még nem látjuk nagyon a végét, de nagyjából ez a 30-40
0: perc. Igen, és akkor beszélünk, nem tudom, majd akkor is egy másfél órás film lett belőle.
4: Nem, igazából a nézőket nem akarjuk azzal terhelni, hogy egy 1 óra 40 perces dokumentumfilm mellé még egy több mint egy órás másik filmet is levetítünk, úgyhogy ezt tényleg igyekszünk rövidre fogni, de nem is tudjuk nagyon kiegészíteni, mert ugyan felvettük ezt a riportot az Andrással, de ez azért nem teljes, bár elmondott nagyon sok
0: mindent. Meg nem ilyen céllal készült, persze, és akkor nyilván az ember így kapkod, igen, hogy milyen anyagai vannak.
4: Igen, meg mikhez jut hozzá, úgyhogy nehéz, de megcsináljuk.
3: És ugyanígy a fiúkkal, Csárna Bálinttal és Jakab Áronnal a tesóddal készített? Tehát igen. Ugyanígy ez a csapat.
4: Igen, főleg Áronnal, ugye Bálint már leforgatta a riportot, úgyhogy neki most ebben nincs utólagosan szerepe, főleg Áronnal csináljuk ezt. Úgyhogy főleg tényleg vágási feladatok vannak, meg rengeteg mindent ki kell pótolni a már megszokott speciális effektekkel. Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra, és ezt nem akartam mondani, de most eszembe jutott, mert mindig kihozzátok valamiért belőlem ebbe a stúdióba az őszinte oldalam, hogy valahogy úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített, támogatott, és voltak nehezebb pillanataink, mert mind a ketten elég makacs személyiségek vagyunk, de ő nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit ő művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt, tehát nagyon csinált.
0: Igen, most térjünk egy picit vissza az Emlékek a partról című alkotásra, dokumentumfilmre, majd amikor elkészül a Nádasdy Andrásról készülő film, akkor nyilván majd külön, akár egy külön alkalommal beszélhetünk majd arról, meg hát nyilván mi is majd megnézzük Bettivel, mert hogy nyárzáró vetítés lesz, ráadásul ez most a héten lesz szombaton a Titkos Kert vendéglőben, mire lehet ott készülni? Látom, pulcsi pokróc ajánlott.
4: Igen. Hát most az időjárás jelentés szerint kicsit leül az idő, bár nem baj, ha nem 33 fokban ülünk
0: nem,
4: ott.
0: Valóban.
3: Ez nem valóban.
0: Ráadásul ott van fedett rész is.
4: Igen, ott lesz. A fedett rész az a lounge rész ott
0: az étterem és a kocsma között, vagy söröző, bocsánat.
4: Igen, már volt ott egyébként egy vetítés, és tele volt a hely, sőt jöttek még, már csak állóhelyeket tudtak biztosítani, és sokan visszafordultak, és kérték, hogy legyen még egy vetítés, úgyhogy most megint lesz lehetőség, annak is, aki látta, nyugodtan jöjjön, annak is, akinek nem sikerült akkor megnéznie. Fontos, hogy regisztráljanak, ezt úgy lehet, hogy a Titkos Kert vendéglő telefonszámát felhívják, és akkor ott foglalnak maguknak helyet, csak hogy ne legyen ugyanaz, mint múltkor, hogy már csak állva lehet megnézni, de valakik állva végignézték, úgyhogy ez is, hogy mondjam, egy nagy köszönet, meg nagy megtiszteltetés. Úgyhogy igen, 12-e Titkos Kert, 19-én jövő hét szombaton pedig a Laffert kúriában fogjuk egy gyönyörű szép környezetben bemutatni még a filmet.
0: Dunaharasztin. És annak van egy különlegessége? Vagy ott lesz? Most egy kicsit már össze vagyok zavarodva, hogy a Lecsónak, ha már az előbb Lecsó Fesztiválról beszéltünk, de most ugye emberi Lecsóról beszélgetünk, szóval Leskovics Gábornak lesz egy koncertje is?
4: Igen, de ez október 11-dik.
0: Jó, köszi. Akkor ezt tisztázok, már jó, össze vagyok zavarodva, hogy melyik mikor.
4: Tehát ez az október 11-i dátum, ez különleges lesz, ez szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz, hogy mondjam, prezentálva. Mondjuk én fogom szervezni, és minden szervezés anyagi részét azt én fogom vinni. Nagyon fontos, hogy ingyenes a belépés, és október 11-én egyrészt lesz amiről beszéltünk, a Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, és akkor Dopperg és Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál szóló gitárra, egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar ugye ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét még nézőközönség előtt 1983-ban, és akkor most Lecsó visszatér is.
0: De ő egyébként a Halászkertben is járt, igen, ugye? Igen. Meg ő is benne van a filmben is.
4: Igen, tehát a Halászkertben ugye volt a Pál utcai fiúk zenekar, és négy tagja pedig megalapított egy ilyen házi buli zenekart, vagy egy ilyen tribute zenekart, fiúk a Pál utcából néven, és így léptek fel ott a Halászkertben. Itt most ugye csak a Lecsó fog jönni egy szál gitárral, nagyon hangulatos egyébként. Én láttam most egy fellépését az Angyali Sziget Csücskében, Sziget Csúcs koncert, ott volt szerencsém nekem fotózni és videózni, nagyon hangulatos lesz, és nagyon szívhez szóló, úgyhogy aki át akarja érni a 80-as évek szigetszentmiklósi hangulatát, életét, Halászkertestől, mozistól, Pál utcai fiúkostól, érdemes eljönni október 11-én a Nádasdy moziban.
0: Uh-huh. Egyébként a Laffert kúria hogy jött képbe? Ugye az egy másik település, Dunaharasztin, de egyébként a Laffert kúriának az egyik munkatársa, ugye állandó vendégünk egyébként, Kőszegi Zsolt, hát ő is ugye zenész is, és ő is szerepel egyébként a filmben, a dokumentumfilmben.
4: Igen. Zsolt keresett meg, hogy szeretné ott is levetíteni, mert lenne rá igény és érdeklődés. Egyébként ugye Rácz Kevén is vetítettünk, és ott is volt olyan vetítés, ahol százan voltak, tehát, és nem csak Rácz Kevén, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket, Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, persze, természetesen, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre. Úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk a vetítésre.
0: És hát két záró kérdés. Egyrészt, hogy akkor ezek után majd hogyan tovább a dokumentumfilmmel, mi a terv, kiteszitek-e nyilvánosan, illetve, ha még belefér az időben, hogy hát azért mi végigkövettük itt az elejétől szinte, hát úgymond a végéig, és nagyon érdekel, hogy benned milyen változások, milyen érzések kavarognak így. Gondoltad-e, hogy ilyen nagy sikere lesz? Nyilván azért reménykedtél benne, szóval, hogy benned milyen folyamat ment keresztül? Így a, nem az alkotástól, mert arról már beszélgettünk, a vetítéstől kezdődően mondjuk mostanáig.
4: Oké, akkor az első az volt, hogy kitesszük a nyilvánosra.
0: Igen, hogy hogyan lesz tovább, igen, a sorsa a dokumentumfilmet.
4: A Nádasdy Andrásféle dokumentumfilmet fogjuk előbb kitenni, mert ott ezt én egyszer gondoltam levetíteni moziban, és akkor azt viszonylag gyorsan, hamar ki fogjuk tudni tenni. Az Emlékek a parton meg még megy a gondolkodás, hogy azt az 1 óra 40 percet így teljes mértékben kitegyük, vagy egy kicsit rövidítsünk rajta, mert ugye a YouTube fogyasztási szokások mások, mint mikor a moziba beül az ember, és nem nagyon van választás, illetve hát kimehet, csak az elég feltűnő, de a YouTube-nál azért egy ültő helyében ritkán néznek meg ilyen hosszú dokumentumfilmet. Lehet, hogy feltesszük a teljeset, nem tudjuk még. Ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát nem érdemes arra úgymond bazírozni, hogy úgyis fent lesz YouTube-on, majd megnézem, hanem érdemes a következő 3 vetítés valamelyikére eljönni, mert ki tudja, mikor sikerül ezt eldöntenünk, vagy hogyha úgy döntünk, hogy vágunk, azt mikor sikerül megcsinálnunk, úgyhogy az is fel lesz téve természetesen online. És beadtuk a 71. független film, országos független filmfesztiválra is a filmet. Már visszajeleztek, hogy vetíthető a film, úgyhogy meg fogják nézni. Úgyhogy ki tudja, mi lesz. Elvileg ma jön a hír arról, hogy, hogy az előzsűrizésen átmente, vagy sem. Én lehet, hogy még a portréfilmet is be fogjuk adni, hogyha úgy alakul. Úgyhogy ennyi, hát az érzések, a vetítésekről egyrészt van egy nagyon-nagyon jó érzés tényleg. Tehát én arra, hogy számítottam, hogy siker, igazából nekem van egy ilyen, de szerintem sokaknak ez az impostor szindróma, vagy hogy hívják, amikor nem hiszi el, hogy ő meg tud valamit csinálni. Amikor elkészült a film, én még akkor se hittem el, hogy ez így kész van. Sokan mondták egyébként a stábból is, hogy szerintük jó lett, de én nem hittem el. Mondtam, hogy nézzük meg a premiért, hogy ott milyen lesz a közönség reakciója, és amikor a közönség felnevetett, vagy láttam, hogy szemüket törlik az emberek, vagy egyébként a film után könnyes szemmel jöttek oda hozzám, láttam a fényben, hogy van, akik tényleg kísért szemmel, akkor éreztem, hogy na, akkor tényleg valamit eltaláltunk, és innentől kezdve én is bátrabban promotáltam, hogy gyertek, nézzétek meg, és azóta is ezért, mert látom, hogy az embereknek tetszik, és hogy mondjam, valaki boldogabb lesz tőle, érzelmeket vált ki belőle, és ezért miért takargassuk, vagy miért rejtegessük a filmet, akkor tényleg promotáljuk, és emiatt bátrabb vagyok már, és bátrabban mondom, hogy szerintem jól sikerült. Nyilván volt egy-két olyan néző, igazából egy volt, akinek nem tudom, kevésbé tetszett, de ott se tudta megindokolni, hogy miért, de volt, és nyilván ezen rágottam aztán egy hónapig, de hogy volt több száz más olyan néző, aki viszont tapsolt, odajött hozzám, beírt a vendégkönyvbe, nagyon jókat mondott, tehát ez egy nagyon felemelő, nagyon jó érzés volt. A másik része ennek a szervezési része, meg a promotálási része, ez nem gondoltam volna, de nehezebb, mint a film, nehezebb lett, vagy nehezebb volt, mint a film elkészítése.
0: Hát ezt halljuk be egyébként, hogy ez már egy külön szakma, hát egy külön tehát, szakma, hogy igen, az, tehát egy egész embert kíván, tehát azt én is tapasztalom, hogy egyszerűen nem szóval megy párhuzamosan, hogy alkoss, de közben meg hirdesd, de tudom, hogy annak meg költsége van, hogyha felkérsz egy ilyen embert, meg nem biztos, hogy úgy írja meg a posztszövegét, mert neki nincs érzelmi kötődése hozzá, szóval ez valóban nehéz.
4: Igen, producernek nem vagyok jó, már csak azért sem, mert mindenhol hangsúlyozom, hogy bevételt nem szeretnék, és nem is volt. Tehát
0: rokon lelkek vagyunk.
4: a becsületkassza volt, az is a nagyon jogosan és nagyon helyesen a hely támogatására ment. Én továbbra se bevételt szeretnék, és továbbra se azt szeretném, hogy ezért pénzt kapjunk. Én azt szeretném, hogy minél több ember megnézni, és minden segítséget elfogadok, hogyha valaki ebben támogatni tud, hogy minél több emberhez eljusson, hiszen ne akadályozzuk meg őket abban, hogy ők is átéljék azt, azokat az érzéseket, amit eddig az a 800 kötőjel 1000 néző, aki megnézte a filmet, átélt. Tehát minden, már vannak ilyen hardcore rajongók egyébként a filmnek, és látom Facebookon.
3: Ja, akik mennek több vetítésre?
4: Mennek, volt, aki az összes vetítésen volt eddig, nagyon durva, és hogy a Facebookon promotálják ők is, és állandóan írják, hogy gyertek, nagyon-nagyon hálás vagyok nekik érte, hogyha minél többen tudnak ez a jó szokáshoz csatlakozni, annak mi csak örülni fogunk.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotójának, ötletgazdájának, egyébként a Volt egyszer egy halászkert 1966-2001 nyilvános csoportban, ahol már több mint 2300-an vannak, ott egyébként minden infót megtaláltok, az előttünk álló vetítési időpontokról is, meg úgy a filmről is egy kicsit bővebben is ott tudtok szemezgetni, meg a filmnek a készülését is azért valamilyen szempontból dokumentáltátok ott. Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valahamért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
1: Időjárás.
9: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süsfel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Egy jó eszpresszó nekem is jöhetne majd adás után, de most a legfrissebb közlekedési információk jönnek. Az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze. A 25-ös kilométernél a belső sávot emiatt lezárták. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomópont után a 11-es kilométernél pedig egy műszaki hibás busz vesztegel jelenleg a külső sávban. Aztán térségünkben a fővárosba vezető utakon még mindig erős forgalomra kell készülni. Hiába frissítem itt a térképet, mindig azt hiszem, hogy majd eltűnnek ezek a piros csíkok, de nem akarnak. A Gerinc úton, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Csepeli úton és a Dunaharaszti főútján is a főváros irányában még mindig nagyon erős forgalom mellett tudtok csak autózni. Kitartást mindenkinek, vigyázzatok magatokra és másokra is, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 9:10 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Szinte ma már ki sem kapcsoljuk a kamerát, max az utolsó fél órában. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Vendégünk pedig Flaneke Mese kolléganőnk. Szia, jó reggel.
4: Sziasztok.
0: Így befutottál. Erős a forgalom? Nagy a dugó?
4: Annyira nem egyébként. Legalábbis ahol én jöttem, ott
0: busszal jöttél?
4: Igen, de csak néhány megállót, úgyhogy annyira nem tudok erről nyilatkozni, de nem volt.
0: Jó, csak ugye írtál nekünk a csoportba, igen, hogy éppen hogy beesel, azt hittem azért, mert hogy valami óriási dugó van.
4: Nem, csak nem tudtam, melyik buszt érem el.
0: Ja.
4: Úgyhogy amiatt.
0: Hát pedig egyébként számomra, ha már itt tartunk, ez a busz, hogy nekem még mindig elképesztő, hogy már olyan világot élünk, hogy ti már ugye úgy buszoztok, hogy látjátok a te generációt, éppen, mert valószínűleg, ha én buszoznék, azt se tudnám, hogy mit kell nézni az applikáción, hogy ugye akkor mész csak ki a buszhoz, ha már látod az applikáción, hogy itt jár. Mi még órákat álltunk a busz megállomba.
4: Kimaradt egy busz. Hát, egyébként még igen, így is meg tud téveszteni, hogy fél órát késett a buszom, és 20 perccel előbb kimentem.
0: Mert de hogy?
4: Percről percre késett. Nagyon ja, meg volt akadva délután.
5: Mert ott állt el a busz megállóban.
4: Igen.
0: Na, de nem is ezért hívtunk, hogy a közlekedési szokásaidról beszélgessünk, hanem történt veled egy igen meglepő, már-már félelmetes sztori. Meséld el, kérlek. Ugye úgy írtuk ki a videó címét, hogy követett téged egy férfi. Hogy volt ez?
4: Igazából, ha már említettük a tömegközlekedést, egyébként pont egyik tömegközlekedési eszköz től mentem a másik.
0: Ja, azt hittem, mert a héven ott így sétálgattatok ide-oda, és így követett, vagy a vonatot.
4: Nem, ez kicsit ilyen héves üldözés lett volna, de nem ez történt. Igazából mentem haza egyik nap a munkából, és leszálltam a buszról, hogy átszálljak a hévre, és akkor volt egy ilyen néhány perces séta, amit meg kellett tennem, és a szemem sarkából láttam, hogy amikor keltem át az úton, akkor volt mellettem egy férfi, de hogy így nem tulajdonítottam neki különösebb figyelmet, mert egyrészt siettem haza, másrészt meg éppen dugtam be a fülhallgatómat, nem egy jó szokás.
0: Ezek szerint nem Channing Tatum ment melletted, mert ha ő ment volna, az biztos észreveszed, vagy hát valami jó pasi.
4: Nem, tényleg nem is figyeltem, meg igazából siettem, úgyhogy nem foglalkoztam vele, meg is előztem szépen, és sőt, még át is futottam egy részen. Úgyhogy igazából azért egy jelentős távolságot hoztam létre kettőnk között, így nem gondoltam volna, hogy egyszer csak követni fog engem, de igen, átkeltem az úton, és egyébként nekem nem egy olyan jó minőségű fülhallgatóm, tehát nem ilyen zajszűrős, mint ami mostanában szokott az embereknek lenni, úgyhogy persze azért hallom. És az volt, hogy már több perce mentem, amikor egyszer csak így ilyen nagyon halkan valaki mondja, hogy van-e egy percem.
0: Mondom, Jézusom, belesuttogta a füledbe hátulról egy férfi.
4: Hát körülbelül olyan volt, mintha suttogták volna. Úristen. És én ilyenkor, amikor hallom, hogy valaki beszél mögöttem, mindig azt mondtam, hogy biztos nem hozzám szól.
0: De magába beszél.
4: Másodjára elmondta ugyanazt hangosabban, akkor éreztem, hogy ez nekem szól, és akkor leállítottam a zenémet, megfordultam, mondom, bocsi, nem hallottalak, mondjad, és hát szembe találtam magam, egyébként egy jól szituált férfi volt, de hát így láttam, hogy egy minimum egy 10-es van köztünk az ő javára, úgyhogy éreztem, hogy
0: Az nálad már nem opció.
4: Egyébként nem.
0: Mert egyébként a mi korunkban ez már durva. Annyira nem durva azért.
4: Nem csak amikor 22 évesen egy minimum 30 éves srác leszólít, akkor azért az egy nagyobb korkülönbség, tehát hogy azért ott nagyobb igen. a szakadék szerintem.
5: Nyilván mondjuk 30-40-nél már annyira nem, tehát hogy ez igen. szerintem egy fiatalabb korban nagyobb.
4: Mert köztetek, meg köztem is van egy korkülönbség, de az más.
0: De mi nem követünk, igen, és nem akarunk felszedni.
4: Igen. És kérdezte, hogy sietek-e? Hát mondom, igen, megy a hévem, és úgy mondta, hogy az előbb együtt jöttünk át, és nekem már akkor ilyen furcsa volt, hogy de hát az hány perccel ezelőtt volt.
5: Kinézett magának.
4: Igen, és hogy ezen gondolkoztam, hogy én nem hallottam, hogy jön mögöttem ez a srác, mondom, az azért egy kicsit az ijesztő. És mondja, hogy, hát, hogy nagyon aranyos vagyok, és hogy van-e barátom, én pedig, hát mivel siettem, meg úgy igazából éreztem, hogy idősebb.
0: Mivel mondtam, siettem, hogy... ezért van. Amúgy nincs, de most sietősben vagyok, úgyhogy most épp van.
4: Nem, hát rövidre akartam zárni ezt a beszélgetést, mert hát azért egy picit ijesztő volt, és hát mondtam, hogy van. Mondta, hogy jó, bocsi, akkor, hogy zavartalak, és elindult teljesen másik irányba. Tehát még csak nem is a hév felé jött volna velem, hanem csak azért ment abba az irányba. És igazából ez volt az ijesztő a szituációban, hogy most ez egy dolog, hogy mögöttem jön, mert ugyanabba az irányba megyünk, de hogy ezek szerint kinézett engem magának a zebrán, és utána legalább 5 percen keresztül követett, úgyhogy én azt nem vettem
5: addig
4: észre.
5: Addig gyűjtött a bátorságot, hogy most
4: anyukám
5: hogy
4: szólítsam
5: meg.
4: Konkrétan
0: én is ezt mondtam.
5: Ez lehetett mögötte.
0: Egyébként most figyeljetek, valljuk be, hogy azért nem az van, hogy a mai világban nagyon sokszor pont ezt hiányoljuk, hogy már mindenki csak interneten ismerkedik meg. Tényleg azért nagyon ritka az
5: egyébként
0: ilyen szitu, hogy valaki
5: jobb, hogy
0: egy
5: személyesen, igen,
0: szórakozó helyen, igen, az utcán. Valóban biztosan ijesztő lehetett, meg tényleg az a tudat, hogy úristen, nem vettem észre, hogy percek óta valakit lohol mögöttem. De valószínűleg bátorságot próbált szerezni, tehát hogy mit mondjon, lenni, hogy szólít. Tehát, hogy ezt a sztorit szerintem abszolút kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet, mondjuk nem én éltem át, de lehet nagyon ijesztő is, de közben meg lehet egy cuki, és pár 10 évvel ezelőtt szerintem ez egészen normális volt, hogy emberek így esetleg az abszolút, utcán így összebeszélnek, még nem volt bedugva a fülünk, meg nem tudom. Szóval, hogy valójában, ugye abból is lehet tudni, hogy valószínűleg egy normális ember volt, hogy azt mondtad neki, hogy van, és oké, azt mondta, hogy akkor bocs, is ment tovább. Tehát, hogy nem zaklatni akart. Igen,
4: utána. Nem, egyáltalán nem. Amúgy nagyon normálisnak tűnt, és tényleg, hogyha egy 10 évvel fiatalabb lett volna, meg vagy csak rögtön leszólított volna.
0: És egy kicsit magasabb, és amúgy barna hajú, nem szőke, nem, akkor.
4: Nem, úgy értem, hogyha fiatalabb lett volna, meg rögtön akkor leszólít, amikor így látom, és ott van a látóterembe, akkor lehet, hogy máshogy alakult.
0: Tényleg ezen múlik. Ó, egyébként szegény, most a hajja lehet, hogy fogja
5: egyébként
0: a fejét. Egyébként
5: figyeljetek, akkor ez elég szubjektív.
4: Hát nem tud már visszamondni
5: az időben. Egy sztorim, amit nektek már azért így meséltem, ez most a hétvégén történt, bár nem tudom, mert hogy lehet, hogy itt csak még annyira visszakanyarodva, hogy itt az úriember tényleg, tehát hogy sokkal idősebbnek tűnt, mert az is lehet, hogy azért ez tudott
4: sokkal,
5: csalóka.
4: Nem, hát tényleg elég komoly arcszőrzete volt, tehát hogy nem olyan, mint az ilyen 20-as éve jelenjáró
0: srácok. És már őszült, lehet, hogy 60 éves volt.
4: Nem volt szerintem maximum 30-as évei elején járhatott, de igazából tényleg az volt az ijesztő, hogyha nem követett volna, akkor lehet, hogy én is máshogy reagálok, de inkább ez volt az ijesztő, hogy...
0: De ha nem úgy fogod igen, fel, igen, hogy igen. követett, hanem tényleg úgy, hogy bátorságot szerzett, felmérte, hogy mit mondjon. Én nem tudom, nekem ez cuki ez a sztori amúgy.
5: Ez egyébként aranyos,
0: a Betty meg
5: ez bók volt, nekem csak így ugye a korhoz visszatérve, hogy hát jó, hát nem titok, én 35 éves vagyok, és voltam koncerten a barátnőmmel pénteken Dunakeszin, mindegy. Des koncert volt, jól éreztük
0: ilyen,
5: magunkat. És hát ott az volt igazándiból maga a történet, hogy már sétáltunk oda, eléggé sietősen egyébként a színpadhoz, és egy ilyen fiatal srácokból álló társaság, mit tudom én, 4-5-en lehettek, ültek ott a fűbe, és jó, hát sötét volt egyébként, de mi meg ott mentünk, ott nem hahotáztunk, de olyan vidáman sétáltunk a barátnőmmel, és akkor oda szólt az egyik, akiről én azonnal láttam, hogy körülbelül olyan 16-17 éves lehetett, tehát ott én is be tudtam lőni, hogy ő azért így elég fiatal, és akkor valamit, nem is tudom, hogy mondta, hogy szia kis cica, és így hát kitört belőlem a nevetés, mert hogy így valahogy egy ennyire fiatal sráctól nem számítottam arra, hogy hát most nem az, hogy fel akar szedni, de hogy így gondolom volt benne valami ilyen, vagy hát bókolni akart, és úgy kicsit nevettem, nem álltunk meg egyébként, én tovább mentem, csak talán visszaköszöntem neki, de valahol nyilván ez így jól esett ennyi idősen, hogy na, hát azt gondolta, hogy sokkal fiatalabb vagyok, gondolom, én nem nézett ennyinek, feltételezem.
0: Igen, ez abszolút egy kedves bók volt. Igen. Igen, meg hát az ember ilyenkor igen, ugye elmosolyog. Mondjuk én mondtam Bettinek, hogy kíváncsi lettem volna, hogyha így leülsz vele beszélgetni, hogy mutatok képet a két gyerekemről, hogy így akkor így mit mond.
5: Szerintem feláll és elszalad, vagy igen. Filmon, nem tudom, közli, hogy hát akkor szia.
0: Na hát akkor Emese, rólad amúgy így megtudtuk, hogy neked például a körülbelül 10 évkor különbség az már nem az soknak tartod.
4: Igen, az nekem nagyon sok, meg nem szeretem, hogyha követnek az de szerintem ezzel jó, nagyon sokan vagyunk senki. Így. Igen.
0: Nincs könnyű dolguk egyébként, azért azt is hozzáteszem a mai fiúknak sem, mert hogy most például ebből is igen, nyilván az szűrődik le. Á, jó, a követés az tényleg mondjuk egy kicsit érdekes ebben, de valószínűleg tényleg csak tetszettél neki, és, és szeretett volna veled esetleg így valahogy kontaktálni, vagy nem tudom, így beszélgetni egy kicsit. De van, akkor neked ez így nem annyira jött be.
4: Nem, meg tényleg azért amúgy valahol pozitív élmény is volt, mert ő még a normálisabbak között volt, akik leszoktak engem szólítani. Mert...
0: Ja, hogy neked ez ilyen gyakran. Ja, jó, hát.
4: Gyakran megtörténik, hogy leszólítanak, de hát nem abban a stílusban, ami szerintem normális lenne. Tehát ez a srác egyébként tényleg normális volt, és hogyha esetleg hallgatja ezt az adást, akkor ne úgy nem akartalak ilyen ijesztőnek beállítani.
0: De... Egyébként így hallgatva téged, szerintem hány nő hallgat most minket, hogy bárcsak engem is így leszólítanának. Egy normális
4: kinézet. Szerintem ez ilyen generációs különbség, mert például a hugomnak ezt elmeséltem, ezt a sztorit, aki 18 éves egyébként, és ő teljesen kiborult, hogy úristen, hogy milyenek ezek a férfiak.
0: Tehát, tényleg. Hogy én meg úgy nézem, hogy de jó, van hogy... ilyen még nem, a mai világban.
4: Igazából tényleg manapság sokkal nehezebb fiúként lányokat leszólítani, mert pont ez az, hogy mi lányok szerintem megijedünk, mert úristen, mit akar, úristen, mi van, hogyha zaklatni fog, vagy követni fog, vagy nem hagy békén. Tehát, hogy mi
5: hát
4: szerintem...
5: Hát ez a jobb félni, mint megijedni azért.
4: Igen, igen, meg amikor tényleg így gyakran odaszólnak neked, akkor most hogy szűrt ki, hogy ki az, aki normális, és ki az, akinek rossz szándékai vannak.
0: Jó, de egyébként így zárásként az önbizalmadnak jót tett, mert azért nőként valljuk már be, hogy azért az csak jó. Jó, mondjuk, ha egy félbolond szólít le, akkor az nem annyira a doba alatba, de hogyha egy ilyen helyzet van, akkor azért csak azt érzi az ember, hogy na, meg Betty, te is, hogy na, ja, hát azért még, voltam, még így két gyerek után is még, tehát hogy azért az úgy nekünk jól esik, nem?
4: Nekem ilyen vegyes érzéseim szoktak lenni ezzel kapcsolatban, tehát hogy így egyrészt egy visszaigazolás, másrészt viszont, vagy jó, főleg, hogyha nem annyira kulturáltan szólítanak le, akkor viszont nagyon kellemetlen. Tehát akkor nem tudom azt érezni, hogy kaptam egy visszajelzést arról, hogy csinos vagyok, vagy ilyesmi, hanem tényleg ez miért ilyen stílusban kell. Ennél a srácnál igazából így valahol jól esett, hogy ennyire normális ember szólított le, de igen, azért nehéz volt így a kis félelmeimet így félretenni, úgyhogy nálam ez kicsit ilyen kettős.
0: Jó, én néha keresem magamon a cetlit egyébként, hogy hova van hozzám, vagy rám kiragasztva, hogy hülyékkel, már bocsánat, meg félbolondok jöhetnek, mert azért szerintem ezt jó, már
5: tapasztalt.
0: Igen, nem néha, én állandóan homolyan, mintha ki lenne írva a homlokomra, hogy én bárkivel, bármikor mindig szóba állok, úgyhogy igen, nekem is vannak ilyen tapasztalataim, de általában mostanában már nem az van, hogy hú, de jó csaj vagy, hanem, hogy mit tudom én, van nálad egy százas, mert hogy kéne, vagy nem tudom, valaki mindig megtalál.
4: Ez egyébként, amikor először leszólított a srác, és azt mondta, hogy van egy perc, amin először azt hittem, hogy kéregetni.
0: Aha. Úgyhogy... Amúgy nagyon érdekes ennek igen. a pszichológia. És hogy mit feltételezzünk, hogy mi az, ami ilyenkor így eszünkbe jut, hogy vajon mit akar tőlünk az a másik ember. Hát köszi, hogy elmesélted, nincs könnyű dolguk a fiúknak, ez meg biztos, a srácoknak, igen, meg a lányoknak sem egyébként ma ismerkedni, de köszi, hogy ezt így megosztottad köszönjük. Velünk, Franekemesével kolléganőnkkel beszélgettünk, köszi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút Szent és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elégedettek a szervezők a Szigetszent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
11: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgár Ivókút melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
10: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Szigetszent Miklósi Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Szigetszent Miklósi együttesek mellett a térségből, így Rázkevéről vagy éppen Százhalombattáról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
11: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkert mozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény, nyilván ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó kisfilm volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt Szigetszent Miklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában, ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
10: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal 2 kerékpár, amelyeket a Petőfi Liget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíj pályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően 2 kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett Dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig, hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
9: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most 2 magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszoros díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló ének

0: Közlekedési információk jönnek a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Azt írja az Útinform, hogy az M0-as autó déli szakaszán, ugye ezt már korábban is jeleztük nektek, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében egy autó és egy tehergépkocsi ütközött össze, a 25-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomópont után a 11-es kilométernél egy műszaki hibás busz vesztegel a külső sávban. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania, és továbbra is még mindig erős forgalom mellett tudtok itt a térségünkben a főváros irányába bejutni, de egyébként már annyira azért nem vészes, mint volt korábban. A Csepeli úton picit erősebb a forgalom, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán is. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy perc múlva 3:40 szép délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Hát ma sem unatkoztunk, azt azért meg kell, hogy mondjuk.
3: Itt, igen, sűrű reggelünk volt.
0: Egymásnak adták a vendégeink a kilincset, és hát egy kis kulisszatitok, mi még nem is végeztünk Bettivel, még lesznek majd interjúink, de majd mindent a maga idejében. Minden esetre azért van még egy témánk, mert itt hát, ugye most megint beindult itt az ősz, kezdődik az iskola, egy csomó üzletben, Aldiban, Lidlben, mindenhol ugye vannak most különböző, hát főként gyerekcuccok egészen jó árban, és hát ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy mint az éhezők viadala, hogy így az emberek egyszerűen,
3: igen. De olyan szint, így van. 6 órakor egyébként a pultokat.
0: És egy ismerősöm mesélte egy vékony, egy törékeny, egy fiatal nő, és ez azért fontos ez a sztori, mert hogy ő bement ugye a boltba, szeretett volna venni a kislányának éppen gumicsizmát, meg soft shell overalt, és úgy talált egy kosarat, nekem is volt már ilyen, hogy volt a kosárban, tudod, ez a tologatos kosár, amiben bele kell rakni a pénzt, aha, de volt benne egy ilyen műanyag valami, tehát nem pénz volt benne. És úgy volt vele, hogy jó, hát akkor az jó lesz neki. És aztán telerakta a kosarat, amiket így meg akart venni, nem tudom, többnyire ilyen tényleg a gumicsizma, meg a soft shell overall, meg még egy-két dolog, és képzeld el, hogy így oda ment egy pasi, és fogta, és elvette tőle ezt a kosarat, és így állt az ismerősöm, Jézusom, a lány, hogy hát de az ott van benne a táskája, meg minden, tehát hogy ez az ő kosara, és akkor így mondja neki a férfi, hogy nem, ez az ő kosara volt. És akkor
3: ja, mert
0: így,
3: hogy ez a műanyag kis biléte az övé hát lehetett?
0: Igen, hogy ott van benne a biléteje. Valószínűleg annyi történt, hogy nem vette észre a lány ismerősöm, hogy az nem csak úgy ott parlagon hever az a kosár, lehet, hanem az már valaki, de üres volt, ja, üres a kosár, volt. És ott volt, ugye, ahol szoktak lenni a kosarak, tehát, hogy nem feltételezte, mondjuk, hogy az...
3: Furcsa egyébként.
0: Na, de várjál, és akkor ezek után mit gondolna egy, ha már az előbb itt beszélgettünk férfiakról, nőkről, hogy milyen nehéz ma párt találni, hogy mit gondolnék én? Hát én azt gondolnám, hogy jó, hát akkor azt mondja egy férfi, miután látja, hogy tele van már a nőnek a kosara, meg hát azért azt nem egy perc alatt rakta bele, tehát már eltelt ott egy kis idő, mire a csávónak hát, nem tűnt fel, igen, hogy nincs meg a kosara. Na, mindegy.
3: És mire megtalálja annyi kosár közül, hogy azért az nem annyira szembetűnő, hogy ez a biléta ott kilóg.
0: Egyébként igen. Na de, hát én azt gondolnám, hogy se baj, a férfi esetleg jelzi, hogy ne haragudj, ez amúgy az én kosaram volt, de hozok neked egy másikat, vagy meg tudod esetleg oldani, vagy mit tudom én, nem. Az ismerősöm, mondom, a lánynak ki kellett venni a kosárból mindent, így a kezébe most mutatom Bettinek, hogy így az ölébe felvett mindent, ami ott van, így össze-vissza kiesett, meg lógott le a kezéből. Jaj. A csávó ezt így végignézte, hogy ahogy kiveszi az ismerősöm, és utána eltolta a kosarat, és így ott hagyta a lányt a kezében egy csomó cuccal.
3: Nyilván akkor már kosár nélkül, bent csak ezek a pici kosarak, igen, vannak. Ha vannak.
0: Na most én nem tudom, és mondta is az ismerősöm, hogy látszott a csávon, hogy ő is így nagy számban viszi el a soft shell overallokat, mert ilyenkor ez ilyen óriási biznisz.
3: Apuka, de hogy így ezt, hát én nem tudom, hogy ezt.
0: Na de most ez milyen már, egy tök mindegy, mi van a kosárban, egy nővel ezt megcsinálod, hogy látod, hogy ott hogy alig látod, bírja el, igen, a cuccokat, és akkor nem az van, hogy oké, ha még igaz is, hogy az ő kosarát vette el, egészen véletlenül nem tűnt fel neki, nem szándékosan tette, de végignézed, ahogy egy nőt össze-vissza esik el a cuccokkal a kezében, tehát hogy én nem tudom,
3: de
0: hogy...
3: De eddig a pasi meg a kezébe tartott.
0: Én nem tudom, hogy ez úgy, mert nem voltam ott.
3: Nem volt tehát... ott vajon kosara, tehát tudod, nem ez
0: tudom. Nem tudom, de szegény így, tudod, ahogy így elmesélte, hogy így kivette, és így állt így a kezében a cuccokkal, és így így nem hitte, hogy ez most így megtörténik vele, és hogy akkor így most hogyan tovább?
3: Mert
0: nem
3: tud... Na,
0: és akkor így ott hagyta egyébként a csávó, szóval, hogy én nem tudom néha, hogy férfiaknak mi van a fejükben ilyenkor, és én nem azt mondom, hogy nem tudom piedesztára kell emelni a nőket, de azért úgy vannak olyan dolgok, amiket hogy nem csinálsz meg, na, ez nem fér bele, nem férfias, na mindegy.
3: Főleg, hogy hosszú percek teltek el, igen. És nem tűnt fel neki, hogy éppen hol van a kosár, vagy eddig kereste, és akkor lehet, hogy örült, hogy éppen megtalálta. Na, de hát azért ez
0: igen, de ezt lehetne máshogy is, hogy figyelj, bocsi, elvetted a kosaramat, és akkor mit tudom én, azt mondja rá, nem is kell neki akkor hozni kosarat, hanem akkor megvárja, amíg azt mondja a lány, hogy ne haragudj, hozok egy másikat, hozom, addig igen, benne igen, maradhat, igen. Hogy, tehát, hogy na, ezt azért szép szemben is. Bárhogy máshogy csak nem így hát, meg igen, lehetett ezt, volna oldani.
3: Lett volna szebb módja.
0: Neked van ilyen sztorid, amikor ilyen éhezők viadala van, vagy te szoktál így nyitásra oda menni a Lidlbe?
3: Nyitásra nehezen is tudnék, legalábbis mióta itt dolgozom.
0: Főleg, hogy azt hiszem, ilyen csütörtökre, vagy ilyet mindig hétköznapra
3: mindig
0: esik.
3: Hétköznap, és ugye nyilván én reggel 6 óra után nem feltétlenül a Lidl pénztárba szoktam állni, hanem ugye itt ülni a mikrofon.
0: Nem is értem miért.
3: De amikor még otthon voltam, mondjuk pici gyerekkel, de mondjuk már akkora volt a Levi, hogy egyébként pont a legkisebb ilyen soft shell overall méretbe belenőtt, én akkor sem annyira küzdöttem, egyébként mindig valahogy előbb-utóbb szereztünk. Mert egyébként nem tudom, vagy én, vagy anyukám, és nem, pedig akkor is már ilyen éhezők viadala volt, de volt osztálytársam, akivel akkor ilyen nagy beszélgetésben voltunk, ugyanakkor kb. Így a gyerekek, és mondta, hogy ő bizony oda küldte a férjét, talán Dunaharasztiban pont az egyik ilyen üzlethez, és küldte nekem a képeket, hogy nézd, a férjem fotózta, hogy tényleg kilométeres sor, és valóban mindenki ott küzdött meg. Hát ez már évekkel ezelőtt bejött, hogy akkor sokan felvásárolják, aztán felrakják különböző oldalakra dupla áron, mert szerintem most már kevés ember veszi meg így. Mondjuk lehet, hogy még mindig elég, ha csak egy valakit talál, és akkor már azon mégis nyerészkedik valaki, de hát azért ez elég szomorú, hogy úgymond más anyukán, apukán így nyerészkedsz, úgyhogy nekem annyira nem volt, mert nekem soha nem volt kedvem elindulni se kisgyerekkel, amikor tényleg oda mehettem volna korán, mert mondjuk nem dolgoztam. De nem tudom, mindig kaptunk, vagy akkor vettem a marketplace-en. Tehát, hogy nem csináltam ebből én ilyen nagyon nagy dolgot. Én most is voltam, amikor ezek bejöttek, bár nekem sima ilyen kantáros esőnadrág kellett csak éppen. Mondjuk ebből is már talán csak 3-4 darab volt, de kaptam. És ott akkor már nem volt akkor nagy verekedés. De tény és való, hogy le volt fosztva csomó minden, pedig aznap tették ki, és én meg mondjuk, mit tudom, én 11 dél körül voltam ott.
0: Én is voltam a héten, és én is, tehát nem arról van szó, hogy ne használnám ki, hogy tényleg fele annyiért, mint bárhol máshol lehet minőségi, mert azért valljuk be, hogy ezek amúgy minőségi dolgok.
3: De és azért azt, hogy ott... báron nyilván, igen, mint más igen. Népszerűbb üzletben lehet kapni.
0: Igen, viszont nagyon érdekes, hogy én tök nyugodtan bementem itt hétfőn, ugye elmentem innen a Csepel plázában, nem tudom, volt 00:30, vagy nem is tudom mennyi idő, ott volt pont egy, azt hiszem, Aldi van ott, és akkor tudtam, hogy van ez a gumicsizma a gyereknek, és én ezt így nagyon nem aggódtam túl, odatoltam a kosarat, megnézegettem, és találtam a méretében, tehát igazából nekem szinte mindig szerencsém van, mert mindig van még egy darab, vagy...
3: Én is jó. Mindig így jártam, hogy sikerült, amit nagyon akartam, azt sikerült
0: kifutni. Nekem is. Jó, hozzáteszem, pedig. Hogy azért olyan szempontból van bennem rugalmasság, hogy mondjuk ilyenkor ugye 2-3 féle mondjuk gumicsizma van, mintájú, és ha most éppen nem az unikornisosból van, hanem a szívecskésből, akkor megveszem a szívecskéset. Persze. Tehát, hogy most még nem tartunk ott, hogy a kislányom rábök a bolt, vagy az újságba, hogy na már pedig neki csak ez kell, és pont. Tehát, hogy azért, jó, nyilván egy fiúsat nem fogok neki megvenni ezért.
3: Jó, igen, ha csak abból egyébként van. Múltkor pont volt, képzeld el egy videó a TikTokon, egy anyuka kirakta, hogy ti adtok-e kicsit mondjuk más lányra adni fiúsabb cuccot, azt szerintem nem olyan gáz, mint tudod, fordítva, most egy fiúra nem fogsz rózsaszint adni feltétlen, mert hogy mondta, hogy éppen ő is pont, talán lehet, hogy pont gumicsizma volt, vagy valamilyen ilyen esőnadrág, hogy hát ilyen unisex, inkább kis fiúsabb színben adott a kislányra. És ez csak egy ilyen vélemény kutatás volt tulajdonképpen neki. És akkor volt, aki írta, hogy nem, mi nagyon rózsaszín fanok vagyunk, írta ilyen anyuka, de volt, aki azt írta, hogy persze, mert mondjuk van fiú tesója, simán ráadom a kicsit, mit tudom én, fiúsabb színű valamit. Úgyhogy egyébként ez is érdekes.
0: Képzeld el, hogy én pont olvasok egy könyvet, egyébként már jó ideje forgatom, mert mindig csak ilyen fejezeteket olvasok. Ez a Szél Dávidnak a Tabuk és dilemmák a gyereknevelés nevelésben 0-tól 9 éves korig, és van benne egy ilyen rész, ami ugye így a nemi identitásról szól, az, hogy egy gyerek honnan tudja, mikortól tudja felmérni, hogy ő lány vagy fiú, tehát, hogy valahogy itt tényleg így erről szól, és tök érdekes, hogy van egy ilyen fejezet benne, hogy ugye az is számít, ugye, hogy egy fiúra fiús ruhákat adsz, egy lányra lányos ruhákat, tehát már nyilván, valahol igen. Tudattalanul, de elkezded nőiesre vagy férfiasra nevelni.
3: Persze. Mert... Én egyébként elég tudatosan szoktam, de pont ez az első nadrág, vagy ezek az overálok olyan, hogy azt én is ráadnám, sőt, volt talán neki is ilyen sötétkék. Mondjuk azért, mert praktikus, hogy tehát ezekből az overálokból a nagyon világos rózsaszín, az egy perc alatt nagyon-nagyon-nagyon látványosan koszos lesz. Nyilván a sötétebb színű az meg szerintem egy akár egy rózsaszín sapkával, az már mindjárt csajos lesz.
0: Igen. Hozzáteszem, egyébként az én kislányomnak is volt már olyan, nem tudom, softshell overál, ami amúgy sötétkék volt, és pont az ilyen Aldi Lidl csinál ilyet. Lehet, hogy pont ezért, hogy kicsit olyan uniszex legyen, mert volt rajta egy rózsaszín virág, meg tudod, ez ami a talpra, a cipő talpra rá kell húzni, az is rózsaszín volt, de önmagában amúgy sötétkék volt az egész.
3: Ami szerintem tehát igazából most mondjuk összelegyesős időben egy kislányat is, főleg egy óvodában.
0: Na de nem is a softshell overall a lényeg, hanem tényleg az, hogy amit itt látunk, illetve én nem látom, mert csak hallom, egyetlen hát csak egyszer hallom, voltam hajlandó, ugye tapasztalatlan voltam még terhes voltam, és úgy mentem el, és mondták nekem is, hogy nyitásra menjek, mert van szoptatós melltartó, és akkor így
3: én
0: elmentem. Én
3: általában igen, párhuzamban a kismama cuccok is vannak.
0: Én nem hittem el. Én tudod, mit csináltam, de szerintem már meséltem, így kiálltam a tömegből, és így videóra vettem, nyilván arca minden nélkül, és elküldtem a családnak, hogy én ide többet nem jövök. Ne küldjetek többet engem ide, én ezt nem akarom.
3: Tényleg éhezők viadala.
0: Biztos sokan tapasztalják, de hogy nem hittem el, hogy reggel 6-kor, mert 6:30 nyitott a szem, kilométeres sorált kint, a bolt előtt, és már tudod, amikor mint egy sportautóval úgy állsz a kosárral, hogy te legyél az első, amikor kinyílik a fotocellás ajtó, akkor azonnal te mehess be, és utána rohant mindenki be, és így, na jó, mondom, én ezt nem, köszönöm szépen. Úgyhogy igen, vannak ilyenek is. Ennyi volt már a süsfelnap, ezzel a vidám témával zártuk, 5 perc múlva 10 óra van.
3: Holnap jövünk.
0: Holnap jövünk, maradjatok velünk a folytatásban is, és holnap is tartsatok a Laki egy rádióval.
3: Sziasztok!
1: A Laki egy rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: come over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Eső és lehűlés érkezik, nincs infrastrukturális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastrukturális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossziszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberjogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni.
4: Időjárás.
5: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen, és annyira nem kell helyben maradni, mármint hogyha valaki szeretne A pontból B pontba eljutni, most nyugodtan ezt megteheti, hiszen vételkörzetünkben teljesen jól járhatóak az utak, mindenhol szépen lehet a keresztabályainak megfelelően közlekedni, tehát dugókat, araszolásokat csak nagyon kevés helyen látok. Már is egy-két szakaszt azért kiemelek, egy rövid szakaszon Sziget-Szent Miklóson a Csonka János utcában lépésben haladnak az autók, ott valami miatt így összegyűltek. Szigethalmon a műúton pedig közepes a forgalom, tehát ott is lehet haladni, csak egy picikét lassabban. Dunaharasztiban a MÁV alsó utcánál is lépésben haladnak jelenleg az autósok, illetve az Iparos utcán is, szintén Dunaharasztiban. Ez egy nagyon rövid kis szakasz, tehát erre kell készülni. Illetve Sziget-Szent Miklóson a Csonka János utcán is van egy olyan kis rész, ahol hát lépésben lehet egyelőre haladni. Minden nap találkozunk Trafipax-szal, nincs ez másképpen ma sem. Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren mérik jelenleg az autók sebességét. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok ma is a Laki Hegy Rádióval. Friss közlekedési infókat hozok egy óra múlva újra.
4: Laki Hegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107. Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk. Szeptember 9-e van, milyen jó ez a dátum, nem? 9. hó 9-e. Isten éltesse az Ádámokat, ma őket köszönhetjük fel. Szendi Hajni vagyok, rádiózunk együtt. Egészen 3 óráig itt a 107 egészen, hamarosan ellátogatunk a tököli polgárőrökhöz.

Ez a Laki Hegy Rádió, kellemes napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok, iránytököl. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg az önkormányzat közterület felügyelőjének jelenlegi gépjárművét. Tóth Zoltán József polgármester azt mondta, elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segítik majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladék lerakások. Az önkéntesek a rendőrséggel együttműködve eddig is nagyban hozzájárultak a közbiztonság védelméhez, a városi vagyon megóvásához. Mivel a közterület felügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött a legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti. Beszámoló részletek a lakihegyradio.hu-n.

ahogy ígértem, egy jó kis sportos programmal megyünk tovább itt a Laki Hegy Rádióban, mert hogy jön a Mozdulj Ki, próbáld meg, egy sportnap, ami Dunaharasztén lesz majd szeptember 12-én, ha rossz lenne az idő, akkor szeptember 19-én szervezik meg. Reggel 9-től este 8-ig, szóval ez egy egész napos ilyen monstrum, folyamatosan sportolós program, több helyszínen is várják az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten lesz a kezdés, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is ki lehet próbálni. Ezután a Bezerédi Sportcsarnokban folytatódik majd sportparkban a program, zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkástestedzők sportágainak bemutatkozásával. A foglalkozást többek között a DMTK asztali tenisz, judó, karate és futball szakosztálya is elvégzi, illetve az Egyesület ralli versenyautójába is lesz lehetőség beülni. Lehet, hogy ez lesz az egyik legizgalmasabb program. A nap zárásaként pedig közös mozgásra és nyereményjátékra is invitálják a résztvevőket. Jó szórakozást kívánok nektek!

0: Rádióban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fehér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Szigetszentmiklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
8: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
7: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Szigetszentmiklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparűzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyleg értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Megyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy csodálatosan szép férfinév szerepel a mai naptárunkban, a kalendáriumban. Ha lett volna fiam, akkor így neveztem volna egyébként el. Ádám, ez a név szerepel ma a naptárban. Egy bibliai férfinévről van szó, az első emberpár férfi tagjának a neve. A név héber eredetű, és az a jelentése, hogy ember, az emberi faj neve vált személynévvé tulajdonképpen. A szó alapjelentése vörösnek lenni, az Ádám szó sok sémi nyelvben ugyanis az embert és a földből valót, a vörös színűt is jelenti. A szó legkorábbi forrása a sumér Ada, amely atya jelentésű. Az Ádám a 16.-17. században egy nagyon gyakori név volt, de a 19. század elejére szinte teljesen feledésbe merült. Az újszülötteknek adott nevek körében 1967-ben is csak a 64. helyen szerepelt, de a 80-as években már a 20. legnépszerűbb férfi névvé vált. A 90-es években is gyakori volt, a 2000-es években az 5.-10. helyen mozgott, 2010-ben a leggyakrabban adott férfi nevek listáján a 6. helyen szerepelt. A teljes népességre vonatkozóan az Ádám név a 2000-es években a 29.-31. helyen volt, és a 2010-es években is. Az Ádámokat december 24-én is köszönhetjük. Nagyon sok híresség kapta az Ádám nevet, például Almási Ádám lelkész, aztán Batthyány Ádám végvári kapitány, országbíró, Clark Ádám mérnök, a Széchenyi Lánchíd építője, Farkas Ádám labdarúgó játékvezető, vagy éppen Fellegi Ádám zongoraművész. Isten éltesse az Ádámokat, holnap a Hunorokat és a Nikoletteket köszönhetjük majd fel.

0: Latinovics Zoltánra, a színész királyra emlékezzünk, akinek neve mára szinte egybefort ezzel az elnevezéssel. Pedig rövid, mindössze 44 évnyi élete, jóval több volt egy sikeres színészi pályánál. 1931-ben, szeptember 9-én született Budapesten, és saját visszaemlékezése szerint nem akármilyen helyen. Nagyapja Gundel Károly éttermében látta meg a napot. Anyai ágon a legendás Gundel családhoz tartozott, ugyanis féltestvérei pedig Bújtor István színész és Fáreisz Károly zenész voltak. Fiatalon még egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a színpad lesz az otthona, hiszen a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöknek tanult. 56-ban diplomát is szerzett. A színjátszás azonban már korábban magával ragadta. Amatőrként szerepelt és színészmesterséget is tanult. 56-ban végül a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött, és ezzel elkezdődött az a pálya, amely később a magyar színház történetének egyik legnagyobb alakjává tette. Debrecen után Miskolcon játszott, majd 62-ben a Víg Színház társulatának tagja lett, ahol hamarosan a korszak egyik meghatározó színészévé vált. Később jött a Thália Színház, majd ismét a Víg Színház, pályája későbbi szakaszában pedig Veszprémben is dolgozott. Nem csak a színpadon volt különleges, hanem a filmvásznon is emlékezetes alakításokat nyújtott. Például a Szimbádban, az Isten hozta őrnagyúrban, vagy az Ötödik pecsétben. A színész játék mellett a versmondásban is egészen egyedülállót alkotott. Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső verseit nagyon sajátos, elementáris erővel szólaltatta meg. Latinovics nem egyszerűen elmondta a verseket, hanem tulajdonképpen új életet lehelt beléjük, ezért előadó művészként legendává vált. A szakmában ugyanakkor megosztó személyiségnek számított, mert nehezen viselte a középszerűséget, nem félt kimondani azt sem, amit mások inkább elhallgattak. Egy 1967-es rádió interjúban híresen keményen fogalmazott arról, hogy nem hajlandó megalkudni azokkal, akikről úgy gondolta, hogy nem értenek a szakmájukhoz. Egyenes beszédei és kompromisszumokat nem ismerő természete miatt egyre több konfliktusa támadt a színházi élet vezetőivel, és pályája utolsó éveiben már kevesebb lehetőséghez jutott. Magán életének egyik legfontosabb kapcsolata Rutkai Évához fűzte. Szerelmük a magyar színházi élet egyik legendás történetévé vált. Latinovics közben önéletrajzírásában is megfogalmazta gondolatait a művészetről, a színházról és arról, hogy mit jelent számára igazán színésznek lenni. Élete utolsó éveiben egyre súlyosabb lelki válságokkal küzdött, miközben szakmai és magánéleti nehézségek is megterhelték lelkét. 1976-ban, június 4-én Balatonszemesen elgázolt egy vonat. Halálának körülményeit máig több kérdés is övezi. Baleset vagy öngyilkosság történt-e? Latinovics mindössze 44 éves volt, mégis olyan erős nyomot hagyott a magyar kultúrában, hogy fél évszázaddal a halála után is halljuk a hangját, látjuk az arcát, és pontosan tudjuk, miért lett belőle színész király. Imádtam, ahogy verseket mondott, nagyon-nagyon sajátos volt a hangja, az artikulációja, a szuggesszív nézése, és az, ahogy ezeket a verssorokat értelmezte. És gondolom, most sokan így meglepődnek, hogy egy rádióban valaki verset fog mondani, de azt gondolom, hogy a verseket nem szabad feledésbe hagyni, veszni. A versek hihetetlenül szépen meg tudják fogalmazni a gondolatainkat, és hát ha egy színész király tolmácsolja, akkor azt hiszem megkerülhetetlen. Mindegy, hogy felgyorsult világban vagyunk, mindegy, hogy mennyire modern körülöttünk minden, a régen leírt sorok újra és újra értelmet nyernek, főleg akkor, ha egy színész óriás tolmácsolja azokat. Ady Endrétől jön egy egyperces vers Latinovics Zoltántól.
1: Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemedet.

0: Szervezhetünk-e szabadtéri programokat a következő napokban? A kérdésre hozom a választ. Holnap a hét legfontosabb időjárási változása érkezik el. A keleti ország részben megnövekszik már a felhőzet, miközben időnként néhány órára kisüthet majd a nap. Egy széteső csapadékzóna vonul át majd az országon, ezért szorványosan esőre, záporra, helyenként még zivatarra is számítani lehet holnap. A Dunántúlon és északon nagyobb eséllyel fordulhat elő csapadék. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, erős lökések is lehetnek. Hajnalban 12-18, délután 21-29 fok várható holnap. Szeptember 10-i érdekesség, hogy a nyilvántartások szerint már született különleges hőmérsékleti rekord ezen a napon. 2012-ben Pécsen 20 fokig csökkent csak a hőmérséklet hajnalban, és ezzel megdőlt az addigi 1993-ban lentiben mért 19,9 fokos országos rekord a napi legmagasabb minimum hőmérsékletre. Pénteken a front mögött hűvösebb légkör érkezik felénk, én ezt hiszem, hogy ennek sokan örülünk. Felhős, napos időszakok váltakoznak majd, elszortan továbbra is előfordulhat eső, zápor, és a szél is megélénkül. Pénteken reggel 10-17, délután 20-26 fok valószínű. Szombaton változóan felhős égboltra számíthatunk, de általában már több órás napsütés is jut az ország nagy részére. Csapadék csak kevés helyen valószínű, leginkább futózápor formájában. A szél megélénkül. Szombaton hajnalban 10-15, délután 20-26 fok lesz, tehát a szombat már egy sokkal inkább kellemes, kora őszi időt hozhat. Vasárnap tovább javulhat az idő, gomoly felhős napos időnk lesz 20-26 fok. A következő napokban továbbra is a parlagfű pollenje lehet a legfontosabb allergén. Szeptember elején a parlagfű szezonja még javában tart, érzem is, ezért az arra érzékenyek továbbra is számíthatnak jelentős pollen terhelésre. A parlagfű mellett a pázsitfű félék, az üröm és az útifű pollenje is jelen van a levegőben. Röviden, összességében tehát elmondhatjuk, hogy a parlagfű allergiások még nem lélegezhetnek fel, csütörtökön jön a változás az időjárásban, pénteken szelesebb, felhősebb idő várható, szombaton és vasárnap pedig egy kellemes, őszies idő rajzolódik ki, 20-26 fokkal.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Eső és lehűlés érkezik. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Sűrűben jár a H7-es hív a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossziszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
7: Időjárás.
8: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen, további nagyon kellemes szép szerdát kívánok nektek, 9. hó 9-én közlekedünk, az M0 ránk eső szakasza teljesen jól járható, szerencsére balesetről, dugóról, fennakadásokról nem kaptunk információt. Az egy órával ezelőtti helyzet változott Trafipax szempontjából, hiszen a mérő autó elhagyta vételkörzetünket, egyelőre új mérőpontról nem kaptunk információt. Erős a forgalom Halászteleken az Iskola utcában, erre kell készülni, illetve Sziget-Szent Miklóson a Csonka János utcában és egyelőre csak araszolnak az autók, reméljük, hogy ezek a szakaszok is minél hamarabb ki fognak majd tisztulni. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval. Ha bármit láttok az utakon, ami más számára is fontos lehet, közöljétek írásban, telefonon, és természetesen bemondjuk.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Szeptember 9-én az Ádámokat köszöntjük, holnap jönnek a Hunorok és a Nikolettek, pénteken pedig a Teodórák. Szendi Hajni vagyok, és hamarosan egy kézilabda pályát keresünk fel.

0: Ez a Lakihegy Rádió tartalmas szórakozást kívánok. Megkezdődött a kézilabda pálya teljes felújítása a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidő központban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Szigetszentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos támogatásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandelláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül el. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, a polgármester tájékoztatása szerint kedvező körülmények között azért még ez a határidő le is rövidülhet, akár 2 hétre is.
1: Hey, Fonci!

Ez a Lakihely Rádió, helyben vagyunk, további kellemes napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Keresik az élethajó új matrózait. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres most, akik az ötleteikkel hosszú távon hozzá tudnak járulni a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét azért az fontos, szervezni kell, fontos, hogy valaki jól kommunikáljon, illetve az élethajó igyekszik minél több támogató, helyi vállalkozást és civil szervezetet is bevonni ebbe a közös munkába. Részletek arról, hogy pontosan mit is várnak egy új matróztól, a lakihegyradio.hu-n.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a 2., 3. és 4. hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
6: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal. Diákok, turisták.
5: Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Sziget-Szent Miklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatóság jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építtető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Mi út és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik. Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekint heti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább a kalendáriummal. Isten éltesse az Ádámokat, hiszen ma ők ünnepelnek, de rajtuk kívül felköszönhetőek a Garák, a Gorgiások, az Omárok, az Orgonák, a Péterek, a Petők, a Szergiuszok, a Sziringák és a Wulfiák. Ezen nevek többségét életemben nem hallottam. Na nézzünk egy-két eseményt, amely szeptember 9-én történt. A maratoni csata ezen a napon kezdődött el időszámításunk előtt 490-ben. A megszálló perzsa haderő és a görög város állomok hadseregei csaptak össze. A maratoni futás, mint sportág, innen származik, ugye a maraton jelenleg 42.195 méter, döbbenetes. 1261-ben ezen a napon 4. Béla király rendeletében megújította az egri püspökség különleges jogait és kiváltságait. Ezen a napon az osztrák-magyar monarchia diplomáciai kapcsolatba lépett Mexikóval 1901-ben. Elindult a légiposta szolgáltatás, a British Post Office 1911-ben. Rá 14 évre Klebersberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány 7,5 millió aranykoronát fordít a tanyasi iskolák építésére. A Szovjetunió felszabadította Bulgáriát 1944-ben. 48-ban Farkas Mihály lett a honvédelmi miniszter, és megindult a honvédség átalakítása, néphat.

Sereggé. Megalakult az Országos Népművelési Tanács 1965-ben. Piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és hát azonnal a slágerlista élére került, én már el is kezdtem dúdolni, ez 1971-ben történt, és ezen a napon volt 1982-ben a szárazréti autóbuszbaleset, a magyar közlekedés történet egyik legismertebb balesete, amely egy csütörtöki napon 11 óra 55 perckor történt Székesfehérvár Szárazrét város részben, ahol a MÁV 5-ös számú Székesfehérvár-Komárom vasútvonalának Farkasvermi útátjárójában egy Prágából Zágrábon át Splitbe közlekedő nemzetközi gyorsvonat és egy eléhajtó csuklós autóbusz ütközött össze. Az utólagos megállapítások szerint a baleset oka részben az volt, hogy a történtek idején az út átjáróban nem működött a fénysorompó. Döntő tényező azonban az volt, hogy a sofőr, az 57 éves Nyakas József megfelelő körültekintés nélkül próbált meg áthajtani a vasúti átjárón. A baleset után oktatófilm készült, hogy széles körű társadalmi összefogásra ösztönözze a lakosságot a szárazrétihez hasonló tragédiák elkerülése érdekében. Ez volt már a kalendárium.

Klasszikus mondás, ugye magyar filmből való, hogy az a szép zöld gyep, én apujéknál a kertet, ha meglátom, komolyan mondom, így beleülnék, fetrengenék a fűbe, gyönyörű szép, olyan színe van, hogy nem tudom, apukám éjszakánként egyesével nem tudom megfesteni, mindenféle biocuccokkal kísérleteztek, és nagyon bejött nekik egyébként, így szokta egy permetezni ezt a biocuccot rá a fűre, amitől az teljesen megzöldül, meg meggajdul, tehát olyan sűrű lesz, hogy őrületes. Minden esetre, akinek nem ilyen az udvara, az enyém sem, annak jó hír, hogy az őszi fűmag vetése azért mindenféleképpen jót tehet. Nyilvánvaló, itt az időzítés a lényeg. A talajhőmérséklet, a csapadék és a magágy előkészítése befolyásolja azt, hogy a fű hogy kell ki. Na nézzük a legfontosabb szempontokat, hogyha egészséges dúspázsitot szeretnénk. Az őszi fűmag vetés egyik legnépszerűbb módszere az új pázsit telepítésének, vagy hogyha szeretnénk, akkor a meglévőt is egy picit ugye föl lehet turbózni. Az őszi vetésnek több előnye is van. Egyrészt ilyenkor a talaj még felemelegedett, így a fűmag gyorsan csírázik. Másrészt a gyomnövények már visszahúzódóban vannak, ezért a fű növekedését kevesebb konkurencia hátráltatja. Fontos azonban a megfelelő vetési időpont, és hogy ez mitől függ. Na itt van a talajhőmérséklet. A fűmag csírázásához a talaj legalább 10-12 Celsius fokos kell, hogy legyen. A 15 körüli érték optimális módon tulajdonképpen, de olyan időszakot kell választani, amikor az éjszakai hőmérséklet még nem esik tartósan 8-10 fok alá. Az ősz jellemzően csapadékosabb, mint a nyár, ügyelni kell viszont arra, hogy vetéskor és közvetlenül utána folyamatosan nedves maradjon a talaj. A friss fűmag vetéstől kezdve legalább 2-3 hétig rendszeresen öntözzük az új vetést. A siker záloga a jól előkészített, apró mózsás szerkezetű, gyommentes talaj. A vetés előtt érdemes mélyen lazítani, gerebjézni a talajt és szükség szerint trágyázni. Én volt olyan, hogy csak így Alanatúr rászóltam a fűmagot, a gyepre, azt csodálkoztam, hogy nem történik semmi. Hát igen, ezeket mind elfelejtettem. Anyukám még pedig egy helyen így felszedtek valami, nem tudom, valamilyen betonvackot, és akkor ott egy ilyen csúnya föld maradt alatta, és akkor mondták, hogy azt is befüvesítik, mindenféle ilyen természetes komposztot meg mindent tettek alá, és nem akartam elhinni, hogy egy hét után, mert akkora volt a fű, amit magban ültettek el, hogy majdnem vágni kellett. Tehát mi? Hogy ennyi múlik? Tehát, hogyha szuper a talaj, amiben beletesszük a magokat, akkor azok ezt meghálálják. Nos, hogy mikor vessünk pontosan, nyilván ez nagyon érdekes kérdés. Az általánosságban elmondható időpont augusztus közepétől szeptember végéig. Na ez az az időszak, amikor a magok gyors keléséhez minden megvan, a szükséges hőmérséklet, és ha jön eső, akkor az pláne.

0: Hajni vagyok, moziba megyünk. Mindig csütörtökön érkeznek az újdonságok a hazai filmszínházakban. Így lesz ez. Szeptember 10-én is debütál majd az El Camino, a Hóp remény, az Átkozott boszorkák 2, illetve az Életfutár című film. És na nézzük, melyikről mit kell tudni. Francia-belga koprodukcióban készült ez az El Camino, Találd meg az utad című filmdráma. Egy nőről szól, aki próbál megbékélni a hibáival, és egy tinédzserről, aki képtelen kordában tartani a haragját. Mindkettőjük számára eljött az a pont, hogy addig életük nem mehet így tovább. Így együtt elindulnak az El Camino-ra, körülbelül 800 kilométeres zarándoklatra. Útjuk a szembenézés és a gyógyulás közös tervévé válik. Debütál a Hóp remény című dél-koreai filmdráma is. A Hóp nevű eldugott kikötőváros határában szokatlan pusztítás nyomait fedezik fel a lakók. Hamarosan kiderül, hogy a rombolásért és a lemészárolt háziállatokért nem egy ragadozó, és nem is emberek a felelősek, hanem eddig soha nem látott rejtélyes lények. Hogy honnan jönnek, miért pont ide, és mik a szándékaik, senki sem tudja. A helyi rendőrös parancsnoka és társai megpróbálnak rájönni a miértekre, miközben hol üldözőként, hol üldözöttként kénytelenek újra és újra megküzdeni a jövevényekkel. Sokan várták, és itt van az Átkozott boszorkák második része Nicole Kidmannel és Sandra Bullockkal. Boszorkányok, rögtön nyilvánvaló, hogy bűbájosak, persze átkozottak, de nagyon. A felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem e világi tudományokkal, és a két egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvér két bolondos nagynénit neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Minden tulajdonképpen igézetről, varázslatról szól, nem lehet férfi az életükben viszont, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba. Boszorkányok az igaz, és amerre lépnek, varázslat veszi körül őket, de azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, ez pedig a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandóak érte. Erről szól az Átkozott boszorkák második része. És végül, de nem utolsó sorban, debütál az Életfutár című ausztrál, angol, amerikai akciószriller, és Hank Melonnak, a csúcskategóriás futárnak 3 órája van, hogy egy szervet elszállítson. A cél, hogy megmentsen egy 7 éves kislányt, akinek azonnali transzplantációra van szüksége. A látszólag egyszerű küldetés azonban gyorsan halálossá válik, mivel egy hírhedt bűnszervezet vezetője szintén igény tart erre a szervre, és nem hajlandó tágítani. Hankedben Bishop, akit egyébként a filmben Owen Wilson játszik, az orvosi futár is elkíséri az útra, aki Hanknek nem éppen a kedvence, de azért együtt vágnak útnak. Erről szól az Életfutár. A filmekhez jó szórakozást kívánok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: Malaki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzs-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
7: Időjárás.
8: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: További kellemes szép szerdát kívánok nektek, és jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, és közlekedünk itt a Lakihegy Rádióban. Hát nyilván dél magasságában azt szoktuk meg, hogy egyáltalán nincs csúcsforgalom, és teljesen jól járhatóak az utak. Főleg nyáron volt ez megfigyelt, hogy amikor hatalmas volt a kánikula, itt volt a hőkupola, akkor ugye ebéd ideje után nagyon senki nem akart útnak indulni. Hát most már nincs hőkupola, de hát nyilvánvalóan a napi ritmusunk azért az ősbe köszöntével eltér a nyáritól, tehát ilyenkor délmagasságában a legtöbben azért a munkahelyükön vannak, a gyerekek pedig iskolában, óvodában, és hát ez látszik a forgalmon is. Szerencsére dugóról, balesetről nem érkezett hír. Van egy-két kisebb szakasz, ahol araszolnak az autók. Erős a forgalom jelenleg Sziget-Szent Miklós Lakihegyen a Híradó utcában, illetve lépésben tudnak csak haladni az autók a Kolozsvári utcában, Sziget-Szent Miklóson. A Trafipax, amely feltűnt ugye egy uszkve órával ezelőtt körzetünkben, most úgy néz ki, hogy lehetséges éppen mozgásban van és új helyet keres, mert hogy jelenleg nem látom, hogy valahol mérőautó dolgozna, de azért legyünk mindenféleképpen figyelmesek és vigyázzunk egymásra. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, aki ebéddel, remélem, finomságok kerülnek az asztalra. Én Szendi Hajni vagyok, és együtt tölthetjük ezt az órát is itt a 107 egészen. Hamarosan helyi hírekkel, információkkal, programokkal várlak titeket.

0: Ez a Laki Hegy Rádió, ez 107,1. Kellemes napot kívánok, szép hetet nektek, Szendi Hajni vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsődébe. Nem lesz tehát most már meleg a gyerekeknek. Az intézmény csoport szobáinak klimatizálása jelenleg nincs megoldva. Ezért a bölcsőde vezetője 3 klíma beszerzését kezdeményezte. A Pestvár megyei kormányhivatal helyszíni ellenőrzést is tartott az épületben, és hát kiderült, hogy bizony a csoport szobákban a hőmérséklet a 30 fokot is elérte. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok a gyerekek számára veszélyt jelenthetnek, pörög, forog, belenyúlhatnak, sorolhatnánk. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke nyilatkozott a Lakihegy Rádiónak, és azt mondta, hogy a bizottság megszavazta a javaslatot, egyetértettek arról, hogy a fejlesztést meg kell valósítani, reméljük minél hamarabb ezek az eszközök beszerzésre is tudnak kerülni.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek le Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombaton este 6:30-tól adják majd le a Lafert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történettel. A program ingyenes, de előtte regisztrálni kell, erre van még idő, hiszen szeptember 19-én lesz a vetítés. Mondom, hogy melyik weboldalon lehet regisztrálni, dunaharasztikultúra.hu.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Most egy pillanatra álljunk meg, és nézzük meg, hányan vagyunk. Több mint 25 ezeren. Ilyen sokan hallgatjátok a Lakihegy Rádiót hétről hétre.
2: Ez nem csak egy adat, hanem a reggeli kávé mellett bekapcsolt rádió, az autóban dudorászott kedvenc dal, az együtt töltött munkanapok, a közös nevetés, közös élmények, közös pillanatok.
1: Több mint 25 ezer okunk van arra, hogy ma azt mondjuk, köszönjük.
2: Köszönjük, hogy minket választotok. Köszönjük, hogy velünk vagytok nap, mint nap.
1: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
2: Készült a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közönségmérése alapján.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elégedettek a szervezők a Sziget-Szent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
5: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
4: Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szent Miklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szent Miklósiak.
6: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
4: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség.
1: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
7: Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a világhíradóval. Minden korábbinál nagyobb terület éghet le idén, Európa pedig nem biztos, hogy felkészült a védekezéshez. Kontinens szerte erdőtüzek pusztítottak egész nyáron. A gazdasági visszaesést is beleszámolva az összkárok a 20 milliárd eurót is megközelíthetik. Az Európai Unió hiába költ többet az alkalmazkodásra, a kiadások logikátlanok és elégtelenek sokak szerint. Késő őszre készülhet el egy frissített és talán már egy keretrendszer is, amely segíthet ebben a dologban, erről írt most a HVG. Szóval idén-nyáron Európa tulajdonképpen, nem túlzás azt mondani, lángolt. Franciaországban, Spanyolországban, Görögországban, Horvátországban és Szerbiában is óriási tüzek pusztítottak. Portugália, Olaszország és Albánia sem úszta meg. De olyan hagyományosan hűvösnek, esősnek ismert országok is futó tüzekkel birkoztak idén, mint Nagy-Britannia vagy Belgium. És még nincs itt a vége. Itthon bár szerencsére nem olyan apokaliptikus mértékben, de természetesen sajnos nálunk is rengeteg erdő és bozott tűz lobbant fel az elmúlt hetekben, hónapokban. A legdurvább jelenetek egyébként idén-nyáron alig, hanem Franciaországban játszottak le, itt több esetben is tűz felhők alakultak ki, amelyek villámokat, lángoló törmeléket szórtak, és a francia tüzek akkorára nőttek, hogy a közelükben eltérítették az időjárást. Annyi oxigént szívtak magukba, hogy megváltoztatták

a helyben fúvó szelek irányát. Ilyen is van, döbbenet. Na ez az a pont, amikor az oltási munkák legnagyobb része már értelmetlen a szakemberek szerint. Egyedül abban lehet reménykedni, hogy sikerül az emberek a települések felől a folyók vagy a tengerek felé terelni a lángokat. Szóval várni kell még a cselekvési tervekre, de a HVG megjegyzi, hogy kellene egy életképes keretrendszer, ami talán őszre elkészül, és itt ez a keretrendszer le kellene, hogy fektesse azokat az intézkedéseket, amelyekkel mondjuk Európa jövő nyáron nem áll újra majd lángokban. Drogcsempészek hajóját süllyesztette el az amerikai haditengerészet Ecuadornál. Ez egyébként már a negyedik hajó, amit az egyenlítői ország felségvizein küldtek a tenger fenekére. Az amerikai haditengerészeti erők az ecuadori hatóságokkal együttműködésben megtámadták és elsüllyesztették a hajót Ecuador vizein. A jármű az amerikai közlés szerint egy nemzetközi kábítószerkereskedő szervezet tevékenységét segítette. A hajó 26 tagját elfogták, és a Manta kikötővárosba vitték. A hajó a hatóságok szerint a számos erőszakcselekménnyel is gyanúsított Los Coneros bűnszervezetnek dolgozott. Összeütközött a levegőben két orosz vadászgép, két Su-35S-ről van szó, és Oroszország Kurszki területén hát találtak így egymásra, közölte katonai repüléssel foglalkozó Fighter Bomber Telegram csatorna és más meg nem erősített források. A független oroszlap a Medúza beszámolója szerint az ütközés oka egyelőre ismeretlen. Egyelőre több forrás is arról szól, hogy az orosz hatóságok még nem állapították meg, mi vezetett az ütközéshez, és a következményekről sem adtak ki hivatalos tájékoztatást, ahogy lesz, elmondjuk. 1968-ban a földközi tengerbe zuhant az Air France egyik járata, és hát ennek most a roncsait kiemelték. Meg is vizsgálják, hogy van-e rakéta becsapódás rajta. A vádhatóság közlése szerint a vizsgálatok és a szakértők fontos kérdéseket tesznek fel, és ez arra világít majd rá, hogy mi is történt a 2300 méteres mélységben lévő géppel. Nos, tavaly év végén rendőrségi búvárok bukkantak rá egyebek mellett a gép hátsó részére és a két hajtóműre a tengerfenéken. Évek óta Franciaországban sokan azt gyanítják, hogy a Sud-Aviation SE-210 utasszállító gépet a francia hadsereg lelőtte véletlenül, majd megpróbálta a történteket eltusolni. Az egykori szemtanúk beszámolói és a keresésben résztvevő haditengerészeti hajók dokumentuma is eltűntek. A roncsokat most kiemelik, és el fog dőlni, hogy lezuhant a gép úgy magától, vagy valami műszaki hiba miatt, vagy egyszerűen lelőtték. Működési okokra hivatkozva zárva tartott hétfőn a párizsi Eiffel-torony. Ennek oka valójában az volt, hogy a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető döntése miatt. A toronyba ugyanis nem sokkal előtte egy hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciót a látogatásuk során. A tornyot üzemeltető cég elismerte, hogy hiba volt a vallási csoport feltételeit teljesíteni, amelyek a női munkavállalók jelenlétére vonatkoztak. Emiatt rendelték el ugyanis azt, hogy a személyzet női tagjait távolítsák el a helyszínről, hogy ne legyenek láthatóak a 100 tagú csoport látogatása során. Sztrájkoltak ezek után az Eiffel-torony dolgozói. 9 millió euró értékben loptak el festményeket a franciaországi Renoir Múzeumban. A tolvajok eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal, de egyet menekülés közben elejtettek. A tetteseket még nem sikerült kézre keríteni. Ez volt a világhíradó.

0: vagyunk, megyünk a földközi tengerpartján, és hát azért jártunk olyan országokban, ahol van, nem biztos, hogy túl sok magyar turista szokott utazni, nem tudom, Marokkó vagy Algéria, de most jön egy olyan, ahol biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan. Ez pedig Tunézia. Pár évvel ezelőtt, ha néztük a netet, mindenki Tunéziába ment kis túlzásra, szóval nagyon fölkapták Egyiptom mellett. Mi a helyzet a tunéziai gasztronómiával? Ma ez lesz a témánk, a vonat túlvégén Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Több alkalommal volt már, amikor én lehúztam, és most is ezt teszem, az all-inclusive hoteleket. De vannak országok, azért Tunézia is ilyen ország, meg vannak azért pár olyan ország, ahol biztonságra játszik mindenki. Tehát meg akarom nézni ezt a távoli országot, biztos nagyon érdekes, de nem akarok rosszul lenni, nem akarok hasmenőst, meg egyébként.
0: Ja, igen, akkor mentem,
1: jó. All-inclusive-ra megyek. Biztos, hogy van az all-inclusive-nak is előnye. Én életemben egyszer voltam olyan all-inclusive ellátással Zanzibáron, ahol belevarázsoltak a helyi ételeket, mert szerencsém volt, szerencsés pótás vagyok, és nagyon jó ételek voltak az all-inclusive-ban, nem ismétlődtek, minden nap más volt, nagyon jó ízek voltak, remélhetőleg itt is vannak ilyenek, de Tunézia azért sokkal fejlettebb, mint Zanzibár, itt ki lehet menni az utcára, és az utcán rengeteg jobbnál jobb, akár büfé, akár street food, egyebek van, érdemes, meg kell kóstolni, vigyünk magunkkal pálinkát, vigyünk magunkkal, mit tudom, ezt az szénport, vagy akár, én nem tudom mi a neve, és akkor nem lesz akkora probléma, de ki kell próbálni az ottani ételeket, és a másik az, hogy ha lehet, akkor ide vagy családdal menjünk, vagy egy kisebb társasággal, mert idegennel nem, de egy családtagokkal nagyon szívesen megpróbálom a kuszkuszt. Mert a kuszkusz az az étel, ami ott összehozza a családokat, összehozza a barátokat, és valóban leraknak egy nagy tál kuszkuszt. A hozzád legközelebb eső rész a tied. Kézzel kell megfogni, azzal gyúrogatod és eszed. Tehát egy idő után ki kell próbálni azt, hogy ezek az emberek év ezredek óta ezt az étkezési stílust folytatják és gyakorolják, és élnek, virulnak, semmi probléma, egy más kultúra, másképp van, és hát, hogyha nem azt mondom, hogy vegyük át teljesen a stílus, de ott a helyszínen próbáljuk ki ezt a dolgot. Én volt rá precedens, hogy ezt egy hasonló módon kipróbáltam, ott a család volt velem, és azt láttuk, hogy máshol ott csinálják, mi össze-vissza ettünk, ott, mert hogy ott, nem tudom, mi beleszünk mindig mindenbe, abszolút mértékben. És ez az étkezési stílus nekünk azért jött be, mert hogy mi mindig megkóstoljuk a másikét, belenyúlunk a tányérjába egyebek, itt nem kell belenyúlni a másik tányérjába, mert egy nagy tányérunk van, és itt tök jó, élvezetes, különben van egy, ad egy olyan feelinget, egy ilyen, nem tudom, észak-afrikai folklór hangulata van ennek a dolognak, de ez egy ezt csak ajánlani tudom. Aki egy kicsit vállalkozó, egy-két kicsit merész, nyugodtan. Illetve annó már beszéltem a harisszáról, itt vissza kell térjek, mert Tunéziának az egyik nagy jelképe még a harissza, tehát itt szellemi, kulturális örökség része, meg ilyenek, de hát ugyanúgy Algériának, meg ennek a résznek ez a harissza mindenképpen, és nagyon sok boltba lehet kapni ezt a harisszát, itt Magyarországon is.
0: Na.
1: Elsőre ennyit mondanék.
0: Na, hát innen folytatjuk akkor. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Laki Egy Rádió, FM 107.

0: Világsikerrel folytatjuk, világszenzációval, hiszen magyar kaszkadőr nyert Emmy-díjat a Hét Királyság lovagjáért. Magyar siker született tehát a 2026-os díjátadón. Tóth Gyula kaszkadőr társaival együtt a legjobb kaszkadőr teljesítményért járó elismerést vehette át. A díjat a Trónok harca spin-offja, a Hét Királyság lovagja egyik látványos jelenetéért kapták. Tóth Gyula, Zach Roberts, Chris Cox és Jake Cox társaságában nyert el a díjat. A kaszkadőr csapat az egyik epizód jelenetében olyat alkotott, ami szobrot ért. Ebben Peter Claffey alakította Dunk és Finn Bennett karakterét, és Arianne Targaryen csapott össze egymással egy lovagi küzdelemben egészen pontosan. Nos, Tóth Gyula számára nem ismeretlen a nagyszabású nemzetközi produkciók világa. Korábban az Eredeti Trónok harcában és a Sárkányok házában is dolgozott, mint kaszkadőr. De olyan hollywoodi szuperprodukciókban is közreműködött, mint a Dűne második rész, a Star Wars az ébredő erő, vagy a Bosszúállók Ultronkora. A mostani Emmy díjával tehát egy olyan magyar filmes szakember kapott rangos nemzetközi elismerést, aki már évek óta a világ legnagyobb produkcióinak akciójelenetein dolgozik. Gratulálunk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pest is igazoltak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzs-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát.
5: Időjárás.
6: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Sziasztok, jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédelne. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a közlekedés szempontjából. Minden rendben van, tehát hál' Istennek balesettel kapcsolatos információt nem érkezett hozzánk. Az M0-ás teljesen jól járható, a második Rákóczi-Ferenc út is. Viszont trafipaxot tapasztalhatunk egy-két ponton, hát elsősorban a Csépi út környékére jelentettek, illetve az Ádám-Jenő sétányra trafipaxot mérő autó. Egyébként a Műúton, Szigethalmon egyre nagyobb a forgalom, lehet haladni, csak lesznek előttünk és mögöttünk is, és megnövekedett a forgalom Sziget-Szentmiklóson, a Géza-Fejedelem utcában is. Jelenleg torlódással kapcsolatos információ nincs, ugye még minden csendes, de egy pár órán belül beindul majd a délutáni csúcs, elsősorban 3 óra magasságában kell majd erre készülni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
7: A Sziget-Szentmiklósi tanösvény bejáratához látogatunk el hamarosan így az étteren át, illetve hát a weboldalunk segítségével ezt ti is megtehetitek, www.lakihegyradio.hu. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, aki ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt ezt az órát is a 107 egészen.

az Alaki Egy Rádió, további kellemes szép napot kívánok. Sziget-Szent Miklóson már is ellátogatunk a tanösvényhez. A bejáratnál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt ugyanis a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés lejár december végén, 31-én. A bizottság az ezzel kapcsolatos további beállításokat, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke, a Lakihely Rádiónak elmondta, hogy az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakossági zavaró zajhatások is. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslataik szerint a héten összeülnek az érintettekkel, közös megbeszélést tartanak.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, Dunaharasztit látogatjuk most meg, ahol egy különleges előadás várja az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön, mert hogy az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a lány, aki nem beszél című művének feldolgozását tekintheti meg Marko Róbert rendezésében. A produkció elsősorban a 11-99 éves korosztálynak szól, szóval 11-től fölfelé bárkit szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes, de regisztrálni kell, ezt meg lehet tenni személyesen a könyvtár nyitvatartás idejében, és további részletek a programról az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán is elérhetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Szigetszent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. Egész hónapban tart a tüdőszűrés Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra Szűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szigetszent Miklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judó, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Irány a kert, és elkezdünk most gyümölcsfákat metszeni, vagy ne tegyük? Vannak természetesen olyan fák, amelyeket érdemes és kell is metszeni. 9 gyümölcsfának pedig most jött el a metszési ideje. A nyár végi úgynevezett zöld metszés kulcsfontosságú bizonyos gyümölcsfáknál, mint az alma, a körte vagy a csonthéjasok. A szakszerű ritkítással a fa több energiát fordíthat a termőrügyekre, és csökken a gombás betegségek kockázata is. Aki azt hiszi, hogy a gyümölcsfa gondozás békés hippi elfoglaltság, hát nem biztos, hogy az, mert hogy nyilván a jövő évi bőséges termés kulcsa az, hogyha gondozzuk a fát, és ha kell, akkor jó időben, jól időzítve metszünk. 1-2 órás metszés, ilyenkor szeptemberben, a jövőre több virágot és gazdagabb termést hozzájutalomként. A lényeg egyébként a nyár végi úgynevezett zöld metszés, ami nem a fa drasztikus megcsonkításáról szól, hanem egyfajta stratégiai ritkításról. Nos, van 9 fa, ami kifejezetten hálás lesz nekünk akkor, ha szeptemberben ezt a metszést elvégezzük. Az almafánál például az égbetörő vízhajtásokat kell ilyenkor visszavágni, és azokat az ágakat, amelyek befelé nőve csak sötétséget és páradós környezetet teremtenek a gombáknak. A körte hajlamos elfelejteni, hogy mi a dolga így, csak is felfelé nőne, ezért a függőleges hajtásokat szintén itt ki kell vágni. A szilvánál a lefelé lógó gyenge vagy egymás keresztező ágaktól kell ebben az időben megszabadulni, és hát fontos egyébként, hogy a szeptemberi metszés mindig finom hangolás, tehát csak a korona legfeljebb 25-30%-át szabad levágni, különben akkora sokkot okozunk a fának, hogy pont az ellenkezőjét érjük el, mint amit szerettünk volna a metszéssel.

0: Egy olyan témával megyünk most tovább, ami azt gondolom, hogy hát majdnem minden embert érint valamilyen formában itt Magyarországon. Pallagi Alexandra dietetikus van velünk a vonal túl végén. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Hát kérem szépen, ez a téma, amiről beszéltem, a koleszterinünk lesz, amiben általában még bele is nyúlnak ugye különféle cégek, vagy nem tudom, szakemberek, és ezt a koleszterin szintet bizonyos időszakonként egy kicsit meg is változtatják, pici kis tizedeket egy-kettőt emelgetnek, és akkor már rögtön nem tudom, több százezer embernek kell hirtelen koleszterin szint csökkentőt szednie. Nyilván ez egy másik beszélgetés témája lehetne, de ha a koleszterinre fókuszálunk most, akkor szerintem kezdjük azzal rögtön, hogy mi a koleszterin, mert alapvetően nem egy mumusról van szó.
1: Igen, alapvetően a koleszterint a szervezetünk minden sejtje előállítja, legnagyobb mennyiségben egyébként a máj termeli. A sejthártyák felépítésében nagyon fontos szerepe van, illetve bizonyos hormonok szintézisének a kiindulási alapanyaga is. Tehát ezek tényleg, vagy maga a koleszterin egy fontos alkotó, viszont hogyha túl nagy mennyiséget viszünk be, akkor lerakódik az erek falában, és ezáltal az erek rugalmasságát csökkenti, és elősegíti az érelmeszesedés kialakulását.
0: Ami meg már azt jelenti, hogy mondjuk plakkok válnak le, és stroke alakul ki, vagy érszűkület, és szóval, hogy az már ott, az tényleg az már pontosan a rondábbik vége. Hogyan lehet csökkenteni a koleszterin bevitelét?
1: Igen, itt azzal kezdeném, hogy a koleszterinnek, amit ugye a laborban megláthatunk mennyiséget, kétharmada endogén, tehát a szervezetünkön belül képződik. Ez azt jelenti, hogy hát a genetika nagy részben meghatározza, hogy milyen a koleszterin szintünk. Az egyharmad részt lehet befolyásolni táplálkozással, az fontos, de előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem eszik állati eredetű termékeket, mert hogy csak koleszterin csak állati eredetű termékekben található, és ennek ellenére magas a koleszterin szintje, mert ezt hozta otthonról. Ugye alapvetően az állati zsíradékok azok, amik koleszterint tartalmaznak, és minden, ami állati zsíradékot tartalmaz. Tehát tejtermékekben található, húsokban, az állati főzőzsíradékokban, vajban. Ez nem jelenti, hogy ezeket nem szabad fogyasztani, csak érdemes az alacsonyabb zsírtartalmúakat választani annak érdekében, hogy csökkent legyen a koleszterin bevitelünk.
0: Érdekes ez, amit mondtál egyébként, mert hogy nekem az elmúlt ezer évben, tehát ahányszor nézték a laboromat, mindig a koleszterin, a triglicerin, a húgysav be volt csillagozva. Kész. Tehát ott volt. Ha nem is eszek húst, a húgysav az mitől, de tényleg. Nagy valószínűséggel mondjuk az én esetemben is, ugye ez történt, hogy ott, mert nekem mindenkinek a családban magas a koleszterin szintje, és másfél év táplálkozás kellett ahhoz, hogy ezt az egyharmadot, amiről te most beszéltél, ezt azért úgy jól ki tudja magát pörögni a dolog.
1: Igen,
0: tehát ez nagyon brutális amúgy.
1: Igen.
0: Ez nagyon brutális.
1: Igen, és azért szoktak egyébként, hogyha valakinek, mert nyilván, hogyha valaki nem tudom, kolbászt teszik szalonnával és disznózsírral főz, akkor neki egyszerűbb csökkenteni a koleszterin szintet, hiszen nagy mennyiségben viszi be az állati zsíradékokat. Abban az esetben viszont, hogyha itt ez a genetika áll a háttérben nagyobb mennyiségben, azért szokták felírni még időben a koleszterin csökkentőket, mert ahogy mondtam, hogy annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem a táplálékkal visszük be, azért a plak képződés az elkezdődhet, tehát tulajdonképpen ilyenkor így prevenciós szempontból is szokták ezeket javasolni.
0: Igen, tehát hogy te mindent megszedtél az táplálkozásoddal, de magas, előzzük meg a bajt, és akkor megkapja az ember a koleszterin szint csökkentőt. Sokat hallunk a transzsírsavakról is, erről mit tudhatunk?
1: Igen, a transzsírsavakról szerintem már mindenki hallunk, de hogy ezek micsodák, azt úgy nehéz megfogni. Ezek természetes formában nincsenek jelen a szervezetünkben, hanem mesterséges formában keletkeznek, és így a táplálékokkal tudjuk bevinni ezeket a szervezetbe. Az a probléma velük, hogy a jó koleszterin szintjét azt lecsökkentik, a rossz koleszterin szintjét pedig megemelik, és ezáltal a szívérrendszeri betegségek kialakulását tudják nagy mértékben fokozni.
0: Na hát akkor a transzsírsavakat köszönjük szépen, a kezdi kitaláltam, úgy, tehát rádiósként is jön kimondani. Szóval, hogy ezeket így akkor mellőzzük, de hogyan, miben találhatóak meg a transzsírsavak?
1: Nagy mennyiségben megtalálhatóak a gyors éttermi bőzsírban sült ételekben, az instant termékekben, mint levesporok, saláta öntetek, készételekben, a sós nasikban, chipszek, pattogatott kukorica, illetve a magas zsírtartalmú édes nasikban, mint nápolyi, lézerek, krémes kekszek, tehát tulajdonképpen minél feldolgozottabb egy termék, annál magasabb a transzsírsav tartalma, de ha otthon készítünk nasikat például, akkor azért ez egy sokkal jobb alternatíva, és itt azért kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve soha nem ehetünk pattogatott kukoricát, ha elmegy megyünk a moziba, nyugodtan együnk egy kis dobozzal, de ha minden nap szerepel, akkor számolni kell azzal, hogy a koleszterin szintünk az bánni fogja.
0: Uh-huh. Mi a helyzet a margarinnal?
1: Igen, ez is egy szuper kérdés. De a margarintól nagyon sokan félnek, mert korábban nem javasolták őket, igen. Pont a transzsírsav tartalmuk.
0: Meg hogy műanyag, ugye? Ezt hallottuk, hogy műanyag az egész.
1: Igen, igen, az is, meg ugye tényleg az előállításuk során nagyon nagy mennyiségben keletkeztek ezek a transzsírsavak, de ma már máshogy állítják elő őket, tehát tulajdonképpen biztonsággal fogyaszthatóak. Itt még annyit megemlítenék, hogy hazánkban egyébként egy rendelet szabályozza a termékek megengedett transzsírsav tartalmát, ami nagyon jó, de ugye ha mi nagyon sok olyan terméket viszünk be, amiben van egy kicsi transzsírsav, akkor hiába van rendelet arra, hogy egy termékben mennyi lehet a maximális, könnyen be tudjuk vinni a túl sok, túl nagy mennyiséget.
0: Tehát magyarul a transzsírsav bevétel csökkentése az az, hogy amiket említettél termékek, azokból hát nagyon keveset fogyasszunk, és akkor rendben vagyunk.
1: Kevesebbet fogyasztunk, igen, és inkább a készítelek helyett otthon készült ételeket fogyasztunk, akár ha nasiról van szó, azt is amennyire lehet elkészíthetjük otthon, vagy legalább figyelünk arra, hogy alacsony zsírtartalmúak legyenek, és a táblázatban egyébként a csomagoláson fel van tüntetve, hogy az összes zsírsavból mennyi a transzsírsav, tehát akár két kréker közül is választhatjuk azt, amelyiknek alacsonyabb a transzsírsav tartalma.
0: Olvasó szemüveget mindenki vigyen magával az áruházba. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Lakihegy Rádió

0: Színész óriások, érdekes téma. Előzetes jött ki a Saófia rendezőjének új történelmi drámájához, és bizony, ezt már láthatjuk is. Nemes László új francia nyelven készült filmje, a Molina, a francia ellenállás egyik legismertebb alakjáról szól majd. Megérkezett tehát a hivatalos előzetes és plakát is. Az Oscar-díjas magyar rendező ezúttal a francia történelem egyik legismertebb ellenállója, Jean Moulin történetét vitte vásonra. A film világpremiérje a Cannes Film Fesztivál versenyprogramjában volt, a magyar mozikba viszont csak november közepén kerül majd. 1943-ban játszódik a film a megszállt Franciaországban. Jean Moulin titokban visszatér Londonból, hogy De Gaulle megbízottjaként egyesítse a francia ellenállás szétszórt csoportjait. Egy titkos találkozót követően Molint letartóztatják, és a Gestapo hírhet vezetője az, aki hát kezelésbe veszi, mondjuk fogalmazzunk így. Kettejük találkozásával a háború két ellentétes világa zárul egy szobába. Nos, ez az ellenállással kapcsolatos, egymásnak feszülő, érdekes karakter kibontás egy különleges filmet eredményez, egy olyan időszakból, amelyre sokan bizonyára a történelmi könyvekből is emlékeznek. Nemes László számára a Molin nem egyszerű történelmi film, azt mondta, neki személyes kötődése is van Franciaországhoz, hiszen fiatalon sokáig ott élt, iskolái nagy részét és az egyetemet is Párizsban végezte. A rendező a történetben egy olyan ember alakját találta meg, akinek humanizmusa, erkölcsi tartása és rendíthetetlensége különösen közel áll hozzá. Nos, hamarosan, november közepén megnézhetjük ezt a mozikban.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Szigetszent Miklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasz óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Szigetszent Miklósiak.
7: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mármint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontos fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
6: Elégedettek a szervezők a Szigetszent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra, rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
8: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
6: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Szigetszent Miklósi Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Szigetszent Miklósi együttesek mellett a térségből, így Rázkevéről vagy éppen Százhalombattáról oldaláról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
8: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt, Szigetszentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még 100 Halombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
6: Egész hónapban tart a tüdőszűrés Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifraszűrt mutatja be, a kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
9: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ezt szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen kellemes, szép szerdát kívánok a folytatásban is nektek. Remélem, ezt a 60 percet még együtt töltjük, és ezt az órát, ahogy lenni szokott, közlekedési infóval nyitjuk. Hát kérem szépen, vételkörzetünkben most már szépen lassan egyre nagyobb lesz a forgalom, és hát ezt lehet is látni több szakaszon. Dunaharasztiban az Ötvös utcán például megerősödött a forgalom, erre kell készülni, és lépésben lehet haladni, szintén Dunaharasztiban, a Németi út egyes szakaszán. Egyre több az autó már az iskolák, óvodák környékén is természetesen, és a trafipaxos autó is jön-megy, tehát azért itt-ottam ott felbukkanhat. Jelenleg most nincs arról információm, hogy pontosan hova is tart a mérő autó, de biztos vagyok benne, hogy elindult egyik helyről a másikra, mert hogy ahol eddig volt, ott most jelenleg nincsen. Én jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, és mindenféleképpen türelmet a megnövekedő forgalomba. A következő közlekedési infókat 3 óra után nem sokkal már Petyko Ági mondja el nektek.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen, Szendi Hajni vagyok, és remélem, ezt az órát még együtt töltjük így az éteren át. Amikor véget ér a nyár, sokan gondoljuk úgy, hogy na hát a rendezvényeknek is idézőjelben annyi, sokkal kevesebb lesz. Na hát azt gondolom, hogy már a mai műsorban is erre rácáfoltam, és hamarosan újabb program ajánlóval jövök.

további kellemes szép napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Szeptember 12-én egy különleges program indul el. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják az érdeklődőket Dunaharasztiban, a Lafert Kúriában. A kulturális központban nem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból, koncertekből. Kőszegi Zsolt nyilatkozott rádiónknak, és azt mondta, hogy 12-én egy új programsorozat indul majd, a Handpen a kertben. Víg Levent, az intézmény vezetője hozzátette, hogy szeptemberben is folytatódik a Baktai Indián Klub, melynek témája az India lesz majd.

0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, közmeghallgatást hirdettek Dunavarsányban. Szeptember 29-én délután 5 órától várják az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében szervezik meg. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiátszátok a kedvenc zenéimet.
0: A gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Szigetszentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a szigetszentmiklósiak.
8: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
7: Nagy sikerrel zárult a nyárzáróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség. Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Ligetért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíjpályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányokat, tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett Dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig, hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy időben sokat hallottunk arról, hogy bizony-bizony van olyan, hogy zsír máj. És ugye, ahogy ezt meghallottuk, rögtön rosszul is lettünk, hogy te jó ég, hát tiszta zsír a mája valakinek, és hát, hogy ennek milyen következményei lesznek. Na már mostanában azért lényegesen több információnk van a zsírmájról. Vannak azonban a zsírmáj ellen olyan dolgok, amelyeket simán bevethetünk, és látványosan javíthatjuk az állapotunkat. Ugye a máj feladatai közül a méregtelenítés az, amit a legtöbben ismerünk, de egyébként ennél sokkal többet tesz ez a szerv. Átalakítja a tápanyagokat energiává, tárolja glikogént, részt vesz a véralvadásban, lebontja az alkohol, gyógyszereket, a környezetből érkező káros anyagokat. Emellett a máj termeli az epét, amely nélkülözhetetlen a zsírok emésztéséhez. Ez a folyamatos összetett munka teszi a májat sérülékenyé. Ha túl sok terhelést kap, ha túl sok a zsír, amit fel kell dolgoznia, vagy ha túl sok a káros anyag, amivel találkozik, akkor bizony-bizony fel fog borulni a működése. Nos, a zsírmáj, vagyis a májsejtekben felhalmozódó zsír a túlterhelésnek az egyik leggyakoribb következménye. A folyamat eleinte teljesen észrevétlen, mivel nem jár fájdalommal. A zsír lassan rakódik le a sejtekben, és a szerv egy ideig képes kompenzálni. A probléma akkor kezdődik, amikor a zsír mennyisége eléri azt a szintet, amely már akadályozza a máj normál működését. Ekkor beszélünk zsírmájról, amely lehet alkoholos eredetű, mert hogyha valaki sok-sok alkoholt iszik, bizony lehet zsírmája, de van a nem alkoholos zsírmáj is, amely leggyakrabban a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány, illetve a túlsúly, a cukorbetegség és a magas vérzsír szint miatt alakul ki. A máj folyamatosan próbál alkalmazkodni a terheléshez. A jó hír azonban az, hogy a zsírmáj korai szakasza visszafordítható. Ha a zsír még csak felhalmozódott, de nem okozott gyulladást vagy maradandó károsodást, akkor a máj képes regenerálódni. A máj az egyik leginkább regenerálódó szervünk, így ha megfelelő körülményeket teremtünk számára, akkor azt fogja észrevenni, hogy wow, visszataláltam oda, ahova kell, és teljesen jól működök. A zsírmáj ellenségei között egyébként első helyen áll az, ha megfelelő étrendet követünk. Mert hogy a máj elkezd regenerálódni, ha nem kap felesleges terhelést, tehát csökkentsük a cukor, a finomított szénhidrátok, a túlzott zsírok és az alkohol fogyasztását, így megkönnyebbül a májunk, nem kap annyi feladatot és tud arra is koncentrálni, hogy regenerálja magán. Halakban, olajos magvakban ugye ott van az omega-3, zsírsav. Nagyon fontos, hogy ezt fogyasszuk, mert hogy csökkentik a gyulladást, amely a zsírmáj későbbi szakaszában gyakran megjelenik. Közben a rendszer

És fizikai aktivitás nem csak a testsúly csökkentésében segít, hanem javítja az inzulin érzékenységet, csökkenti a vérzsírszintet, és közvetlenül hozzájárul a máj zsírmentesítéséhez is, tehát a mozgás is fontos. A zsírmáj ellenségei között ott vannak a káros szokások elhagyása is, nyilván az alkohol elhagyása, cukros italok mellőzése, a túlzott gyógyszerfogyasztást is kerülni kell, mert hogy ezek mind-mind leterhelik a májat, és hogyha ezeket kivonjuk a napi rendünkből, akkor a májunk fellélegzik.

Tudom, még csak most csengettek be, de hát van, aki szeret ilyen tólik határokban gondolkodni, hát nekik mondom, hogy igen, véget ért a nyári szünet, elkezdődött az iskola, de lesz őszi szünet is nem sokára, ráadásul igazán hosszúra sikeredik az őszi szünet, ugyanúgy idén is, ahogy az elmúlt években, tehát lehet, hogy a szülőknek itt a gyerek elhelyezéssel kapcsolatban kell szervezkedniük. Októberben jön az őszi szünet, és hát sok szülőnek komoly szervezést igényel, hogy megoldják a gyerekek felügyeletét az iskolai szünetre. A tanévben első hosszabb pihenőre a diákok számára majd az őszi szünet rendelkezik. Október 23-ától november 1-ig tart. Az utolsó tanítási nap október 22 csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2 hétfő, hogy ez már régóta így van, mert hogy a november 1 amúgy is munkaszüneti nap. A hétvégékkel és az ünnapnappal együtt, tehát most idén az jött ki, hogy 10 egymást követő napot tölthetnek otthon a diákok. A tanév további szünetei is persze már ismertek. A téli szünet sem lesz rövid, sőt, az őszi, ha azt mondtam, hogy 10 napos, akkor a téli igazán belehúzza dologba, hiszen 16 napos pihenő jár majd a gyerekeknek, december 19-től január 3-ig, aztán pedig jön a tavaszi szünet, az sem lesz rövid, 11 napos, ugye ez a húsvéti időszak, március 25-től április 4-ig. Ahogy azonban sokan megfogalmazták a hosszabb iskolai szünetek idején, a szülők munkahelye, hát ugyanúgy pörög-forog tovább, ott nem áll meg az élet. A gyerekek napközbeni felügyeletét ezért sok családnak időben meg kell szerveznie, különösen akkor, ha nincs lehetőség nagyszülői vagy egyéb rokoni segítségre. Ilyenkor megoldást jelenthetnek az őszi táborok, illetve a fizetős gyermekfelügyeletek. Ezek azonban nyilván plusz kiadást jelentenek. Egy 5 napos tábor ára akár több 10 000 forintba is kerülhet, bizonyos esetekben pedig gyerekenként akár 100 000 forintot is elkérhetnek. Alternatíva lehet, ha a szülők összefognak egymással. Ha például 5-en vállalnak egy-egy napot a hét minden napjára, akkor már megoldható a gyerekek felügyelete. Emellett érdemes lehet az iskolánál érdeklődni az összevont ügyeletről, figyelni a helyi önkormányzatok művelődési házak programjait, hiszen több helyen szerveznek direkt kedvezményes vagy akár ingyenes napközés programokat, hogy amíg a szülő dolgozik, a gyerek jó helyen legyen, élményeket szerezzen. Persze a nagyszülőknél eltöltött néhány nap szintén nagy segítséget jelent. Hát, ahogy az is, hogyha a munkáltató lehetővé teszi, hogy a szülő a szünet egy részében esetleg otthonról dolgozzon, jöhet a home office.

Ez a Laki Hegy Rádió, jönnek nálunk a legfrissebb hírek, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Legyen szép a délutánatok. 3-tól a műsorvezető már Petyko Ági lett. Remélem holnap is találkozunk így. Az éteren át 10 órakor jövök. Szendi Hajni vagyok. Sziasztok! FM

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Új közel-keleti úti célokra indít járatokat a Wizzair. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizzair járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizzair a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
0: Időjárás.
6: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:03 és kezdjük azzal, hogy a Csepeli útnak a fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén egyrészt torlódás van, másrészt trafiznak a rendőrök, úgyhogy legyetek óvatosak és körültekintőek, ha arra felé vezet az utatok. A 0-ás déli szektora jelen pillanatban még jól járható Szeged és Gyűr irányába is. A 6-os főúton sem látok fennakadást, viszont sokan közlekednek a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, éppen ezért lassú is az előrejutás. Szigetszentmiklóson a Gerinc úton már most araszolásra kell készülni. A Tököli repülőtérnél található körforgalomnál és ott a bevásárló központ környékén nagyon lassú az előrejutás, illetve a Csépi útnak a két végénél is kialakult egy kis torlódás. Az 510-es Taksonynál jól járható, Dunaharasztinál lassabb tempó óra kell készülni, ott többen vannak, illetve lassulásra készüljetek az 51-esen is Taksony és Dunaharaszti között. Tudjátok, Taksonynál a Szent Imre úti kereszteződésnél felújítás zajlik, illetve körforgalmat alakítanak ki, és emiatt ott mindenféle korlátozás van, és emiatt lassabb is a tempó. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés. További jó utat kívánok mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Remélem, jól telik a napotok így szeptember 9-én szerdán a hét közepén. Hát elkezdődhet a visszaszámlálás, én erre már azt szoktam mondani. Így a hét közepén nyugodtan elkezdhetünk hangolódni a hétvégére. Én pedig majd igyekszem hozni program ajánlatokat is, csak hogy ne unatkozzatok. Mondjuk rögtön itt az óra első felében egy szeptember végi programot hozok, hogyha szeretitek a meséket, akkor imádni fogjátok egyébként ezt a programajánlatot. Aztán a Tisza környékére is elutazunk idézőjelben, hiszen azt hitték, hogy horgony találtak vízitúrázás közben a Tisza medrében, aztán kiderült, hogy szenzációs leletet tartanak a kezükben, hogy miről van szó pontosan, az is kiderül majd, illetve a Balatonhoz is elutazunk, hiszen a balatoni bringa körút évek óta Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros turisztikai útvonala, és a balatoni térség közlekedésében és turizmusában is fontos szerepet tölt be. Amint egy 205 kilométeres körre családok, hobbi és sportbringások, valamint egyre több külföldi turista is rendszeresen útnak indul, éppen ezért a Magyar Kerékpáros Klub két évente méri fel, hogyan látják a bringások a bringa körút egyes szakaszainak az állapotát. Megjött az eredmény, úgyhogy erről is beszélek majd nektek. Most viszont a Post Malone slágerét halljátok, ez a Sunflower.

Tracy Abrams és a Look at My Life szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, én pedig szólok, hogy idén 18. alkalommal rendezik meg a halásztelki mesenapokat a hónap végén, szeptember 25-én és 26-án. Pénteken 18 órától, szombaton pedig 18 óráig tart majd a nagyon-nagyon szuper kis program. Napközben például szombaton lesz népi játszótér, Bocskai akadályverseny, Radecki hangszerkészítő és Ethnosound hangszersimogató program, pendeni fejlesztő játékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár, arcfestés és még sok minden más is, hiszen ezek csak az úgynevezett idézőjeles kísérő programok. Pénteken lesz egyébként az ünnepélyes megnyitó a Márai Sándor Közművelődési Intézményben, illetve volt egy vagy van egy rajzpályázat és annak az eredményhirdetését is ekkor rejtik majd meg. Fél héttől pedig a Brémai Muzsikusok című mesét láthatjátok a Tündérkert óvónéni jeinek a mesejátékában. Aztán szombaton indul a buli tovább, hiszen 10 órától Bocskai fúvósokkal kezdődik majd a nap. Aztán a Birok általános iskola 3. C-osztályos tanulói lépnek fel, interaktív mesélés lesz. Aztán a Zirano Színház is érkezik, Pulcinella kertészkedik, ezt a darabot láthatjátok, ez egy zenés báb előadás. Aztán jön a Kolozsvári Béló című darab a Hunyadi általános iskolától, majd újra élőszavas mesélés, a Tücsök és a Hangya mesét is láthatjátok, aztán a Hunyadi általános iskola első C-osztályosai is fellépnek, 14 órától a Garabonciás Néptánc Együttes a színpadon, aztán a Bocskai akadályverseny eredményhirdetése történik, lesz egy tombola sorsalás is, és 16 órától Paja Bea és Lisztes Jenő gyerekkoncertjén vehettek részt, ezt követően 17 órától pedig Táncház és Vigalom várja az érdeklődőket. Szóval az egész nap a meséről, a gyerekekről és a családokról szól majd szeptember 25-én és 26-án Halásztelken a Máraiban. Jó szórakozást kívánok!

Kelemenk Habádban, és a Maradjatok gyerekek, ez szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,7 perccel vagyunk fél négy előtt, és még mindig trafiznak a rendőrök a Csepeli út fővárosi szakaszán a Lámpás utcai kereszteződéstől nem messze. Egyébként ott lassú tempóra torlódásra kell készülni, meg az M0-ás előtti szakaszon is. Telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán egészen a Lámpás utcáig, utána egészen jól lehet haladni, majd Lakihegytől, tehát az M0-ástól a Massányi Károly úti kereszteződésig megint csak torlódásra kell készülni, de ott a Massányin is egyébként torlódás van. A Gerinc úton is már most rengetegen vannak, főleg ott a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, a bevásárló központnál és a gyártelepi hévátjáró környékén nagy a torlódás. Ezen kívül a Csépi útnak a két végénél is torlódásra készülhetek, valamint Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton. Az 510-esen is erősödött a forgalom, Taksonynál és Dunaharasztinál is lassabb a tempó, de egyébként jobb a helyzet, mint az 51-esen, ott a két település között nagyon lassan lehet csak közlekedni délebre, Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében. Én még mindig azt látom, hogy remekül lehet autózni. Bízunk benne, hogy ez így marad egész délután. Hogyha infótok van az utakról, azt nagyon várom továbbra is. Viber számunkon a 0620 95 95 107-esre, vagy ha nektek könnyebb, akkor nyugodtan hívjatok fel, ezen a számon el fogtok érni. A folytatásban térségi hírek és programok, aztán Kaigo és a DNCA közöse a Dancing Feet kezdi majd az órát, vagy a következő fél órát, inkább úgy helyes. Most viszont, ahogy már halljátok, Martin Garrix és a Repeat It szól.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elégedettek a szervezők a Sziget Szent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan négy külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
9: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
8: Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
10: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
8: Dunaharasztinat szóló koncertet Jánzi Egál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
11: Elég érdekes koncert lesz, mert Ian Siegel nevezető brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúrjába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
8: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt koncert létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Diaz, Menta és az Így volt szép című daluk szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és a nyár lehetett úgy is szép, hogyha mondjuk körbebicikliztétek a Balatont. Nekem sajnos ez idén ismételten kimaradt, de hát ami késik, az nem múlik. Reméljük, hogy jövőre lesz olyan szabad hétvége, amikor ezt meg tudjuk majd csinálni a barátainkkal. Aztán ezt csak azért hoztam fel, mert a Magyar Kerékpáros Klub két évente méri fel, hogyan látják a bringások a balatoni bringa körút egyes szakaszainak az állapotát. A 2026-os felmérésben több ezer települési értékelés és 770 konkrét térképen megjelölt észrevétel érkezett. A balatoni bringa körút évek óta Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros turisztikai útvonala, és a balatoni térség közlekedésében és turizmusában is fontos szerepet tölt be. A mintegy 205 kilométeres körre családok, hobbi és sportbringások, valamint egyre több külföldi turista is rendszeresen útnak indul. Minősége azért is meghatározó, mert egy biztonságos, jól használható kerékpáros hálózat nem csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal és ősszel is több látogatót vonzhat a tó környékére. A Magyar Kerékpáros Klub két évente méri fel, ahogy már mondtam, hogyan látják a bringások a bringa körút egyes szakaszait, és a 2026-os felmérésben több ezer települési értékelés és 770 konkrét térképen megjelölt észrevétel érkezett. Na vágjunk bele! A felmérés alapján jelentős különbségek vannak a balatoni bringakör egyes települési szakaszai között. A legrosszabb értékelést Fonyót kapta, mindössze 3,5 század ponttal a 10-ből. Mögötte Zánka végzett 3,58, Balatonakali 3,69 század, Répfülöp szintén 3,9 század, Balatonszepezd 3,97 század, Badacsony Őrs pedig 4,5 század ponttal. Hát azért ezzel vitatkoznék például a Fonyódival, szerintem az nem annyira vészes. Én sokkal rosszabbnak gondolnám például a Répfülöp előtti meg utáni szakaszt egyébként, és hát Badacsonyban is lenne mit újítgatni. Pontosabban Zánka, igen, azzal egyetértek. 5 pont alatt maradt Balatonberény, Balatonkeresztúl és Keszthely értékelése is. A rangsor másik végén jóval kedvezőbb eredmények születtek. Szántód 8,7 század pontot, Balatonszentgyörgy 7,98 századot, Aszófő 7,86 századot, Balatonfűzfő és Balatonföldvár pedig egyaránt 7,55 század pontot kapott. Az eredmények jól mutatják, hogy a balatoni bringa körminősége továbbra sem egységes. Egyes szakaszokon kényelmes és biztonságos körülmények között lehet kerékpározni, máshol azonban továbbra is olyan problémák vannak, amelyek a komfortot és a közlekedés biztonságát egyaránt rontják.

és hát még itt kiemelték, hogy a visszajelzésekből az is kiderül, hogy a problémák nem merülnek ki a rossz aszfaltban. A kátyúk, repedések és egyenletlenségek ugyan gyakori panaszok, de sokan kifogásolták például a keskeny nyomvonalat és a gyalogosokkal közösen használt szakaszokat is. Hát nem tudom, kíváncsian várom a ti véleményeteket, mert mondom, én idén, sőt tavaly sem bringáztam körbe a Balatont, úgyhogy nem tudok most saját tapasztalatot mondani, de a tétekre kíváncsi vagyok. 0-20-95-95-107, itt értek el.

Kelly Clarkson csodás hangját hallottuk az imént a Lakihegy rádióban. Balaton után irány a Tisza, ugyanis a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai nem mindennapi felfedezést tettek Szolnak és Kisköre között a napokban a tiszai vízitúrázás közben. Az érintettek először azt hitték a meder aljából kiálló tárgyról, hogy egy horgonyt rejt a folyó. Majd a kavics ágyba háromnegyed részben betemetett leletet kiemelve kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványa. Munkatársaik bevitték a leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba, ahol az első vizsgálatok szerint feltehetően a jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg. A pontos kormeghatározást a múzeum szakemberei végzik. A szenzációs leletről képeket is közöltek, és hát ezeket meg tudjátok nézni a neten. Elképesztő egyébként, tényleg azt hihetni első körben az ember, hogy valami faágat, farönköt, vagy esetleg követ talált, de aztán, ha jobban szemügyre vesszük, hát bizony tényleg kirajzolódik, hogy ez egy koponya. Augusztusban egyébként korabeli szerszámokat találtak a Dunában, második világháborús motor táskájában például, szóval ez az aszályos időszak hozott meglepetéseket, meg idézőjeles kincseket az elmúlt időszakban, én pedig igyekszem nektek ezekről is beszámolni, hogyha érdekelnek titeket ezek a dolgok, akkor nézzetek utána, tényleg izgalmas felfedezéseket tettek.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 2 perc múlva 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább, és még 2 közlekedési információm van, 2 trafiinfó, az egyik a Csepeli út fővárosi szakaszán, a Lámpás utcától nem messze van, a másik pedig Sziget-Szent Miklóson, a Révsoron, a Kert utcától nem messze, vigyázzatok magatokra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatal embert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
5: Időjárás.
6: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:04, és erős a forgalom a nullás déli szektorán, de alapvetően még folyamatos a közlekedés Szeged és Győr irányába is, viszont az M5-ös csomópontjától Gyál térségében már lassulásra készülhettek. Ezen kívül két helyen trafi van, az egyik a Csepeli út fővárosi szakaszán, a Lámpás utcától nem messze, a másik pedig Sziget-Szent Miklóson, a Rév soron. Vigyázzatok magatokra. Visszatérve a Csepelire, egyébként lassú is a tempó az M0-ás közelében és a város határánál is most már. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódásra készülhettek, és erős a forgalom a Gerinc úton, főként a Tököli repülőtérnél található körforgalom és a bevásárló központ környékén számíthattok araszolásra, meg a gyártelepi Hévátjárónál a Gyári úton és a Műúton. Ezen kívül a Csépi úton a Műút felüli végénél torlódás van. Az 510-es jelen pillanatban Taksonynál jól járható, Harasztinál lassú az előrejutás, és torlódás van az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunhadszáza térségében folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Remélem mindenkinek jól telik a délutánja így szeptember 9-én szerdán. Egyébként ma is Ádám névnap van, és azért beszélek többes számban, mert általában karácsony környékén ünneplik az Ádámok és az Évák a névnapjukat, viszont ma szeptember 9-én is ilyen nap van, úgyhogy ha van kedves ismerősötök, akit Ádámnak hívnak, nyugodtan köszöntsétek fel. Én pedig ebben az órában szüreti programot hozok majd nektek Taksonyból, illetve allergia szezon javában tombol, a parlagfűre érzékenyek, biztos vagyok benne, hogy érzik, hogy éppen most csúcsosodott ki minden, úgyhogy hozok néhány trükköt és praktikát az óra második felében, hogy könnyebb legyen elviselni ezt a szezont is, és persze közben a legjobb slágerek sorakoznak, Katy Perry és a Watch It Burn érkezik nem sokára, Kolibri és a Várok rád, Meghan Trainorral és a Shimmerrel pedig már is kezdünk.

Katy Perry és a Watch It Burn szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen szeptember van, úgyhogy szépen lassan elkezdődnek a szüreti mulatságok is, és bizony ebből taksony sem marad ki, hiszen a szüreti hangulat a mustrán garantált lesz. Szeptember 25-én és 26-án a Szent Anna térre várják az érdeklődőket. A szőlő, a must, a zene, a tánc és a sváb hagyományok jegyében vár mindenkit a taksonyi mustra, amely idén is vidám tartalmas programokkal kínál. Közös élményt kicsiknek és nagyoknak az idei rendezvény különleges alkalom is, a Taksonyi Lokál Patrióta Egyesület fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Pénteken a Lokál Patrióta Egyesület 20. évfordulóját ünnepelhetitek. 16 és 23 óra között várják az érdeklődőket az ünnep mindenkinek jegyében. A színpadon többek között az Alma Együttes koncertjét láthatjátok. Köszöntő és a Lokál Patrióta 20 év ünneplése, bemutatkozik a Kleine Spatzen zenekar, illetve zene, tánc, bor délután Adi Berglender Black Capella zenekarral, valamint a téren patrióta erőpróba is lesz, valamint tábortűz kicsiknek és nagyoknak. Szombaton indul a mustra, 14 órakor kezdődik a hagyományos menet a Szent István térről a taksonyi hagyományőrző fúvószenekarral. Az útvonalat most nem mondom, a Szent Anna téren 14:45-kor köszöntővel, majd 15 órától hagyományőrző táncokkal folytatódik a program a taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének csoportjaival. A napot 17 órától mustra mulatság zárja, és hát egészen 11 óráig várják a mulatozni vágyókat. A szombati nap során a kísérő programok között mindenki találhat kedvére valót, szőlőpréselés és mustkóstolás is lesz, kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás és traktorjárat is lesz, borkóstolás és vásár, légvár és kisvonat, elektromos kisautó és bicikló is a helyszínen. Úgyhogy mindenkit várnak szeretettel szeptember 25-én és 26-án.

Egy rádió helyben vagyunk, és 9 perc múlva 4:30 van, és ez látszik is a térségi utakon, hiszen szinte mindenütt araszolva lehet csak közlekedni. Értem ezt például a Csepeli út fővárosi Sziget-Szentmiklósi részére. Egyébként a fővárosin a Lámpás utcától nem messze még trafiznak is. Telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út, Csepeli és Lakihegyi szakaszán, aztán a Gerinc úton, a Gyártelepi hívát járónál, Sziget-Szentmiklóson és a Bajcsi Zsilinszki úton is, illetve a Rév utcában mérik az autósok sebességét, Rév soron, a Kert utcától nem messze. Az 510-esen most Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, és ugyanez a helyzet a két településnél az 51-esen is. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van, az jöhet a 0620 95 95 107-re. Kim Petrasszal és a Pop Sounddal már megyünk is tovább.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egész hónapban tartott időszűrés Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifraszűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületgyűlésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
9: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente Levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
10: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó-Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
11: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.
2: Gyere, kopi!

Hero Kopikon és az After Party szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és bizony a pollen szezon csúcsára értük, hiszen az érzékenyeknek továbbra is érdemes figyelniük az előrejelzéseket, és lehetőség szerint csökkenteniük a pollennel való találkozást. Ugyanis egyébként a szokásosnál enyhébben is később indult idén a parlagfű szezon, augusztus végére azonban elérte szezonális csúcspontját a pollen szórás Magyarországon. Az allergiások számára ezért most van az év egyik legnehezebb időszaka. A magas pollen terhelés a hétvégéig biztosan megmarad, néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban mérsékelhető a mindennapi terhelés. Na, hogy mik ezek a dolgok, hát vegyük szépen sorrendben, nyilván a fekete öves allergiások már pontosan jól ismerik ezeket, viszont ha valakinél csak most alakult ki, akkor ő még lehet, hogy tanulja ezeket a dolgokat. Szóval, ami segíthet például, sósvizes orrspré vagy orröblítés. A tengervizes orrspré vagy a megfelelő sóoldatos öblítés segíthet eltávolítani az orrnyálkahártyára tapadt pollenszemeket. Ez viszont enyhíteti az ordugulást, a tüsszögést és az irritációt is. Aztán nyilván sok mindenkinek ilyenkor viszket a szeme, könnyezik, és hát ez egy nagyon-nagyon rossz érzés, úgyhogy jöhet a hűvös borogatás a szemre. A tiszta, hűvös, vizes borogatás átmenetileg csökkentheti a szemviszketést, az égő érzést és persze a duzzanatot is. A szemet ilyenkor érdemes minél kevésbé dörzsölni, mert ez tovább fokozhatja az irritációt, hát könnyű ezt mondani, nehéz megcsinálni. És hogy mit használhatunk még az irritált szemünkre? Aztán hogyan érdemes zuhanyozni és mit kell csinálni a lakásunkba? Na, ezeket is hozom majd nem sokára, csak zenérünk egy kicsit. Harry Styles érkezik már is, szól az American Girl.

Kéhegy Rádió, helyben vagyunk. Az allergia szezonról volt szó az előzőekben, hiszen javában tombolt, sőt most értünk el a csúcspontjához. Bár a szakértők azt mondták, hogy igazából a parlagfűnek a koncentrációja nem olyan magas, mint az előző években, de ettől függetlenül tényleg most van a csúcs, úgyhogy sokan szenvedhetnek, és nyilván adnak ilyenkor jó tanácsokat is, hogy könnyebb legyen elviselni az ilyenkor kellemetlen tüneteket. Nyilván a feketőövesek pontosan jól tudják, és minden praktikát ismernek, azért, hogy kiharudjuk a sorból, valamit nyugodtan meg lehet nekem írni a 0620 95 95 107-es számra, mondjuk Viberen, és arról már volt szó, hogy sósvizes orrspré vagy orröblítés segíthet, hűvös borogatás a szemre. De itt van például a műkönny is az irritált szemre. A gyógyszertárban kapható műkönny segíthet átöblíteni a szemet és eltávolítani a felszínre került pollen szemeket. Emellett csökkentheti a száraz, szúró vagy viszkető érzést. Zuhanyozás és hajmosás hazaérkezés után, hát ez nem olyan üdítő, pláne mondjuk a hosszú hajú hölgyeknek. Egy gyors zuhany segít lemosni a bőrről a pollent, a hajmosás pedig megakadályozhatja, hogy a virágpor a párnára kerüljön. Különösen hasznos lehet ez akkor, ha valaki sok időt töltött a szabadban. És hát ami fontos még, hogy a hálószobában különösen fontos csökkenteni a pollen terhelést, érdemes gyakrabban ágyneműt cserélni, nedvesen port törölni, a kinti ruhát nem az ágy közelében hagyni, és magas pollen koncentráció idején lehetőleg zárva tartani az ablakokat. Remélem tudtam segíteni. Egyébként a melegebb idő átmenetileg ismét növeli a parlagfű pollen koncentrációját, viszont így a hét közepétől érkező hideg front már kedvező változást hozhat, mert a záporok és esőzések visszafoghatják a pollen terhelést, így ezt követően az allergiások tünetei is valamelyest enyhülhetnek. A szezon azonban még nem ért véget, ezért az érzékenyeknek továbbra is érdemes figyelniük az előrejelzéseket, és lehetőség szerint csökkenteniük a pollennel való találkozást. Kitartást kívánok mindenkinek!

0: Ez volt a Maniac itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és a csúcsidőszakhoz érkeztünk. Most már a nullás déli szektorán az M5-ös felé tartóknak torlódásra kell készülni a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között. Az erős forgalom miatt szerencsére balesetről nincs információm, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába, szintén az M0-áson lassú a tempó. A többit hozom a hírek után, tartsatok velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatal embert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
7: Időjárás.
8: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 3,5 perccel, és nagyon erős a forgalom a térségi utakon. A nullás déli szektorán az M5-ös felé, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között lassulásra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától gyál térségében az M3-as irányába szintén lassú az előrejutás. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli és Lakihegyi, valamint Halász-Lelki szakasz szán is telítettek a sávok. A csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részén is lassú haladásra kell készülni. Torlódás van a Gerinc úton is végig, a gyártelepi Hévát járóig, illetve a Csépi út két végénél is torlódás alakult ki, és a Bajcsi-Zsilinszky úton is. Két helyen is trafi van, az egyik Sziget-Szent Miklóson a Rév soron, a Kert utcától nem messze, a másik pedig még mindig ott áll a csepeli úton a Pás utcától nem messze. Az 510-esen most Taksonynál és Dunaharasztinál is lassan lehet haladni, és az 51-esen is a két település között torlódás alakult ki, viszont délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunhalászháza térségében jól lehet haladni, vigyázzatok magatokra.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 9-e szerda van, az Ádámok névnapja, Isten éltese őket nagyon sokáig, és remélem, hogy az iskolások már hazaértek, és tudnak majd figyelni, de ha nem, akkor kedves szülők, majd adjátok át az információt nekik, hiszen egy nagyon-nagyon szuper városi ifjúsági vetélkedőt szervez nekik, úgyhogy hozom ezzel kapcsolatban is majd a részleteket. Aztán az óra második felében a főváros egyik ikonikus utcájával, az Andrássy úttal is foglalkozom majd, ugyanis hát 150 éve született Budapest legelegánsabb és egyik legszebb utcája, és olyan történetek is vannak az építésével kapcsolatban, hogy valami elképesztő, úgyhogy ezekre is kitérek, majd szóval jönnek a fővárosi legendák is. Dua Lipa zenél nem sokára, érkezik a Levitating-gel, előtte Kaim, és indulunk híradó Duff-val és a Major-rel.

Dua Lipa és a Levitating itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen, és a fiatalok figyelmére számítok elsősorban, vagy azoknak a szülőknek a figyelmére, akiknek 7.-8. osztályos gyerekük van. Ugyanis városjáró, városi, ifjúsági vetélkedőt szerveznek Sziget-Szentmiklóson, méghozzá október 9-én, és jelentkezni a hónap végéig, szeptember 27-ig lehet, de mondom a részleteket. 7.-8. osztályosok, készen álltok egy igazi városi kihívásra, ismeritek Sziget-Szentmiklóst, tudtok csapatban gondolkodni, ügyesek vagytok és kreatívak, gyors az észjárásotok, hát akkor jelentkezzetek, ugyanis a városjáró során a csapatok több beltéri és szabadtéri helyszínt járnak be, ahol különböző izgalmas feladatok várják őket. Lesznek feladatok, amelyeknél gondolkodni és következtetni kell. Lesz, ahol az ügyességre és a gyorsaságra lesz szükség, máshol a kreativitás segít, és persze olyan próba is akad, ahol csak akkor lehetnek sikeresek a résztvevők, ha igazi csapatként működnek együtt. A jelentkezés folyamata pedig a következő. Alkossatok egy maximum 4 fős csapatot, találjatok ki egy ütős csapatnevet, és jelentkezzetek. Tehát 7.-8. osztályos diákokat várják, elsősorban a helyi iskolák diákjait, és a jelentkezni varga.hajnalka@sárgaház.com e-mail címre lehet, és a jelentkezésről e-mailben visszajelzést küldenek. Minden további információ megtalálható a sárgaház.com oldalon. Ez egy nagyon-nagyon szuper lehetőség, szerintem ilyen csapatépítőnek is felér, jó kalandozás is. Október 9-én lesz tehát a megmérettetés, de szeptember 27-ig tudtok jelentkezni. Hajrá, hajrá!

Metzger Vigi és az Éden című slágere a Lakihegy Rádióban 7 perc múlva 5:30, és továbbra is erős a forgalom a Nullás déli szektorán, az M5-ös irányába torlódás van, és az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába. Telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén, a Gerinc úton a Gyártelepi Hévát járónál és a Csépi út két végénél. Ha már Csépi út, nem is Csépi, hanem Műút, a Taksony vezér hídnál rendőrök vannak, elméletileg trafiznak is, az 510-esen, de az 51-esen is, Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, de a legjobb hír, hogy balesetről nincs információ. Vigyázzatok magatokra, ha pedig nektek van infótok, azzal ne fukarkodjatok, írjátok meg nekem Viberen a 0620 95 95 107-es számon. Stray Kids és a Run It, ez még szól a hírek előtt.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szentmiklósiak.
9: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
8: Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Medgyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrzőháló közösségi felületein olvashatók. Humánpolitikai ügyintézőt keres a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek, a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak. Emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Babamama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hogyha ti is hozzám hasonlóan nagyon szeretitek a fővárost, akkor figyeljetek, mert most hozok érdekességet. Szerintem egyébként Budapest a világ egyik legszebb városa. Tényleg rengeteg helyen volt már szerencsém járni, és pont a napokban kérdezte meg Bredák Szandi tőlem, hogy annyi szép helyen jártam már, hogy nem gondolkodtam el soha azon, hogy mondjuk máshol éljek, vagy hogy ott maradnék tovább, és én azt válaszoltam neki, hogy tényleg imádom felfedezni a világot, de hazajönni, a főváros csodálni nekem a legszebb dolog. Úgyhogy inkább azt választanám, hogy mindig legyen annyi pénzem, hogy külföldön is szét tudjak nézni, meg a nagyvilágot felfedezni. Na, szóval maradjunk a fővárosnál, mert szerintem elképesztően szép, és hát nem tudom, gondoltátok volna, hogy Budapest legelegánsabb sugárútja az Andrássy út idén már a 150. születésnapját ünnepli, amikor ma végig sétálunk rajta a belvárostól a Hősök teréig, a csodás paloták láttán azt hihetnénk, ez a nyílegyenes út mindig is a főváros része volt. Pedig másfél évszázada még gyümölcsös kertek, mocsaras területek és zegzugos kis utcák álltak a helyén. A Városliget felé tartó forgalom egyszerűen megfojtotta a szűk Király utcát, mert akkor az volt a központi út. Kellett egy merész vízió, amit először Kossuth Lajos fogalmazott meg, egy széles, árnyas fasor, ahol a pestiek kényelmesen kocsikázhatnak. A tervezők végül párizsi mintára egy lenyűgöző nagyvárosi díszletet komponáltak. Az út felépítése ráadásul kész dramaturgia. A belvárosi zárt bérpaloták után az Oktogonnál és a Kodály köröntnél fellélegzik a tér, a végén pedig kertes villákon átvezet el a monumentális Hősök teréig. Hát most így el is képzeltem magam előtt, is tényleg csodálatos. Bár az 1873-as nagy tűzsdekrach majdnem romba döntötte a terveket, a gazdasági válság hozta el a külső szakasz szerencséjét. A bérházak helyett a meggazdagodott elit tagjai gyönyörű, előkertes luxusvillákat építettek ide. Az Andrássy út másfél évszázada a kultúra és a polgári elegancia tengelye, amely ma is megmutatja azt a pillanatot, amikor Budapest igazi európai metropolisszá vált. Hát igen, boldog születésnapot Andrássy út. Hétvégén ünnepelte egyébként a 150. születésnapját, ha lehet ezt így mondani. Én javaslom, hogyha néha-néha betévedtek a fővárosba, akkor próbáljatok meg turista szemmel rátekinteni, és szerintem újabb gyöngyszemeket fogtok felfedezni. Nekem meg pedig még vannak érdekes sztoriaim, úgyhogy nem sokára ezeket hozom.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hétvégén volt 150 éves az Andrássy út, ha lehet ezt így mondani, és beszéltem már nektek arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy megalkossák, meg hogy tulajdonképpen 150 évvel ezelőtt még almás kert volt azon a részen, meg ilyen mocsaras terület, aztán mennyire gyönyörű sugárutat hoztak létre belőle. Na, de nem tudom, azt tudtátok-e, hogy az Andrássy út tervezésekor még a Szent István Bazilika lebontása is szóba került. Igen, a városi legenda szerint az egyik nyomvonal pontosan a templomon vezetett volna keresztül. Hát végül szerencsére inkább a környező házakat dózerolták le a sugárút kedvéért. De nem ez az egyetlen szaftos történet a most 150 éves sugárútról. Ott van például a Magyar Állami Operaház. Amikor épült, Ferenc József csak azzal a feltétellel adott rá engedélyt, hogy nem lehet nagyobb, mint a bécsi opera. Éből Miklós zseniálisan be is tartotta a szabályt. A pesti színház valóban kisebb lett, de cserébe mérhetetlenül pompásabb és szebb. Az 1884-es megnyitó aztán akkora botrányba fulladt, hogy a jegy nélküli megvadult tömeget alig tudták kordában tartani a rendőrök. És azt tudtátok, hogy a híres Drexler palota az operával szemben nem egy hercegről vagy grófról kapta a nevét, hanem egy szimpla, de rendkívül népszerű kávézóról, ami benne működött. A kávéházi kultúra egyébként is az út védjegye volt. Kicsit feljebb az Abbázia kávéház asztalánál vetette papírra például zseniális történeteit Rejtő Jenő is. Zegzugos, mocsaras kertekből indult, de Európa egyik legszebb sugárútja lett. Hogyha tehetitek, akkor sétáljatok végig rajta. Ahogy már említettem, egy kicsit más szemmel, és még visszatérnék az operaházhoz egy gondolat erejéig, meg egy ötlet erejéig, hogyha valamikor így ősszel van időtök és kedvetek hozzá, képzeljétek, előadás nélkül is be lehet menni, és ilyen vezetett túrák vannak, ahol elmondják egyébként az operaház történetét, körbe lehet menni, be lehet ülni a nézőtérre, a császári külön páholyt meg tudjátok nézni, persze bemenni nem lehet, de nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, és egy szeletnyi történelmet magatokba szívhatok, utána pedig akár, ha már kávézásról volt szó, akkor lehet egy jó kis feketét felhörpinteni. Jó szórakozást kívánok!

0: Annyira jó, hogy Geszti Péter újra feltűnt a színen, visszahozza nekünk egy kicsit a 90-es éveket, én imádom a zenéjét, ne feküdj le haraggal, ez szól tőle itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és 4 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Még mindig erős a forgalom egyébként a térségi utakon, Csepeli úton, második Rákóczi-Ferenc úton, stb. És még mindig trafiznak például a Csepeli út fővárosi szakaszán a Lámpás utcától nem messze, úgyhogy legyetek óvatosak, körültekintőek, ha arra felé van dolgotok, de a legjobb hír egyébként, hogy továbbra sincs információm balesetről, maradjon is így. Azért, ha bármit látnátok, tudjátok, 0620 95 95 107, itt elértek SMS-ben, Viberen és telefonon is még egy órán keresztül.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Valakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Több száz autóipari dolgozót bocsáthatnak el Győrben. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő. A folytatásban mérsékelten meleg, többnyire napos őszi idő várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös irányában még mindig lassú a tempó az erős forgalom miatt az M6-os felhajtója és a Halásztálki kihajtó között. Viszont ha jól látom, akkor Gyál térségében az M3-as irányában most már jól lehet haladni. A 6-os főúton az M0-ás közelében van egy pici torlódás, illetve azt jelzi a térkép, hogy sávlezárás kell készülni. Gondolom útszűkület van, és emiatt ott lelassul a közlekedés. Közepes a forgalom a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában mind a fővárosi, mind a Sziget-Szent Miklósi részén még torlódásra kell készülni, a Lámpás utca környékén pedig még trafipaxra is. Az 510-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon még lassú a haladás, és torlódás van az 51-esen is a két település között, viszont délebre Dunavarsány-Majosház a Áporka és Kiskunacháza térségében folyamatosan lehet közlekedni. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt, estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak szeptember 9-én szerdán. Élvezzétek ki ezt a napsütéses, még nyári meleg időt. Menjetek sétálni, biciklizni, futni, görkorizni, kinek mihez van kedve, mert ha lehet hinni a időjósoknak, akkor ez az utolsó igazán forró nyári meleg nap, aminek örülhetünk, aztán pedig ténylegesen jön majd az ősz, ami persze ugyanúgy tartogat majd nekünk sok-sok meglepetést és érdekességet. Na, ebből biztos nem lesz hiány ebben az órában, és hozom is a legjobb slágereket, ezt ígérhetem. Lucas Graham jön majd a Second Chance-el, előtte Tonic és az Óceán, Empire of the Sun-nal pedig már is kezdünk. Ez a Changes, itt a Lakihegy Rádió.

Néha mindannyian hibázunk, és vannak pillanatok, amikor csak egyetlen dologra vágyunk, egy második esélyre. Erről énekelt Lucas Graham is a Second Chance című dalában. Ezt hallottátok az imént a Lakihegy Rádióban, az FM 107,1-en. Én pedig egy olyan lehetőségről szeretnék nektek szólni, amit érdemes kihasználni, hiszen, mint tudjuk, az egészségünk a legnagyobb kincsünk, és úgy tudjuk ezt folyamatosan ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, hogy szűrővizsgálatokra elmegyünk, és erre van lehetőség egészen szeptember 30-áig. Tüdőszűrést tartanak ugyanis a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, és ez a felnőtt lakosság számára egy ajánlott vizsgálat. 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal, továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges hozzá. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes. És ami fontos, tudjátok, panasz nélkül is lehet valaki beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Ami fontos, hogy a szűrővizsgálatra vidd magaddal a személyigazolványodat, a TB kártyádat, illetve hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást, és hogy milyen időpontokban lehet menni, hát nézzétek meg egyébként a Városi Könyvtár és Közösségi Háznak a weboldalán, ez a sárgaház.com.

Hát ebben mindig hinni is kell, hogy van igazi szerelem. Erről szólt Help Krisz dala itt a Lakiegy Rádióban az FM 107 egészen sporthírrel megyünk tovább, hiszen újabb támogatóval erősödött Sziget-Szent Miklós férfi kosárcsapata. A nemzetközi hátterű és szolnoki székhelyű cég a következő szezonban lesz az NB1 BSBKG Prima szponzora. Ezzel a térségiek már két támogatóval rendelkeznek, ugyanis egy Sziget-Szent Miklósi kávézó még két évvel ezelőtt a csapat mellé szegődött. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, minden együttműködés nagyon fontos számukra, hogy tudják tartani a versenyt a másodosztályban. És hozzátette azt is, hogy évek óta az egyik legkisebb költségvetésű csapatként vannak ott a legjobbakkal, és ez most sem lesz másként, de ha komolyan veszik, hogy fel szeretnének jutni, akkor ezen a téren is fel kell venniük a versenyt. Hát reméljük, hogy találnak még akkor támogatókat, mert biztos vagyok benne, hogy minden fillérre szükségük van. Mi pedig megyünk tovább térségi hírekkel és programokkal, és persze, hogyha további sporthírekre vagytok kíváncsiak, akkor maradjatok velünk a folytatásban, hiszen a Sziget Krónikában hozzuk majd ezeket is.

0: this.
1: A boltban is csak titeket hallgatunk.
2: A Lakihegy Rádió kedvencem.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elégedettek a szervezők a Sziget-Szent Miklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
8: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivó kút melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagyparkolóban, ott pedig a Summerfest én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
7: Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányság vezető is részt vett. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsány intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szent Miklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére. Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Moldár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a nemzetek viadala és tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
3: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
0: egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekinteti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Különleges dologról van szó, ugyanis a Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült. A létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A különleges helyet az első tavaszi meg nyitás során be lehetett már nyárni. A teljes program ezúttal is, mert bizony újra meg lehet majd nézni. 30 perces, egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence tértbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken 14 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 óra és 15:40 között várják, míg péntek dél előtt iskolai csoportok érkezhetnek. És hát itt a belépőkről írnak még, de szerintem az a legfontosabb dolog, hogyha tetszik ez a program nektek, tényleg egy ritkaságról beszélünk, és szeretnétek részt venni rajta, akkor nézzetek utána, mert a helyszínen például nem lehet belépőket vásárolni. Gondolom vezetett túrák lesznek, időhöz kötötten, tehát úgy nem nagyon lehet lesétálgatni, hogy én csak egyénibe jöttem, egy 5 percre végig szaladnék ebbe a medencébe, szóval erre nincs lehetőség. Szóval nézzetek utána, szeptember 18-a és 20-a között, tehát ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. Ha nem tudjátok, hogy miről beszélek, akkor nézzétek meg, elképesztően szép egyébként maga ez a vízes csarnok, én csak így hívom ezt magamban, meg nagyon különleges is. A Fővárosi Vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!

Lakhegy Rádió helyben vagyunk, nagyon kellemes nyári időnk volt a mai napon, hát ennek úgy tűnik, hogy vége, ugyanis csütörtökön, vagyis holnap egy hideg front hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk a térségben, de egy jelentős csapadék egyébként még mindig nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, hajnalban

18, délután pedig 23 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Pénteken a front hullámot vet fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Végre, hát ez már nagyon kell. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki a hosszabb időszakokra a nap. Máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge első futózápor. Az északias szelet sokfelé élénk, észak-keleten erős lökésre kísérhetik, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutatnak a hőmérők. Nos, hát erre a csapadékra már nagyon-nagyon nagy szükségünk van. A csúcsértékek meg visszaesnek, de hát szeptemberben egyébként ez teljesen normális, és így kellene mennie. Most már csak azokat az esős időszakokat várjuk. Én kibékülnék azzal, hogyha esténként hétköznap esne az eső, úgy jó kiadósan, tartósan, hogy egy kicsi lélegzetvételhez jusson a természet, aztán hétvégére jöhetne a napsütés, hogy még a szabadban tudjunk azért időt tölteni. Ti mit gondoltok erről? Nyugodtan mondjátok el. Gyere, elmagyarázom a sorsom, tudod, mi sírva víz.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgató, perceken belül 7 óra van, úgyhogy jöttem búcsúzkodni. A folytatásban jön a Sziget Krónika, vagyis a térség hír összefoglalója. Aztán 7 óra után Azariával indítjuk az órát és a Formulccal. Aztán jönnek a hősök, majd a Kuplunk, Dead Money, Pápai Joci, Blanche, Dr. Béres, Pixa és Bájalex, Wagner Emil, és még sokan mások beleférnek majd abba az egy magyar órába, hiszen csak magyar slágerek sorakoznak majd. 8 óra után jön a Sziget Szele című riport műsorunk. Mozgásról lesz majd szó, hogy kik a vendégek, azt már láthatjátok a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, úgyhogy tessék megnézni, meg velünk maradni majd a folytatásban, és 9 óra után pedig a süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Egyrészt a Lecsófőző Fesztiválról lesz majd szó, illetve Jakab Gergely is ellátogatott a lányokhoz, és hogy mire készül, az is kiderül majd. Meghallgathatjátok a beszélgetést, hogyha reggel nem tartottatok volna a süsfelnappal. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, holnap délután is jövök 3-kor, addig is puszilok mindenkit, Petyku Ági vagyok.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Hiányolják a lakók a kisváros újságot, elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Egész hónapban tartott időszűrés Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Egész hónapban tartott időszűrés Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a TAJ és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra Szűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasz óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szentmiklósiak.
5: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mármint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
4: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
6: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
4: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Sziget-Szentmiklósi Nemzetközi Kulturális kulturális fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Sziget-Szentmiklósi együttesek mellett a térségből, így Rászkevéről vagy éppen Százhalombattáról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
6: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt Sziget-Szentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Humán politikai ügyintézőt keres a Taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a szál.barbara@taksony.hu e-mail címen. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
7: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente levis. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen létéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
4: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Magabiztos győzelmet aratott az Aranyszarvas SE otthonában a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A térségi együttes már az első félidőben rengeteg helyzetet alakított ki, de akkor még csak egy gólt tudott szerezni. A fordulás után aztán beindult a henger, és további 3 találatot értek el a varsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedetlenek.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Hiányolják a lakók a kisváros újságot, elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra szűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szentmiklósiak.
7: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
6: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
8: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfestén azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
6: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és és megszerettetni egymással. Az idei Sziget-Szentmiklósi Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Sziget-Szentmiklósi együttesek mellett a térségből, így Rázkevéről vagy éppen Százhalombattáról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
8: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt, Sziget-Szentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
5: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
6: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Humán politikai ügyintézőt keres a Taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
9: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente levis. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen létéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
6: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gallyazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Magabiztos győzelmet aratott az Aranyszarvas SE otthonában a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A térségi együttes már az első félidőben rengeteg helyzetet alakított ki, de akkor még csak egy gólt tudott szerezni. A fordulás után aztán beindult a henger, és további 3 találatot értek el a varsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedetlenek.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Sziget Szelet.
2: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
5: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
10: Szép szerda estét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt kívánok. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Sziget Szelet. Szeptemberben újra megteltek az iskolapadok, és ezzel együtt a gyerekek napjai is jóval több üléssel telnek. Éppen ezért különösen fontos a kérdés, hogy mennyi mozgásra is van szükségük, mit adhat a rendszeres sport, és milyen szerepe van a mindennapos testnevelésnek. De nem csak a mozgásról lesz szó az előttünk álló szűk egy órában, szóba kerül a helyes légzés elsajátítása is, és az, hogy mindez hogyan hat a gyermekek fejlődésére és közérzetére. Ezekről lesz szó tehát a Sziget Szelet vendége Fülöp Mónika, gyermek és felnőtt fitness instruktor, valamint férje Fülöp István, látássérült tapasztalati szakértő. Ennyit tehát a tartalomból. Most egy kis zenét hallgatunk, majd kezdjük a beszélgetést.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín ezúttal a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidő Park. Nem véletlen a helyszín választás, hiszen hát mégiscsak szabad téren vagyunk. Itt ez a csodálatos futókör, amelyet nagyon sokan használnak. Foci kosárlabdapályák, amelyek közül most egyet éppen felújítanak. Háttérben a játszótér, a tagball, a fitnesspark és sok-sok egyéb olyan dolog, amely mozgásra ösztönözhet felnőttet és gyereket is. És most már az iskola kezdés után vagyunk, és elég nehéz lehet talán a gyerekeknek visszaülni az iskolapadba, üléssel tölteni a nap nagy részét. A többi között ezekről beszélgetünk Fülöp Mónika gyermek és felnőtt fitness instruktorral, és férjével, Fülöp Istvánnal, aki látássérült, tapasztalati szakértő. Itt a tanév. Mit kezdhetnek ilyenkor a gyerekek magukkal? Kicsit talán kötöttebb keretek közé szorulnak, hogyha csak az iskolára gondolunk, hiszen ott bizony ülni kell.
3: Tanácsokat lehet adni, abból teleapadlás, én azt gondolom. Igazából azt kell megnézni, hogy mi az, ami a család életébe úgy beleilleszthető, hogy az ne legyen újdonság a gyerekek számára. És főleg mi az, amit apa és anya is csinál, mert azt a gyerkőcök is sokkal szívesebben fogják csinálni. Ne legyen ez egy kényszer, hogy jó, eljött a szeptember, akkor most el kell kezdeni tanulni, be kell menni leckét írni, dolgozatot írni, tehát a gyerekeken már annyi stresszfaktor van, tehát ha meghallják azt a szót, hogy szeptember, szerintem már a haja égnek áll mindenkinek.
2: De a szülőknek is.
3: Akartam mondani, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. Ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy rettegünk ettől a szeptembertől, már eleve úgy indulunk neki augusztus a végén, hogy úristen, eljön a dolog, hogy mi lesz itt, és akkor még a gyerekre megpróbáljuk a mozgást is ráöltetni, szerintem akkor ott összeomlik a rendszer. Úgyhogy nem kellene ezt ennyire így kihegyezni, hanem egyszerűen egy picit próbáljuk ezt a szeptembernek ezt a rossz fennhangját egy kicsit úgy tompítani, hogy nem történik itt semmi probléma, tehát nem fordul ki a világ a sarkából, hanem egyszerűen csak bejön az ősz, és akkor hogyan tud a mi családunk is szépen átállni az őszi hangulatra úgy, hogy az mindannyiunk számára élvezetes legyen.
4: És még mindig jó az idő, tehát ki lehet használni a szabadtéri lehetőségeket. Egyébként itt ezen a Kéktón a barátaimban mi voltunk az elsők, akik az első focikupát megnyerték a 80-as években, valamikor 86-ban, 87-ben. Ilyen öregek vagyunk már mi, legalábbis én. Úgyhogy ide ki lehet jönni, mozogni, de hát a Kisduna partján élünk, neki lehet állni, sétálgatni. Mi is szoktunk olyat, hogy fősétálunk innen Dunaharasztira, vagy hogyha olyan kedvünk van, akkor fősétálunk Soroksárig.
3: Igazából ez, hogy a mozgás, kicsit mindenki úgy gondol rá, hogy a mozgás akkor az legyen egy cél, vagy egy kötelezően letudandó feladat. De ez nem így van, hiszen a mozgás az az életünknek a része. Lehet az egy, tényleg elmegyünk együtt, még jó idő van, ahogy említette István is, menjünk el egyet fagyizni. Ha van rá lehetőségünk, már pedig én azt gondolom, hogy hétvégén azért van rá lehetőségünk, ne autóval induljunk neki, hanem akkor gyalog. És szépen elsétálunk, közben beszélgetünk, csivitelünk, nem az iskoláról, nem a dolgozatról, hanem úgy csak szépen beszélgetünk, érdeklődünk a gyerekektől, hogy mi újság, hogy vannak, tehát tényleg kapcsolódjon a család. Tehát a mozgás nem egy stresszfaktor, hanem az életnek egy természetes része, mint a fogmosás.
2: Beszélünk azért majd a tervezett, úgymond, és jól felépített különböző mozgásformákról és sportokról is a későbbiekben, mert az is azért nagyon fontos. Biztosan sok olyan szülő hallgathat most bennünket, akinek a gyermeke jó eséllyel valamely egyesületben itt-ott sportol, van egy kedvenc sportja, elfoglaltsága, és akkor abban szép eredményeket ér el, vagy ha nem is ér el eredményeket, legalább kedveli azt a mozgásformát, amit végez. Viszont mielőtt még erre térnénk, maradva itt a szabadidős mozgásnál, hogy erre húzhatok egy ilyen, lehet, hogy nem is létező kategóriát, azért a mai kor gyerekének könnyű lehoznia úgy egy napot, hogy tulajdonképpen nagyon kisen mozdul a négy fal közül, hogyha csak a különböző kütyükre, táblagépekre, videójátékokra és ilyesmire gondolunk, akkor mindig az indulás vagy kimozdulás okozza a nehézséget. Mm-hmm. Mik a tapasztalataitok?
3: Lehet, hogy nem leszek népszerű azzal, amit most mondani fogok, de ha megnézzük, akkor honnan indul ez a dolog? Tehát ki adta a gyerköcnek a kezébe azokat a kütyüket? Korlátok nélkül. A szülő milyen példát mutat? Tehát, hogyha én leülök, és elkezdem nyomkodni, nézegetni én is a kütyüimet, akkor miért mondom a gyerköcnek, hogy menjen ki neki? Mi lesz abban a motivációja, hogy már pedig menjél ki, mert tök jó kint biciklizni. De miért, anya, te biciklizel? Hát én nem, de nekem nincs rá időm, mert. Szóval na, ez így nem működik. Úgyhogy egy picit ezt is úgy visszafordítanám, hogy a példamutatás, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint hogy erővel próbáljunk valamit letuszkolni a gyerekek torkán. Mert hát lássuk be, hogy indokot mi magunk felnőttek a legkönnyebben tudunk tanálni arra, hogy nekem miért nincs időm arra, hogy mozogjak. És a gyerek látja ezt a példát, és olyanok, mint a kis szivacs. Tehát nekik apa, anya, az Isten, és őt követjük. Ha anya is bent van, akkor én miért menjek ki? Milyen titok fog itt történni, amíg én kimegyek? Bezeg anya, nyomkodhatja a telefont? Tehát azt azért lássuk be, hogy a gyerkőcöknek most egy sokkal nagyobb pozitív élményt, endorfin, dopamint ad az, hogy ők telefonoznak, játszanak. Tehát ők már az online világot tekintik kicsit természetesnek, ami borzasztóan hangzik, de ki lehet őket onnan is robbantani, hogyha megkapja azt a pozitív dolgot, vagy azt a megerősítést, hogy kint tök jó játszani a barátokkal, a haverokkal, akkor bizony könnyebben el fog tudni csábulni arra, hogy ő igenis kimenjen. Amellett, hogy persze nyilván ő, ha szereti az online világot, ott is fog tudni játszani, viszont megtalálja önmaga, saját maga azt a célt, hogy ő akkor miért menjen ki a barátokkal a természetbe.
2: István, neked évek tapasztalata áll a hátad mögött, hogyha csak arra gondolunk, hogy gyerekeknek edzést tartani, mozgásra bírni őket. Mindezt egyébként itt jegyzem meg, és lehet, hogy lövöm le a poént, a Covid kellős közepéről indulva egészen majdhogy nem mostanáig online formában. Na, ez sem egy egyszerű történet.
4: De vannak pozitív példák. 2020 tavaszán, ugye, amikor lakatot raktak itt ránk, akkor néhány srác, ami elkezdtünk online mozogni. Többen kérdezték, hogy hogy lehet online edzeni, ráadásul thaiboxot oktatni. Gyönyörűen szépen dolgoztak. A fiúk hetente kétszer-háromszor, attól függ, hogy a későbbiekben hogy értek rá, hogy engedte az iskola. De az iskolai felméréseken úgy tűnt, hogy ment. Tehát az elsők között voltak felmérőkben, fekvőtámasz és a többi, amit éppen fölmértek a testnevelés órákon. Na, ügyesek voltak, én magam meglepődtem, hogy így is működik, nem kell nekünk itt kijönni és egymást nézegetni. Itt egy telefon, túloldalon egy telefon, és megcsinálták, amit kellett.
3: Igazából a kütyűnek lehet ilyen haszna is, tehát használhatjuk erre is tulajdonképpen, és nagyon jól működött, és tökéletesen föl lehetett így is építeni a srácoknak az akkori életkorához és a tudásukhoz az edzést úgy, hogy az iskola végeztével egy olyan állapotot érjenek el, amit elértek, mert ez tényleg túlzások nélkül mondhatom, hogy nagyon zseniálisak a srácok.
2: Még erről is beszélgetünk majd a következő percekben, most egy kis szünet, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: A helyszín továbbra is a Kéktó szabadidőpark, amely most így péntek délutára igencsak benépesült, mindenki valamiféle mozgásformát űz itt, de természetesen szerintem a hét bármely napján, napszakában járunk erre, akkor biztosan találkozunk olyanokkal, akik sportolnak. Folytatjuk a beszélgetést Fülöp Mónikával, aki gyermek és felnőtt fitness instruktor, és férjével, Fülöp Istvánnal, látássérült tapasztalati szakértővel. A téma a mozgás. Elsősorban itt most a gyerekek kerülnek fókuszba tekintettel arra, hogy most egy új élethelyzetben találhatták magukat sokan, vagy már rég elfeledett élethelyzetben azzal, hogy elkezdődött újra az iskola. Azzal kezdtünk az előző részben, hogy igen, sokat ülnek az iskolában a gyerekek, ez világ a világ azóta így van, de azért vannak mindennapos testnevelés órák. Mire elegendő egy testnevelés óra?
2: Mindennapos testnevelés órák, igen, az már ugye rendeleti szinten is előírás az iskolákban, és ahol van erre lehetőség és tornaterem, ott nyilván ezek az órák, ezek meg is történnek jó eséllyel, viszont én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Azt nézve, hogy a gyerekek tényleg a nap nagyobbik részét ülve töltik, akkor egy-egy órára 40 percre kirobbantani őket edzés címén nem lehet. Másrészt azért sem, mert hogyha ez a nap elején van, akkor nem várható el tőlük, hogy izzadtan, nem jó hangulatban végigüljenek egy tanórát. Úgyhogy, ha egy picit ez is megreformálásra kerül, hogy a mindennapi testnevelés az átütemezésre kerüljön, akkor nyilván lehet ennek egyfajta előkészítő vagy rávezető része a délutáni önálló sportokra, vagy ahogy én említetted, hogy nagyon sokan sportolnak már önállóan egyesületekben, csapatsportokban, akkor ez arra jó, hogy picit triggerelje őket a gyerekeket, hogy azért tényleg legyen egyfajta aktivitás a napjukban, mert azt a sok stresszt, amit ugye már eleve odaérnek az iskolába, azt fel kell tudni dolgozni. Arra szerintem tökéletesek ezek az egy óra kimozgatások, hogy tényleg így egy picit így visszarendezze az ő adrenalin szintjüket a normálisra. Arra viszont én azt gondolom, hogy ezek a tanórák sajnos kevesek, hogy innen valaki elindulhasson egy komolyabb sportolás irányába, egy komolyabb sport választásra is esetleg. Ezért is nagyon jók az olyan városi rendezvények, és nagyon-nagyon örülök, hogy én ezt látom a környékbeli városokban, településeken, hogy mindenhol vannak már sportnapok. Ezeket nagyon tudom támogatni, hogy ide a gyerekeket a tanóra keretében is, akár egy osztályfőnöki óra keretében kivigyék, mert itt a gyerekek ki tudnak próbálni rengeteg mindent, kötetlenül bele tudnak ebbe, abba, amabba nézni, és ráadásul itt egy kicsit működik a, hát lehet, hogy most csúnya szóval mondom, a tömegpszichózis, tehát itt ugye, mivel hogy több gyereket, több osztályt hoznak ki egyszerre, könnyebben próbálnak ki a gyerekek sportokat, mint hogyha csak önállóan otthon én a saját kis gyerkőcömet el akarom vinni valahova egy teljesen vadidegen környezetbe, ha mégis kimegy az osztálytársaival, a barátaival egy ilyen napra, akkor könnyebben, bátrabban kipróbálnak különféle sportágakat, és akkor fognak tudni dönteni, hogy neki melyik irány tetszik, és utána a délutáni órák keretében ebbe bele tudnak lesni egy picikét.
1: Azt említettem, hogy erről majd egy ilyen külön etap keretében mindenképpen bővebben beszélnénk, viszont az előző részben ott álltunk meg egy picit itt a szabadidős tevékenységek kapcsán, hogy hát kirándulni jó, ki lehet mozdulni, mozogni mindig lehet, biciklizni mindig lehet, csak kell nyilván egy olyan közeg, amely ebben támogatja a gyermeket. De mégis mit ad a gyerekeknek az, hogyha szabadjára vannak engedve, mozoghatnak, azon kívül, hogy mentálisan is nyilván nagyon pozitív hatásokkal bír, hogyha rendszeresen mozog egy gyerek, de még mi az, ami pozitívumként idehozható és fontos?
2: Én az elmúlt időszak tapasztalataiból úgy látom, hogy még hogyha például, ha valaki becsatlakozik egy sportegyesülethez, vagy bármilyen egy csapatsportba, az elején lehet, hogy még picit félénk a gyerek, neki szokatlan még az a környezet, viszont ahogy egyre jobban elkezdenek feloldódni, ők is megismerni azt a csapatot, környezetet, akivel ezeket a bizonyos órákat töltik, olyan fokú szabadságot ad a gyerekeknek, ami elképesztő. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, mert ezt magabiztosságot ad. Lehet rajtuk látni és érezni, hogy teljesen megváltozik a hangulatuk. Először bejön akár félénken, akár agresszíven, ki mit hoz magával, sokan vagyunk, sokfélék, és ez így van jól. De tud egy olyan jó csapatkovácsoló hozadéka is, mellékterméke is lenni egy ilyen mozgásnak. A gyerek felszabadult tud lenni, önmaga tud lenni, tényleg saját maga tapasztalja meg azt, hogy mit okoz az ő picike, nem csak a testében, hogy könnyebben tudok mozogni, vagy jobban, vidámabban szaladok a labda után, hanem egyszerűen elengedik azt a fajta kontrollált figyelmet, vagy azt a negatív nyomást, ami rájuk nehezedik, akár az iskolában, akár a közösségi média által, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy minden érzékszervüket használják. Az én óráimon például a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a nap végén ezzel egy kicsit spoilerezek is, és el is árulom itt a titkot. Nagyon szerették például, amikor óra végén az volt a kedvenc játékuk, hogy kiabálhattak. Én visszaszámoltam, és kiabáljátok, ugráljátok, igen, csináljátok, amit szeretnének, mert ugye nem lehet. Tehát otthon ilyet nem lehet, iskolában nem lehet. Az én órámon kaptak rá időt, kiabáljatok, szaladgáljatok, amit csak szeretnétek. De ezt is annyira jól együtt tudnak működni, tehát hogyha kapnak figyelmet, akkor win-win alapon tudunk dolgozni. Én kérek valamit, ők teljesítik, és akkor ők is kérhetnek, én is teljesítem. És ez a fajta, az óra végi, ez a kis oroszlánozás, úgymond, hogy kiabálhatnak, mint egy oroszlán toporzékolhatnak, olyan jó élménnyel mentek el az óra végén, hogy szívesen jöttek a következő órára.
1: Itt most érzékszerveket említesz, és az előbb István mondtad, hogy te online formában videós edzéseket tartottál a fiataloknak, gyerekeknek. Azért ez se lehet egy egyszerű történet, hiszen látássérült vagy.
3: Online se egyszerű, és offline se egyszerű. Oda kell figyelni. Sokkal fárasztóbb odafigyelés, mint az, hogy esetleg én is mozgok. Tehát ez sokkal jobban kivet belőlem minden egyes edzés végén. Mindent meg lehet oldani, én azt mondom. Sokan kérdezik, hogy hogy csinálom, nem tudom. Ott vagyok, és csinálom. Nem gondolkozok rajta, hogy ez most hogy lehet, hogy nem fog működni, összetudunk dolgozni.
2: Ezt tudjuk tulajdonképpen. Igen. Tehát a mozgás is az embernek egy ösztönös tevékenysége, amit nem szabad így kiragadni, hogy hát akkor mit és hogy csináljak, mert amit már megpróbáljunk szabályok közé önteni, vagy hogy így, meg így, meg így kell csinálni, az ember azt mondja, hogy tudod mit, hagyj engem békén. Tehát ösztönösen jön, neki is ösztönösen jön. És én is pedig, hát azért néhány éve már ismerjük egymást, és így élünk ezzel a helyzettel, de én is sokszor csodálkozom azon, hogy hogy tudja ezt ő csinálni, de ahogy mondtam, ösztön.
3: Pedig nekem aztán lennének kifogásaim, az nem szokott előjönni.
1: Említed, Móni, azt, hogy az ösztön és nem feltétlenül keretek közé szorítva végezni mozgásformát, de azért mégis, hogyha van egy edzés, akkor ott azért egy jól megtervezett ütemterv van, hogy most mit csinálunk. Nyilván jut mellette a lazulásra is idő. Te az edzéseiden mit preferálsz, vagy hogy épültek föl nálad? Mi az, amit ilyenkor érdemes egy edzőnek szem előtt tartani, amikor egy edzést tart gyerekeknek, illetve milyen típusú edzésről beszélünk egyáltalán esetedben?
2: Ugye itt különbséget kell tenni, ahogy említetted is, gyerek és felnőtt edzés között, mert hát ugye teljesen más, nem csak anatómiailag, hanem lelkileg, tehát mindenhogyan. Nálam az edzés az alapvetően abból épül föl, hogy először is meg kell nézni, hogy mire képes a gyerek. Tehát hiába szeretném, hogy legyen belőle csodálatos balettáncos vagy remek karatés, ha egyáltalán a mozgás képessége nem alkalmas még arra, hogy ő végre tudja hajtani azokat a technikákat. Tehát nagyon fontos, hogy az edzéseket ne technikával kezdjük el felépíteni, hanem először is a gyerkőcnek az alapvető mozgáskészségét, a funkcionalitását mérjük föl. Hogyha ott problémákat vagy kicsikét nehéz mozgás funkciókat észlelünk, akkor először azt kell korrigálni, és amikor ez már megvan és biztonságosan végrehajtható egy mozgás, utána lehet áttérni a technikára. És ez nyilván egy edzőtől is nagy figyelmet kíván, de azt gondolom, hogy a befektetett munka az nagyon-nagyon eredményes tud lenni, és sokkal-sokkal biztonságosabb, és ez az én messzőparipám, hogy biztonság nélkül nem építkezünk. A házat sem a tetővel kezdjük el, ezt tudom, nagy klisé és nagy közhely, de így van. Tehát a biztos alapokat kell lefektetni, ha tudom, hogy hogyan kell legugolni, utána lehet építkezni. Tehát minden edzés forma tulajdonképpen egy alapvető emberi mozgásból jön.
1: Máshogy kell-e, sejtem a választ, edzeni egy óvodáskorút, egy általános iskoláskorút, vagy egy középiskoláskorú gyermeket?
2: Teljesen másképp. Ezek már óriási korosztályugrások. Tehát óvodásiskolás már eleve az óvodás, sőt még akár csoporton belül is. Tehát gyerek és gyerek között is van rengeteg különbség, hiába akár egykorúak, vagy akár ugyanabban az óvodai csoportba is járhatnak. De ugye mindannyian hoztunk magunkkal egy genetikát, alapvető készségeket, képességeket, ilyen formán, ugyanúgy, mint például egy énekkarba. Hiába járok én egy osztályba valakivel, ő lehet, hogy zseniális énekes lesz, engem jobb, ha föl se kértek rá, hogy próbálkozzam vele, mert nem lesz jó vége. Tehát ugyanez van a mozgásnál. Viszont akiben megvan a mozgásnak a kíváncsisága, a szeretete, hogy ő szeretne mozogni, akkor az ő képességeihez képest kell tudni elindulni. És lehet, hogy az egyetéssel hátrébb van, mint a korosztályába tartozó egyéb csoporttársának, de ez teljesen rendben van így. Tehát mindenki úgy van rendben, ahogy van, mindenki elindul valahogy, és az ő képességeihez képest kell indulni, úgyhogy én itt korosztályokat nem is nagyon tudnék említeni.
1: A fejlettségi szint inkább.
2: Fejlettségi szint, ez a lényeg, és nagyon oda kell tudni figyelni. Nyilván egy edzőnek nem lehet arra kapacitása, hogy minden gyereket egyesével edzen. Tehát valamilyen szinten muszáj csoportokat képezni, de a csoporton belül is lehet olyan foglalkozás, ami mind a kettőjüknek a fejlesztését szolgálja. A másik pedig az idegrendszernek az érettsége, azaz, ami nagyon fontos. Ugyanis minden mozgás fejben születik meg, és meg kell, hogy legyen az izom-ideg kapcsolat. Amennyiben ez nem működik, akkor ott felesleges terhelni plusz súllyal, bármi egyébbel, technikával a gyerekeket. Először ki kell építeni az ideg-izom kapcsolatot, és ez nagyon-nagyon fontos, ami szintén megint a biztonság felé hajtja a malmot.
1: Innen folytatjuk még a beszélgetést, mert nagyon fontos részhez érkeztünk. Most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Folytatjuk a beszélgetést továbbra is Fülöp Mónikával, gyermek és felnőtt fitness instruktorral és férjével Fülöp Istvánnal, tapasztalati szakértővel. Téma a mozgás még mindig. Mit csináljanak a szülők, hogyha azt szeretnék, hogy a gyermekük valamiféle olyan mozgásformát végezzen, ami a hasznára válik?
3: Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy az előbb is már említettem, hogy tényleg kontextusba kell helyezni a dolgokat. Miért akarom én, hogy sportoljon a gyerekem? Erősebb legyen, vitálisabb legyen. A mozgásnak van egy olyan mellékterméke, hogy egyszerűen az agy zseniálisan tud utána működni. Tehát egy akkora fajta tisztítást végez az agyba, hogy utána teljesen másképp fog tudni a gyerek koncentrálni a hétköznapokban, a suliba. Rengeteg dolgot föl lehetne itt sorolni, hogy ez az alapvető emberi vágy kelljen, hogy megszülessen a szülőben és a gyerközben, és hogy miért szeretnék. És megint visszatértünk oda, hogy miért nem jön ez ösztönből, hol vesztettük ezt el, ezt kell tudni megkeresni. Mozgunk, létezünk, ez az életünknek a része kell, hogy legyen. Hogy történt az, hogy így ennyire elszakadtunk tőle?
2: Nyilván egy korkép az, hogy a gyerekek kevesebbet mozognak, és akkor esetleg a szülőben megfogalmazódik az igény, hogy ez így nagyon nincs rendjén.
3: Tudom, hogy nagyon-nagyon időszűkében él mindenki, viszont mindenkinek a napjában vannak olyan mikroidők, amit arra tudna fordítani, hogy mondjuk mozog. Például le kell szaladni kenyérért, ne üljünk autóba. Hétvégén. Miért nem tudunk elsétálni a boltig? Pláne, hogyha ott van 100 méterre. Tehát az első dolgok azok itt kezdődnek.
2: Tegyük fel, hogy most olyan szülő hallgat bennünket, aki mindezt megteszi, az apróságok megvannak, hogy ne induljunk ennyire távolról, és megvan a törekvés arra, hogy azért ne legyünk annyira kényelmesek már, hogy 100 méteres távra is beüljünk a kocsiba, de mégiscsak próbálja valahogy terelgetni a gyermekét a legjobb szándékkal, hogy nézzünk meg egy bemutatóedzést egy egyesületnél, nézzük meg azt, ahova az osztálytársad jár, mert jókat mondanak, tehát bármi jobb a semminél.
3: Így van, bármi jobb a sebinél, és egy szülő ismeri a legjobban a gyermekét. Ő tudja azt, hogy mire képes, és akkor tudja finoman abba az irányba terelgetni, hogy milyen edzéseket lenne jó úgy megnézni, vagy kipróbálni. Nagyon sok egyesület már nyitott arra, hogy a szülő és gyerkőc az első edzésen együtt vehessen részt. Ez már például szerintem egy annyira zseniális dolog, mert akkor így egyrészt példát is mutatok, el is megyek vele, ki is próbálom, a szülő maga is megbizonyosodik arról, hogy a gyerkőc a későbbiekben hová fog tudni tartozni, tényleg akár a közeg, akár az edzés forma megfelelő a számára, úgyhogy ez már egy nagyon jó belépési pont lehet, hogy ha vannak ilyen alkalmak és egyesületek, akik erre nyitottak, akkor azokat próbáljuk kihasználni, de tényleg nagyon fontos az, hogy itt egy közös akaratból szülessen meg, és ne egy muszájból. Nyilván, aki már olyan értékeket képvisel, vagy ad tovább, ahol a családban megvan erre a törekvése, hogy említetted, ott ez nem lesz kérdés, vagy egy erőpróba, hogy menjünk, ne menjünk, hanem ott tényleg a kíváncsiság fogja vezérelni az ember. És nagyon fontos, hogy tényleg a gyerkőc számára a megfelelő mozgásformát találjuk meg. Lehet, hogy tetszeni fog neki két hétig, és utána azt mondja, hogy inkább menjünk máshova. Akkor erőnek erejével nem szabad őt ott tartani. Amit én még fontosnak tartanék elmondani, hogy nagyon sok esetben ugye látni a játszótéren is, hogy a gyerekek annyira cukin rohangálnak, sikítoznak, szaladgálnak kint, és akkor apa, gyere focizunk, hát most apa fáradt. Na, ilyenkor tudják kicsit elrontani a szülők azzal, hogy a gyerek hívta, apa nem jön. Úgyhogy ha a gyereknek már megvan az alapvető igénye rá, akkor, és főleg ha kint ülök vele a játszótéren, akkor nyilván van rá időm, hogy vele legyek, akkor igenis csatlakozzak be vele. És ne féljünk felnőttként gyereknek lenni, tehát ez a másik veszőparipám a biztonságos edzés mellett, hogy igenis egy kicsit engedjük már a felnőttként mi is ezeket a szorongásainkat, hogy sokkal könnyebbé tudjuk tenni a mindennapokat.
2: Még folytatjuk a beszélgetést, most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is a Kéktó Szabadidőpark, és hogyha már mozgás, akkor mennyire fontos dolog is a megfelelő légzés elsajátítása. Erről beszélgetünk a következő percekben Fülöp Mónikával, gyermek és felnőtt fitness instruktorral, és férjével Fülöp Istvánnal, tapasztalati szakértővel. Most itt felnőtt gyerek mondhatni talán egyre megy, akár a gyerekek is oda tudnak erre figyelni, akár otthon a szülők is le tudnak ülni és közösen lélegezni a gyerkőccel, mert nagyon sok pozitív hatása van annak, hogyha odafigyelünk erre is.
3: Igen, tehát mindenki vesz levegőt, de az optimális légzés...
2: Tehát a hogyanja.
3: Igen, az optimális légzés az azért teljesen más, mint amit ugye ebben a mai felstresszelt világban megszokott az ember, hogy kapkodja a levegőt, sietünk, rohanunk, szájon át lélegzünk. Ez nem az optimális élettani légzés. Lélegezni igazából az orron volna célszerű és optimális, mert a szervezetünket így tudjuk a legjobban megtámogatni. És sokan azt gondolják, vagy abba a félreértésbe esnek, hogy vegyél egy mély levegőt, akkor jó, kitátják a szájukat, és akkor jó mélyet lélegeznek. Na hát ezzel pont az ellenkezőjét éri el a test, mint amit szerettünk volna számára biztosítani.
2: Meg az sem mindegy, hova lélegzünk.
4: Bár így van ilyen jóga légzés, tehát van ilyen mély légzés. Például, hogyha valaki figyelembe kísérte Cristiano Ronaldo-t. Minden egyes szabadrugásnál, 11-es rugásnál vett egy mély levegőt, rá szívott még egy kicsit, kifújta erősen, és utána rúgta a gólt.
3: Viszont ezek már a speciális légzéstechnikák, így van, aminek megvan a maga helye és

0: technikáját oktatni, de ha a mai napra csak annyit viszel magával mindenki estére, hogy próbáljon orról lélegezni, próbálja ki, hogy milyen az, amikor este lefekvésnél az orrán kezdi el venni szép nyugodtan, lassan a levegőt. Ha ez már megvan, akkor egy picit lehet tovább kíváncsiskodni ebben a kérdéskörben, és megpróbálni az úgynevezett hasi légzést, hogy a legeslegnagyobb légzést támogató szervünket, a rekeszizmunkat kezdjük el működtetni. Mert ez megint egy zseniálisan csodálatos dolog. Ezzel nagyon sok egyéb szervi betegséget megint csak kordában tudunk tartani, meg tudunk előzni, optimálisabbá tudjuk tenni a testünk működését, mert a rekeszizmunk választja el ugye a hasüreget a mellüregtől. Ez egy izom, ezt ugyanúgy edzeni kell. Ez nem csak abban tudhat akár segíteni, hogy valakinek szép legyen, vagy kockás legyen a hasa, mert azért nem ez a cél, hanem egyszerűen ennek az izomnak adjuk meg a feladatát, ne hagyjuk, hogy renyhe legyen, hanem tudja végezni a dolgát, amit mi egy sima, egyszerű orrlégzéssel fogunk tudni támogatni, és azt gondolom, hogy az orr az mindig kéznél van.
1: Illetve az orrlégzés hatására egy gáz képződik, a nitrogénoxid, ami kitágítja az ereket. Vérnyomás csökkentő hatása van.
0: Fájdalom csillapító, hát fejfájást is tud.
1: Minden megtámogat, ahogy az erek kitágulnak, szépen jobb lesz a keringés, csökken a vérnyomás, jobban tudunk sportolni, jobban tudunk aludni. Nem fog jelezni az okosóra, hogy már megint 28-szor ébredtél föl éjszaka. Meg kell tanulni az orrlégzést.
0: Lélegezni így is úgy is lélegezni fogunk. Tehát este, ha lefekszünk, akkor próbáljunk meg elcsendesedés közben már arra figyelni, és ne erővel akarjam, hanem próbáljak először rátalálni arra, hogy tényleg az orromon veszem a levegőt, utána ez is egy készségé, képességé fog tudni válni, és már a napjaink nagy részét orrlégzéssel fogjuk tölteni. Tehát észrevétlenül is át fogunk tudni állni az orrlégzésre, ha csak azzal kezdünk, hogy akkor vagy reggel, vagy este ki hogy tudja beépíteni a naprendjébe, vagy ha valakinek úgy tetszik, akkor ebédidőben van arra ideje, akár munkaidő közben is van egy ebédideje, kimegy és csak egy picit leül, és semmi más nem csinál, csak
2: figyel.
0: Picike, figyelem, fókuszált figyelem az orrlégzésre, és a has.
1: A 4 másodpercbe, 4 másodperc ki, ehhez nem kell semmi. És ezt egy pár körben megcsináljuk, tényleg néhány perc alatt vissza lehet nyugodni, fölélénkül az ember, mert ugye kitágulnak az erek, az agy is kap vért, úgyhogy mehet tovább a nap.
2: És akár gyerekek tanórán is alkalmazhatják ezt. Egy-egy nehezebb megmérettetés dolgozat, vagy valami próbatétel előtt.
0: Nagyon fontos, hát tényleg a gyerekeket rengeteg inger és stressz éri őket a mindennapokban, azért lássuk be, hogy sokkal nehezítette pályán, de mozognak már a suliba, mint a mi korunkban, amikor mi voltunk gyerekek. Szóval én abszolút megértem őket is, hogy túl vannak húzva idegrendszerileg. Vagy amikor dühösek, mérgesek és sírni akarnak, igen, akkor sírjon otthon, akár toporzékoljon, hagyjuk őt lenyugodni, üljünk mellé, fogjuk meg a pici kezét, és együtt egy 2-3 percet, hogyha csak együtt csöndbe ott ülünk orrlégzéssel, mind a kettőnek jót fog tenni, és minőségi időt is töltöttünk együtt.
3: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett. A Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Hiányolják a lakók a kisváros újságot, elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
6: Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra Szűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasza óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szentmiklósiak.
7: Ennek idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
6: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
8: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivó kút melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfest-én azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
6: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Sziget-Szentmiklósi Nemzetközi Kulturális Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Sziget-Szentmiklósi együttesek mellett a térségből, így Rázkevéről vagy éppen Százhalombattáról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
8: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt, Sziget-Szentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Humán politikai ügyintézőt keres a Taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább 1 év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
9: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer Kúriában, mégpedig a Handpen a kertben. Program lesz, ahol is Víg Levente levis. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológia, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
6: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gallyazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Magabiztos győzelmet aratott az Aranyszarvas SE otthonában a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A térségi együttes már az első félidőben rengeteg helyzetet alakított ki, de akkor még csak egy gólt tudott szerezni. A fordulás után aztán beindult a henger, és további 3 találatot értek el a varsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedett.
0: Időjárás.
6: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, izzanak a kameráink a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ami nem jelent más, mint hogy vendégeink vannak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Lecsófőző családi nap lesz Sziget-Szent Miklóson, a Kéktó szabadidőparkban szeptember 19-én. Na, ezt a témát és ezt a programot fogjuk jól átbeszélni és kivesézni, van miről beszélni, hiszen rengeteg program, kiegészítő program lesz majd. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Sonkúti Bak Adriánt, a szervező az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület képviselője, a rendezvény egyik szervezője és háziasszonya, valamint szeretettel köszöntjük Ladányi Sándort, szintén szervezőt az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesülettől, hiszen ugye ez az egyesület szervezi ezt a rendezvényt. Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mi lesz a lecsófőzőn? Csak nem lecsó. Na jó, szóval, hogy nézzük meg tényleg, hogy fog felépülni ez az alkalom, milyen programokra lehet készülni. Ki kezdi?
5: Először is ugye azt akar, mindjárt előjáróban elmondom, hogy a csapatok 9-10 és 10 óra között érkeznek.
2: Uh-huh. Ja, mert hogy csapatok csinálják a lecsót.
5: Hát, hogy ne, uh-huh. Így van, csapatok csinálják a lecsót, mint ahogy eddig mind a 6 alkalommal. És szóval 9-10 között érkeznek. Azt azért most is elmondom, hogy a színpad mögött kell regisztrálni ott az öltözőnél. Ott mindenki megkapja az ellátmányt, meg azt is, hogy melyik lesz a sátor helye. És utána lehet készülni, fölállítani a sátrat, és előkészülni a lecsófőzésre. Akarsz kérdezni valamit?
2: Nem, csak most gondolkoztam azon, hogy azt mondod, hogy ugye ott lehet regisztrálni, de azért valami előregisztráció van, vagy...
4: Az már megtörtént.
2: Ja, hogy az már vége, igen, az már lezárult.
4: Igen, azt nyár elején elkezdtük hirdetni, és lehetett jelentkezni e-mailben, úgyhogy most már, hála a jó Istennek, egyre több csapat van minden évben, úgyhogy meg is telt a Kék Tó a helyekkel, és a csapatok már meg is kapták a részletes tájékoztatót arról, hogy fog kinézni ez a 19-ei program.
3: Jó, ja, akkor azért aznap ez már csak egy ilyen kis becsekkolás, hogy minden csapat megérkezett, és hogy igen, ott vagyunk, egy bejelentkezés.
4: És megkapják, igen, ugye, ahogy Sanyi is említette, az ellátmányt, a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, ahogy minden évben, és akkor el lehet kezdeni építeni a sátrat.
2: Csak ezt láttad az arcomon, hogy ezt szerettem volna itt tisztázni, hogy nehogy az legyen, hogy valaki úgy csak úgy oda megy, hogy hello, akkor én jöttem regisztrálni, igen, aztán kiderül, hogy nincs is rajta a listán.
5: Arra sajnos már nincs mód, mert lezárult a regisztráció 6-án egyrészt, másrészt pedig 60 csapat gyűlt össze. Úgyhogy 60 féle lecsót lehet majd kóstolni, megenni, nem irigylem a zsűrit egyébként. Talán majd arról is beszélünk, hogy kik lesznek a zsűriben többek között. És azt gondolom, hogy közben programok is lesznek, és szerintem az egész napot ki fogjuk tölteni jó programokkal.
4: Biztos is.
2: Beszéljünk akkor a programokról, aztán visszatérünk a lecsóhoz, jó? Hát, ha valaki még, nem tudom, most korog a pocakja, úgyhogy adunk neki még lehetőséget, hogy valamit így magához vegyen reggel, aztán lecsózunk egy kicsit, de nézzük meg, hogy milyen programok lesznek, hiszen rengeteg, hát ugye ez egy családi nap, tehát ebből adódóan gondolom kicsiknek, nagyoknak lesznek színes programok.
4: Így van, mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot, lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a senior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tai chi bemutatónk, BMX bemutatónk, akik egyébként a srácok tavaly is voltak, és nagy sikert arattak a fiatalok körében. Lovas kocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele. Lesz sörpong, erről majd Sanyi fog tudni bővebb tájékoztatót
2: azt
4: adni.
2: Azt is sokan szeretik?
4: Én még életemben nem sörpongoztam, de lehet, hogy ha
2: itt
4: lesz
2: az
4: egy,
2: ideje.
4: Igen, ha lesz egy kis idő, akkor ki fogom próbálni. Lesz néptánc, a napraforgó néptánc együttes fog érkezni hozzánk, ugyanúgy, ahogy tavaly, hozzák a szotyolákat és a kicsiket, úgyhogy ki is lehet majd, reméljük, ki is lehet majd próbálni, lesz egy kis táncház ott a bemutatójuk végén. Kint lesz az Ádám Jenő Musical Studio, nagyon jó előadással készülnek, lesz Styler Dance Company egy csapata is kint lesz, ők egy hip-hop uh-huh. tánc bemutatóval készülnek nekünk. lesz retro DJ Anthonyval, retro diszkó.
2: Igen, látom, hogy a Morrisons 2 DJ-je. Úristen, eszembe jutottak a tini korom buliai.
4: Az enyém is. Igen, és sokak nagy örömére kint lesz az idén a Divina Machina, és ők is fognak zenélni, és az egész napos programok között pedig a hajfonás, az arcfestés, az autószimulátor lesz most kint, Vidámpark lesz, és a rendőrség és a tűzoltóság is kiköltözik, és a rendőrségnek az idén lesz egy nagyon-nagyon érdekes programja, amit szintén szeretnék kipróbálni, de hát nem tudom, hogy az idő engedni fogja-e. Hoznak egy ilyen nagyon speciális szemüveget, amit hogyha felveszünk, akkor az imitálja nekünk, hogy milyen az, hogyha ittasan vezetünk. Uh-huh. És ez...
3: Hát, és akkor ki lehet próbálni, hogy...
4: Pontosan, igen, tehát hogy ez egy nagyon jó figyelem felkeltés, felhívás arra, hogy miért nem jó, hogyha ittasan vezetünk, hiszen gondolom itt majd szimulálni fogja nekünk azt, hogy a reakcióidőnk milyen, meg bizonyos szituációkra hogyan reagálunk.
2: Hmm. Ez nagyon érdekes, ez egyébként. Fontos, bízunk benne, hogy ebben senkinek nincs tapasztalata, viszont tényleg azért az ember olyankor egy kicsit bátrabb tud lenni, mint egyébként, és akkor ide nekem a világot, de ez fontos, hogy akkor ezt így ki tudják, majd meg tudják tapasztalni. Na térjünk egy picit vissza a lecsóra, 60 féle lecsó, el se tudom képzelni, hogy gondolom, hogy egy csomó mindenkinek lesznek különleges lecsói. A múltkor beszélgettünk Dolhai Andrással egyébként, ő a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a vezetője, és ugye úgy tudom, hogy ők is egyébként, ők a HEPESZ, ők is beneveztek erre a családi napra, és például ő elárulta nekünk a kis kulisszatitkot, hogy ők halas lecsót fognak készíteni. Én sem, tehát egy elképzelni nem tudom, milyen kreatív ötleteket fognak a csapatok kitalálni.
3: Mert hogy halas lecsót készítenek.
2: Ilyen különlegességekre is lehet biztos ezek szerint számítani.
5: Hát biztos van, akinek elindik. Egyébként nagyon komoly zsűri lesz a lecsófőzőn. Én nem tudom, hogy fogják a 60 lecsó közül eldönteni.
2: Biztos megvan már erre a praktika.
5: Az első vagy a második, de ugye, ha elmondhatom, hogy többek között Angler Zsolt színész lesz a zsűri egyik tagja, akinek ugye főzős műsorai is vannak, mert ő egyébként szakács is, meg cukrász is, mellékesen, amellett, hogy színész. Ugye ott lesz még a kis Sándorné, aki élelmezés vezető volt, ő mindig tagja a zsűrinek, tehát ő kihagyhatatlan ebből, mert hát évtizedeken keresztül ezzel foglalkozott. A teljesség igénye nélkül lesz más is, de 5 vagy 6 tagú lesz a zsűri, úgyhogy lesz feladatuk, lesz munkájuk bőven, mire végigkóstolják ezt a sok lecsót, szerintem jól is laknak vele.
2: Tuti.
5: Úgyhogy...
4: És nagyon értékes nyeremények
5: nagy is lesznek. Nagyszerű díjak lesznek.
2: Na igen, hát ez egy verseny azért, amellett, hogy igen, családi nap, meg jó hangulat, nyilván azért valamilyen szempontból mégiscsak versenyeznek. Milyen díjak lesznek, mire lehet számítani?
4: Nem mondjuk el, hogy milyen díjak lesznek. Nem, ez már meglepetés. Ez meglepetés.
5: Elmondhatjuk.
4: Igazából volt már erről, készült már erről egy kis videó, amit meg is osztottunk, hogy nagyon értékes nyeremények lesznek. Többek között lesz egy grillsütő, ugye, ha jól tudom.
5: Gázos grillsütő.
4: Igen, az lesz az első
2: helyzet. Jó, tehát akkor ilyen kategóriájú nyereményekre lehet számítani.
4: De szampot is lehet nyerni. Úgyhogy tényleg mondom, hál' Istennek évről évre tudunk terjeszkedni, és ezáltal a díjak is évről évre változnak.
3: És a látogatók közül, aki szeretné így megkóstolni a lecsókat, akkor van lehetőség mondjuk vásárolni belőle, vagy ez hogy fog kinézni?
5: Igen, nem... lesz külön főzés is, igen, és ha valakinek gusztusa támad a lecsóra ott éppen, akkor vásárolhat is persze, de én úgy gondolom, hogy ott a sátraknál is, ha valaki jön, akkor a korlátozottan, de megkínálják nyilván.
3: Tehát kis kóstolót kaphat.
5: Egy kis kóstolót kapnak, így van. Ott a díjak között sok díj lesz, mert ajándékkosarak lesznek, vásárlási utalványok, szabaduló szobába hat fő részére utalvány, tehát rengeteg olyan dolog, amit az ember szívesen használ. Arra kíváncsi leszek, hogy egy csapat hogy áll majd a szapra, de az már az ő dolguk lesz.
2: Hát majd hogy beosztják, hogy egyik hétvégén itt, másik. Egyébként, ha már itt tartunk a csapatoknál, egységes létszámban, vagy változó, hogy hány létszámú, illetve hát beszéljünk arról is, hogy ha jól értjük, meg hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez akár egy tök jó csapatépítőnek is felfogható. Abszolút. Akár baráti társaság, akár kollégális viszony.
4: Abszolút. Viszont. Voltak tavaly kifejezetten cégek, akik csapatépítő tréningként használták ki ezt a napot, és együtt jöttek. Tehát volt ilyen, és az idén is, ha jól tudom, van ilyen a csapatok között.
2: Hát most figyeljetek, egyébként kimondhatjuk, hogy egy költséghatékony, ám bár egy tök jó program, egy csapatépítésre.
3: És koncerteken, programokkal.
4: Igen.
2: Azt mondtátok ugye, hogy kapnak egy alapellátmányt. Ilyen szempontból milyen szabályok vannak? Tehát, hogy bármit felhasználhatnak, beletehetnek, ti adtok egy alapot, de hogy onnantól kezdve mindenkinek a saját kreativitására van bízva?
5: Az a szabály, hogy nincs szabály.
2: Aha.
5: Hát mindenki olyat csinál, amire úgy gondolja, hogy az a legfinomabb, és amivel úgy gondolja, hogy ő első is lehet. Aztán majd a zsűri eldönti. Persze, abszolút kreatív. Tehát ki hogy szokta a lecsót csinálni? Nyilván többféle van. Többféleképpen készítik el. Sok alkotórészet ettünk már sok helyen lecsót, én imádom például. És abszolút helye válogatja, hogy hol, hogy
2: hát igen, most például nálunk, nekem anyukám mindig kétfélét készített, mert apukám a tojásos lecsót szerette jobban, én meg a rizses lecsót szerettem jobban, és akkor nálunk így
3: például kétféle. Nekem mindig rakott bele cukkinit, tehát tényleg szóval a lecsó az az étel, amit annyiféleképpen lehet variálni, hát halasról még nem hallottam.
2: Én se.
3: Oda keveredünk, megkóstoljuk.
4: Cukkini az ugye a francia lecsónak.
2: Ja, ez a ratatouille, vagy tényleg. No, hát akkor tényleg nagyon színes program lesz. Nagyon bízunk benne, hogy jó idő is lesz, illetve még visszatérve egy picit arra, hogy a csapatok nem csak egy kis alap hozzávalót kapnak, hanem nekik biztosítjátok a helyet is, tehát hogy fel lesz osztva már, mire odaérkeznek a csapatok, hogy ki hol kapja persze, majd meg a kis standját?
4: Erre van a regisztráció, ugye, hogy odaérnek a csapatok, mennek a regisztrációs pulthoz, és ott megkapják az ellátmányt, és meg is van nekik a kijelölt helyük, megkapják talán a számukat is. Ugye? Igen, a számukat.
5: Titkos számot.
4: Így van.
2: És akkor az eredményhirdetés is ezen a napon történik ott a helyszínen, ugye? Tehát a Kék Tó szabadidőparkban.
5: Délután 4 órakor lesz az eredményhirdetés, addig programok lesznek, úgyhogy...
2: És akkor mit mondtatok, mikor kezdődik
5: hát,
2: maga?
5: A lecsófőzés körülbelül olyan, mert 9 és 10 11. között lehet regisztrálni, hát olyan 11 körül felállítják a sátrat. Ki hogy kezdi el a lecsófőzést? Azt gondolom, hogy ez utána már rájuk van bízva.
2: Lecsófőző családi nap Szigetszent Miklóson szeptember 19-én a Kék Tó szabadidőparkban sok-sok kiegészítő program lesz, Divina Machina koncert, de retro diszkó is lesz, ugye beszéltük itt, hogy lesz arcfestés, vidámpark, hajfonás, autószimulátor, lesznek néptánc csoportok is, sörpong, ja sörpong, arról még mondjuk nem beszéltél, sörpong, te nagy sörpongos vagy?
5: Én baromira nem vagyok sörösen. Nem vagyok sörösen, de tudom, hogy sokan fogyasztanak sört, és tehát ennek az a lényeg, hogy ki lesznek téve így háromszögben, vagy kör alakban a poharak, és akkor a pingponglabdával be kell találni. Aki ott nyer, az a cseh sörsátortól, mert hogy az is lesz, kijönnek sör különlegességekkel, onnan kapnak ajándékot, ilyen különleges sörcsomagokat fognak kapni, aki ezen részt vesz, és aki ezen nyer.
2: Nekem egyébként ez a sörpongról mindig az ilyen amerikai pita, meg ezek a régi ilyen amerikai filmek jutnak.
3: Egyébként mi a gólyatáborba az egyetem előtt, tehát szerintem az ilyen gólyatáborok közkedvelt játéka ez a sörpong.
4: Már a gimnáziumi
3: osztálykirándulásoknak
5: is. Akkor ott is, igen. Most már csak
2: nem, ott még Bambi Pong volt, vagy nem
4: igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük akkor a beszámolót, és hát akkor mindenkit várnak szeretettel a lecsófőző családi napra. Ugye arról már beszéltünk, hogy a csapatok már megvannak, de akár kóstolni, vagy akár bármilyen programot kipróbálni van lehetőség. Nagyon szépen köszönjük Somkóti Bak Adriennek és Ladányi Sándornak, az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület a szervezője az eseménynek, Adrien és Sándor pedig szintén a szervezői, illetve Adrien ugye a házi asszonya is. Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
4: Mi is köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Redek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
2: Én akkor néha úgy érzem magam, hogy így, mint a benyomtak volna rajtam egy gombot, hiszen nem ezeket már egy álmunkból felkeltenek, és csak így el tudjuk mondani. Na de, ami változó, az mindig a vendégünk, meg a témánk. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Jakab Gergelyt, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotóját, illetve hát most készül egy újabb rövid film is, erről is mindjárt beszélgetünk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, szerintem én is így jelentkezem be mindig, úgyhogy megnyomtam a gombot.
2: Hát mondjuk nagyon más, hogy nem is lehet, maximum annyit, hogy és még a nézőket, mert ugye szoktuk mondani, hogy a mi rádiónk az, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Hát ugye már nem először jársz nálunk, a dokumentumfilmet, ami elkészült az egykori halászkertről, már nagyon úgy nem is elemezzük, sokszor beszéltünk már róla, aki esetleg még nem hallott róla, meg tudja hallgatni a korábbi beszélgetéseinket, ha a Laki egy rádió YouTube csatornájára beírja Jakab Gergely, vagy Laki egy rádió, akkor így megtaláljátok. De most újabb alkalmak jönnek a film életével kapcsolatban, illetve hát nem kicsit átírta azért a ti történeteteket az, hogy időközben Nádasdy András sajnos elhunyt, ugye ő a Nádasdy Filmszínháznak a tulajdonosa is, ahol ugye már vetítettétek a filmet, meg hát egyébként is kapcsolatban álltatok vele folyamatosan így a film kapcsán is. Ez mennyiben írta felül itt a halászkertes film történetét, vagy a vetítés folyamát?
5: Maga a film történetét kevésbé, bár így, hogy készíteni fogunk róla, illetve hát készülőben van, és lassan el is készül a portréfilm róla. Ez egy új, nem tudom, irányt nyitott a mi kis életünkben, mert én, amikor elkészítettem az Emlékek a partról című filmet, akkor megfogadtam, hogy nem csinálok többet filmet, tehát ez így elég.
2: Így szokott ez lenni.
5: Aztán
2: az élet megfelülírja.
5: Itt vagyok, és igazság szerint András nagyon támogatta végig a filmünket, és nagyon sok mindenben számíthattunk rá, úgyhogy megdöbbentett minket a hirtelen halálhíre, és utána pár nappal már összeültünk a srácokkal, és mondtam, hogy akkor amit felvettünk vele, riportot a dokumentumfilmhez, ott ugye abban a riportban nem csak a halászkert Árpád-strand történetéről, vagy a Kisduna történetéről mesélt nekünk, hanem gyakorlatilag a teljes élettörténetéről, illetve bekapcsolva maradt a mikrofon egyes vágóképeknél, és ott elég őszintén beszélt még akár a művészetéről, akár bizonyos küzdelmeiről is. Nagy szerencse, hogy bekapcsolva maradt a mikrofon, és hát ezekből a töredékekből, meg amiket elmondott nekünk, és nem került be a filmbe, ezekből gondoltam, hogy akkor állítsuk össze egy ilyen vágatlan interjút, amit feltöltünk aztán a YouTube-ra, és ahogy ez lenni szokott, elkezdtünk rajta dolgozni, és ez megint kinőtte magát egy nagy projekté, tehát most már minden is van benne, nem csak az az interjú, amit mi elkészítettünk, hanem rengeteg plusz archív felvétel, a családtól kaptam, szuper 8-as felvételektől elkezdve fotókon át mindent.
2: Úgy, van erre időd?
5: Egy teljes portréfilm.
2: Mert hogy ugye azért az Emlékek a partról című filmet, azt mennyi ideig csináltátok? Ugye hárman készítettétek, ha jól emlékszem. Mennyi idő volt?
5: Hát kevesebb, mint egy év a bruttó, de hogyha megnézzük, hogy a terepmunka plusz a vágás, akkor az akkor igen, tehát kb. Egy év mondjuk az egész.
2: Na most erre van pár hetetek konkrétan.
5: Igen, de ezt már azért elkezdtük, tehát most ilyen 80-90%-os készültségi fokon áll, és be fogjuk tudni fejezni, mert néhány pótforgatás van még, de azok ilyen vágóképek, úgyhogy meg lesz bőven október 11-e előtt. Meg is kell, hogy legyen, mert én szeretném a családnak is először megmutatni, hogy ők is jóvá hagyják. Utána pedig még van egy-két technikai dolog, hogy moziban is bemutatható legyen, úgyhogy elég jól állunk vele. Hát, hogy mikor van időnk, nyilván munka után mellett, hétvégén, meg amikor hagyják a gyerekek egyéb családtagok.
3: De akkor, ha jól értjük, az a terv, hogy október 11-én, ez egyébként ugye a Miklósi Városnapoknak a hétvégéje is tulajdonképpen akkor igen, lesz majd bemutatva.
5: Igen, ez fontos, nagyon jó, hogy mondtad, mert fontos megemlítenem, hogy Van egy Mi Helyünk Egyesület, ugye ezt Tóth Pál talán, aki sokszor is volt már itt, elmondta.
2: Meg
5: hogy,
2: talán a filmben is benne van, ugye?
5: A filmben is. Szerepel. Van egy Mi Helyünk Egyesület, ahol lelkes, amatőr és profi témához értő emberek kutatják Szigetszent Miklós történetét, történelmét, és ezen egyesületen belül a városnapokra két programmal készülnek. Az egyik Takács Zoltán fotóművész, nagyon tehetséges fotóművész, egy kiállítással készül október 9-én 18 órakor a Fészek Teázóba, és a másik program pedig az Emlékek a partról című film utolsó vetítése lenne október 11-én, és ez kiegészülne a Nádasdy Andrásról szóló rövid filmnek a bemutatójával, premierjével is, illetve lesz még egy harmadik program, amiről majd még beszélek.
2: Igen, milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a rövid filmet?
5: Nagyjából egy 30-40 perc körül között. Még nem látjuk nagyon a végét, de nagyjából ez a 30-40
2: perc. Igen, és akkor beszélünk, nem tudom, majd akkor is egy másfél órás film lett belőle.
5: Nem, igazából a nézőket nem akarjuk azzal terhelni, hogy egy 1 óra 40 perces dokumentumfilm mellé még egy több mint egy órás másik filmet is levetítünk, úgyhogy ezt tényleg igyekszünk rövidre fogni, de nem is tudjuk nagyon kiegészíteni, mert ugyan felvettük ezt a riportot az Andrással, de ez azért nem teljes, bár elmondott nagyon sok
2: mindent. Meg nem ilyen céllal készült, persze, és akkor nyilván az ember így kapkod, hogy milyen anyagai vannak.
5: Igen, meg mikhez jut hozzá, úgyhogy nehéz, de megcsináljuk.
3: És ugyanígy a fiúkkal, Csárna Bálinttal és Jakab Áronnal a tesóddal készített? Igen. Ugyanígy ez a csapat.
5: Igen, főleg Áronnal, ugye Bálint már leforgatta a riportot, úgyhogy neki most ebben nincs utólagosan szerepe, főleg Áronnal csináljuk ezt. Úgyhogy főleg tényleg vágási feladatok vannak, meg rengeteg mindent ki kell pótolni a már megszokott speciális effektekkel. Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra, és ezt nem akartam mondani, de most eszembe jutott, mert mindig kihozzátok valamiért belőlem ebbe a stúdióba az őszinte oldalam, hogy valahogy úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített, támogatott, és voltak nehezebb pillanataink, mert mind a ketten elég makacs személyiségek vagyunk, de ő nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit ő művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Szigetszent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt, tehát nagyon csinált.
2: Igen, most térjünk egy picit vissza az Emlékek a partról című alkotásra, dokumentumfilmre, majd amikor elkészül a Nádasdy Andrásról készülő film, akkor nyilván majd külön, akár egy külön alkalommal beszélhetünk majd arról, meg hát nyilván mi is majd megnézzük Bettivel, mert hogy nyárzáró vetítés lesz, ráadásul ez most a héten lesz szombaton a Titkos Kert vendéglőben, mire lehet ott készülni? Látom, Pulcsi Pokróc ajánlott.
5: Igen, hát most az időjárás jelentés szerint kicsit leül az idő, bár nem baj, hogyha nem 33 fokban ülünk
2: nem,
5: ott.
2: Valóban, ez nem inkább. Ráadásul ott van fedett rész is.
5: Igen, ott lesz a fedett rész, ez a lounge rész ott
2: az étterem és a kocsma között, vagy söröző, bocsánat.
5: Igen, már volt ott egyébként egy vetítés, és tele volt a hely, sőt jöttek még, már csak állóhelyeket tudtak biztosítani, és sokan visszafordultak, és kérték, hogy legyen még egy vetítés, úgyhogy most megint lesz lehetőség, annak is, aki látta, nyugodtan jöjjön, annak is, akinek nem sikerült akkor megnéznie. Fontos, hogy

0: ha már az előbb Lecsó Fesztiválról beszéltünk, de most ugye emberi lecsóról beszélgetünk, szóval Leskovics Gábornak lesz egy koncertje is?
1: Igen, de ez október 11-dik.
0: Jó, köszi. Akkor ezt tisztázok, mert már össze vagyok zavarodva, hogy melyik mikor.
1: Tehát ez az október 11-i dátum, ez különleges lesz, ez szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz, hogy mondjam, prezentálva. Mondjuk én fogom szervezni, és minden szervezés anyagi részét azt én fogom vinni. Nagyon fontos, hogy ingyenes a belépés, és október 11-én egyrészt lesz amiről beszéltünk, a Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, és akkor Dobberg és Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál szóló gitárra, egy szál akusztikus gitárra fog fellépni, és régi meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar ugye ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét még nézőközönség előtt 1983-ban, és akkor most Lecsó visszatér is.
0: De ő egyébként a Halászkertben is járt, igen, ugye? Igen. Meg ő is benne van a filmben is.
1: Igen, igen, tehát a Halászkertben ugye volt a Pál utcai fiúk zenekar, és négy tagja pedig megalapított egy ilyen házi buli zenekart, vagy egy ilyen tribute zenekart, Fiúk a Pál utcából néven, és így léptek fel ott a Halászkertben. Itt most ugye csak a Lecsó fog jönni egy szál gitárral, nagyon hangulatos egyébként. Én láttam most egy fellépését az Angyali Sziget csücskében, Sziget csúcs koncert, ott volt szerencsém nekem fotózni és videózni, nagyon hangulatos lesz, és nagyon szívhez szóló, úgyhogy aki át akarja érni a 80-as évek szigetszentmiklósi hangulatát, életét, Halászkertestől, mozistól, Pál utcai fiúkostól, érdemes eljönni október 11-én a Nádasdy moziban.
0: Uh-huh. Egyébként a Laffert Kúria hogy jött képbe? Ugye az egy másik település, Dunaharasztin, de egyébként a Laffert Kúriának az egyik munkatársa, ugye állandó vendégünk egyébként, Kőszegi Zsolt, hát ő is ugye zenész is, és ő is szerepel egyébként a filmben, a dokumentumfilmben.
1: Igen. Zsolt keresett meg, hogy szeretné ott is levetíteni, mert lenne rá igényes érdeklődés. Egyébként ugye Rácz Kevén is vetítettünk, és vetítés, ahol százan volt. Voltak, tehát, és nem csak Ráczkövér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorra, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket, Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, persze, természetesen, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik, az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre. Úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti. Úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk a vetítésre.
0: És hát két záró kérdés. Egyrészt, hogy akkor ezek után majd hogyan tovább a dokumentumfilmmel, mi a terv, kiteszitek-e nyilvánosan, illetve, ha még belefér az időben, hogy hát azért mi úgy végigkövettük itt az elejétől szinte, hát úgymond a végéig, és nagyon érdekel, hogy benned milyen változások, milyen érzések kavarognak, így gondoltad-e, hogy ilyen nagy sikere lesz, nyilván azért reménykedtél benne, szóval, hogy benned milyen folyamat ment keresztül így nem az alkotástól, mert arról már beszélgettünk, a vetítéstől kezdődően mondjuk mostanáig.
1: Oké, akkor az első az volt, hogy kitesszük egy nyilvánosra.
0: Igen, hogy hogyan lesz tovább, igen, a sorsa a dokumentumfilmet.
1: A Nádasdy András féle dokumentumfilmet fogjuk előbb kitenni, mert ott ezt én egyszer gondoltam levetíteni moziban, és akkor azt viszonylag gyorsan, hamar ki fogjuk tudni tenni. Az Emlékek a parton meg még megy a gondolkodás, hogy azt az 1 óra 40 percet így teljes mértékben kitegyük, vagy egy kicsit rövidítsünk rajta, mert ugye a YouTube fogyasztási szokások mások, mint mikor a moziba beül az ember, és nem nagyon van választás, illetve hát kimehet, csak az elég feltűnő, de a YouTube-nál azért egy ültő helyében ritkán néznek meg ilyen hosszú dokumentumfilmet. Lehet, hogy feltesszük a teljeset, nem tudjuk még. Ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát nem érdemes arra úgymond bazírozni, hogy úgyis fent lesz YouTube-on, majd megnézem, hanem érdemes a következő 3 vetítés valamelyikére eljönni, mert ki tudja, mikor sikerül ezt eldöntenünk, vagy hogyha úgy döntünk, hogy vágunk, azt mikor sikerül megcsinálnunk, úgyhogy az is fel lesz téve természetesen online, és beadtuk

0: A 71. független film, országos független filmfesztiválra is a filmet. Már visszajeleztek, hogy vetíthető a film, úgyhogy meg fogják nézni. Úgyhogy ki tudja, mi lesz. Elvileg ma jön a hír arról, hogy, hogy az előzsűrizésen átment-e vagy sem. Én lehet, hogy még a portréfilmet is be fogjuk adni, hogyha ha úgy alakul. Úgyhogy ennyi, hát az érzések, a vetítésekről egyrészt van egy nagyon-nagyon jó érzés tényleg. Tehát én arra, hogy számítottam, hogy siker, igazából nekem van egy ilyen, de szerintem sokaknak ez az impostor szindróma, vagy hogy hívják, amikor nem hiszi el, hogy ő meg tud valamit csinálni. Amikor elkészült a film, én még akkor se hittem el, hogy ez így kész van. Sokan mondták egyébként a stábból is, hogy szerintük jó lett, de én nem hittem el. Mondtam, hogy nézzük meg a premiért, hogy ott milyen lesz a közönség reakciója, és amikor a közönség felnevetett, vagy láttam, hogy szemüket törlik az emberek, vagy egyébként a film után könnyes szemmel jöttek oda hozzám, láttam a fényben, hogy van, akik tényleg kísért szemmel, akkor éreztem, hogy na, akkor tényleg valamit eltaláltunk, és innentől kezdve én is bátrabban promotáltam, hogy gyertek, nézzétek meg, és azóta is ezért, mert látom, hogy az embereknek tetszik, és hogy mondjam, valaki boldogabb lesz tőle, érzelmeket vált ki belőle, és ezért miért takargassuk, vagy miért rejtegessük a filmet, akkor tényleg promotáljuk, és emiatt bátrabb vagyok már, és bátrabban mondom, hogy szerintem jól sikerült. Nyilván volt egy-két olyan néző, igazából egy volt, akinek nem tudom, kevésbé tetszett, de ott se tudta megindokolni, hogy miért, de volt, és nyilván ezen rágottam aztán egy hónapig, de hogy volt több száz más olyan néző, aki viszont tapsolt, odajött hozzám, beírt a vendégkönyvbe, nagyon jókat mondott, tehát ez egy nagyon felemelő, nagyon jó érzés volt. A másik része ennek a szervezési része, meg a promotálási része, ez nem gondoltam volna, de nehezebb, mint a film, nehezebb lett, vagy nehezebb volt, mint a film elkészítése.
1: Hát ezt halljuk be egyébként, hogy ez egy már egy külön szakma, hát ez egy külön tehát szakma, hogy igen, az, tehát egy egész embert kíván, tehát azt én is tapasztalom, hogy egyszerűen nem megy párhuzamosan, hogy alkoss, de közben meg hirdesd, de tudom, hogy annak meg költsége van, hogyha felkérsz egy ilyen embert, meg nem biztos, hogy úgy írja meg a posztszövegét, mert neki nincs érzelmi kötődése hozzá, szóval ez valóban nehéz.
2: Ez nehéz kérdés.
0: Igen, producernek nem vagyok jó, már csak azért sem, mert mindenhol hangsúlyozom, hogy bevételt nem szeretnék, és nem is volt. Tehát ahol
1: rokon becsület, lelkek vagyunk.
0: Ahol becsületkassza volt, az is a nagyon jogosan és nagyon helyesen a hely támogatására ment. Én továbbra se bevételt szeretnék, és továbbra se azt szeretném, hogy ezért pénzt kapjunk. Én azt szeretném, hogy minél több ember megnézni, és minden segítséget elfogadok, hogyha valaki ebben támogatni tud, hogy minél több emberhez eljusson, hiszen ne akadályozzuk meg őket abban, hogy ők is átéljék azokat az érzéseket, amit eddig az a 800 kötőjel 1000 néző, aki megnézte a filmet, átélt. Tehát minden. Már vannak ilyen hardcore rajongók egyébként a filmnek, és látom Facebookon.
2: Ja, akik mennek több vetítésre?
0: Mennek. Volt, aki az összes vetítésen volt eddig, nagyon durva, és hogy a Facebookon promotálják ők is, és állandóan írják, hogy gyertek. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik érte, hogyha minél többen tudnak ez a jó szokáshoz csatlakozni, annak mi csak örülni fogunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotójának, ötletgazdájának, egyébként a Volt egyszer egy halászkert 1966-2001 nyilvános csoportban, ahol már több mint 2300-an vannak, ott egyébként minden infót megtaláltok, az előttünk álló vetítési időpontokról is, meg úgy a filmről is egy kicsit bővebben is ott tudtok szemezgetni, meg a filmnek a készülését is azért valamilyen szempontból dokumentáltátok ott. Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm, sziasztok.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Hiányolják a lakók a kisváros újságot, elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Egész hónapban tartott üdőszűrés Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a Cifra Szűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Hiányolják a lakók a kisváros újságot. A szeptember 1-i Sziget-Szentmiklósi közmeghallgatás egyebek napirendi pontja során volt olyan lakó, aki az egykori városi lap iránt érdeklődött. Erről tájékoztatta rádiónkat Nagy János polgármester, aki hozzátette, ő maga is sajnálja, hogy 2025 tavasz óta nem jelenik meg a városi újság. Ennek az az oka, hogy tavaly tavasszal a képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor nem biztosított pénzügyi fedezetet a kisváros újság kiadására. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy újra tárgyalják majd a kérdést, és a közeljövőben ismét forgathatják a kisváros újságot a Sziget-Szentmiklósiak.
4: Annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot.
3: Elégedettek a szervezők a Sziget-Szentmiklósi Summerfesttel. Az augusztus 15-e és 20-a között lezajlott nemzetközi kulturális fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, főleg, hogy idén a régi hagyományokhoz hasonlóan 4 külföldi ország táncművészei is felléptek a hazai néptánc együttesek mellett. Szlovákia, Chile, Grúzia és Görögország táncosai varázsoltak a színpadra a rájuk jellemző autentikus hangulatot. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a várakozásaiknak megfelelően sikerültek mind a gyermek, mind a felnőtt programok.
5: Akár a gyerekprogram is legyenek, akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Most is szerencsénk volt az időjárással, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, a Bolgárivó kút melletti területen, ami nagyon jól bevált, illetve a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfestén azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan teljes magabiztossággal mozogtak.
3: Az idei Summerfest egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az volt, hogy képes volt többféle kultúrát összehozni, megismertetni és megszerettetni egymással. Az idei Sziget-Szentmiklósi Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak is célja volt, hogy a külföldi és a Sziget-Szentmiklósi együttesek mellett a térségből, így Rázkevéről vagy éppen Százhalombattáról is bemutatkozhassanak a táncosok. Lázár Gergő kiemelte, csak pozitívan tud nyilatkozni a 2026-os Summerfestről.
5: Maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény nyilván. Ez 80 főt jelent, a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó. Kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, 4 külföldi vendégország volt itt, Sziget-Szentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégek. ajándék táncsoportok, mindegyik kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Humán politikai ügyintézőt keres a Taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
6: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente Levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
3: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gallyazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Magabiztos győzelmet aratott az Aranyszarvas SE otthonában a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A térségi együttes már az első félidőben rengeteg helyzetet alakított ki, de akkor még csak egy gólt tudott szerezni. A fordulás után aztán beindult a henger, és további három találatot értek el a varsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedetlenek.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: és nincs remény.
1: FM 107, Lakihegy Rádió.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, hogy túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég, ha szeret.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetszátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatása. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület ralli versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Lakihegyre.